Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Adáskörzetünk nagy részén délelőtt derült marad az égbolt, és később is sok napsütésben lehet részünk. Nem szavazta meg a parlament Siegfried Murean kormányának beiktatását, és Románia benyújtotta az Európai Bizottságnak az országos helyreállítási terv utolsó kifizetési kérelmét. Jönnek a részletek is. Jó reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. 70 millió lejes költségvetési hiánnyal küzd Marosvásárhely, ezért a városvezetés a buszjáratok ritkítását is pontolgatja. Solyz Zoltán polgármester szerint a hiány mintegy 50 millió lejes része a tömegközlekedési támogatásokból halmozódott fel. A város ingyenes utazást biztosít a nyugdíjasoknak, a diákoknak és az egyetemistáknak, idén pedig a peremtelepülések buszjáratainak költségeihez is hozzájárul. A polgármester szerint csökkenteni kell a kiadásokat, ezért átnézik a menetrendeket, és ahol kevesebb az utas, ott járat csökkentést javasolnak. Nem szavazta meg a parlament a Siegfried Murean kormányának beiktatását. A kabinet 182 támogató voksot kapott a szükséges 233 helyett. A PNL, az USZIR és az RMDS támogatta, a PSD és az AUR elutasította a kormányt. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke a parlamenti vita során azt mondta, a társadalom elvesztette a türelmét, és Romániának teljes jogkörű kormányra van szüksége. Siegfried Murean a szavazás után úgy nyilatkozott, hogy a politikai válság kirobbantó pártok a válság meghosszabbítására szavaztak. Továbbra sem támogatja az előrehozott parlamenti választásokat Nikus Ordán. Az államfő szerint az új választások nagyjából 5 hónapos átmeneti időszakot jelentenének, amely alatt az ügyvivő kormány nem hajthatna végre költségvetési kiigazítást. Nikus Ordán szerint ez az egészségügyi és más közszolgáltatások finanszírozását is érinteni. Úgy fogalmazott, Románia nem kockáztathatja a pénzügyi folyamatok stabilitását, és szerinte a befektetők üzenete is egyértelmű volt. Nem támogatják az előrehozott választásokat. Az államfő arra is felhívta a figyelmet, hogy egy új választás után akár ugyanazok a pártok kerülhetnének ismét tárgyalási helyzetbe a kormányalakításról. Kész alternatívát kínálni az eddigi megszorító politikával szemben Soring Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke. A politikus azt szeretné, hogy Nikus Ordán államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat, hangsúlyozta, sürgősen el kell fogadni a költségvetés kiigazítást, és elő kell készíteni a 2027-es állami költségvetést. Szerinte olyan programra van szükség, amely lendületet ad a gazdaságnak, és helyreállítja az emberek bizalmát és reményét. Románia benyújtotta az Európai Bizottságnak az országos helyreállítási terv utolsó kifizetési kérelmét. Drágos Puszláru ügyvivő beruházási és európai projektekért felelős miniszter szerint a kérelem teljes értéke 6,4 milliárd euró, a nettó igényelt összeg pedig több mint 4,34 milliárd euró, ebből mintegy 2,58 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 1,77 milliárd pedig hitel. A kérelem 104 reformhoz és beruházáshoz kapcsolódó célkitűzést és mérföldkövet tartalmaz, többek között a közlekedés, az energia, az egészségügy, az oktatás és a közszolgáltatások digitalizációja területén. A végső kifizetésről az Európai Bizottság értékelése után születik döntés. Adáskörzetünk nagy részén délelőtt derült marad az égbolt, és később is sok napsütésben lehet részünk. A reggeli párafoltok így gyorsan feloszlanak. Kellemes, meleg időben lesz részünk, 22 fok körüli maximumokkal. Marosvásárhelyen most 4 fok van.
0: Most pedig.

0: Itt van már az elsője, pénztárcámnak a belseje, tudjátok mi az állapot vele, rím szerint. Elkezdjük a mai kiadást, csütörtök van reggel 7 óra múlt néhány perccel, hárman a hármas szabályal és sokszor hárman veletek, reméljük.
1: Nagy Andrét hallottátok, Berecki Szili mindjárt érkezik friss és ropogós jó zenével, én Máté Kincső vagyok. Csodás, csókos csütörtök reggelt kívánunk nektek így október 1-én, köszi, hogy itt vagytok velünk.
2: Én is jó reggelt kívánok mindenkinek. Kis péntek van, úgyhogy hangolódjunk lassan a hétvégére. Addig is Ed Sheeran és a Celestial című dal. Ezzel fogjuk indítani a mai műsort.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: 8-kor, mert hogy van, ahol bulik most érnek véget, ez az utolsó lassúzás, a takarítás közül. Tehát, hogy ez nagyjából az a kategória, de nagyon szeretjük, nagyon jó, nagyon vagány volt. Köszönjük szépen, jó reggelt mindenkinek. Hát indul a mai napunk, és hogy mondjam, változatlanul maradjunk ennyivel. Tehát, október 1-én változatlanul kormány szempontjából, de ezt mindjárt megbeszéljük. Ja. Viszont egy fontos dolog, képzeljétek el, hogy nem mindig eszembe jut ilyenkor október 1-én, nekem ez egy nagyon fontos nap, és képzeljétek el, hogy ezelőtt 4 évvel indult ez a fajta hármas szabály.
1: Tudd meg, hogy én is észben tartottam, az az igazság. No. Főleg azért, mert valamiért kattant, hogy te minden esztendőben ezt a dátumot nagyon megjegyzed, úgyhogy nekünk is maradandó dátum teljesen érthető módon, úgyhogy boldog 4. szülinapot a hármas szabály ilyen típusú felállására.
2: Hova visztek el vacsorázni?
1: Endre, csak szeretném jelezni, hogy a nő a csapatban én vagyok.
2: Jaj, azt hittem, hogy az öreget viszik el.
1: Bármilyen típusú elvárások mentén azt hiszem, hogy nekem van jogom első körben szót emelni. De mit szólnátok? Komolyan, ha idén nem is, de jövőre, ha még a jó Isten éltet, és még létezünk rádiógagaként ilyen felállásban reggel a hármas szabályban, akkor az 5 éves évfordulóra elviszlek titeket reggelizni.
2: Reggelizni.
1: Komolyan, és onnan villás reggeli közben fogunk műsort gyártani.
2: Ez jó, most már csak azt kell, hogy ismerősöd van-e valamelyik vendéglőnél, akik 4-kor nyitnak?
1: Nem kell 4-kor, valakivel le tudjuk beszélni, hogy 7:30-kor kinyissanak, ügyesen mondom, onnan fogunk műsort gyártani. Ezt valahogyan valakikkel, ha más nem a fentiekkel, legyen az a vezetőség, legyen az az Isten nézem, maga, hogy de hogy valakivel leszervezzük, hogy összejöjjön.
2: Hova teszem le itt a szójaszósz, hogy a susit belemártson?
1: Nem itt, Endre, férfis logisztikai, mindennemű kötözködések kint, valahol vendéglőben, villára szúlott szőlőszemmel a szádban, úgy nehéz lesz beszélni, de valahogy megoldjuk, szóval, hogy ilyen kapsz pesgőt.
0: Azt mondták, nem lehet. Igen, nem lehet reggelizni, azt mondták, műsorgyártás közben a stúdióban, de azt nem mondták, hogy reggelizés közben nem lehet műsorgyártani.
1: Úgyhogy
0: ki kell játszani a szabályokat. Amúgy is nem tudom, tehát hogy az idén voltam először úgy ilyen bráncsozóban, életemben, hogy ami ilyen tényleg egyszer gondoltam, próbáljuk ki, mert ugye hát az emberek mindig, ha valahol elmennek, akkor vacsorázni mennek. Most az idén egyszer elmentünk bráncsozni, és rájöttem arra, hogy én ezután többet nem vacsorázni akarok menni, hát reggel felkelsz, nyugodtan, még ott az egész napon, és isteni a reggeli. Tehát olyan mondom, mit szerintem tettél? A bráncs az hát ilyen ezt a tipikus szendvicseket, tudod, vannak ezek a budjantott tojásos, besameles szószos, kicsit avokádós, kicsit tépet húsos, egy picit, ez fú,
2: akarja mondani a kolléganő, hogy egészségedre.
0: Köszönöm szépen, értettem, én is
1: így értettem. Sárga irítség, ez a reálmas mustára sárga. Szóval, hogy igen, egyszer ki kellene próbáljam én is ezt. Komolyan csak fancy hollywoodi filmekben láttam ilyet. Vajon itt nálunk a környéken van ilyen broncsozó?
2: Van, mi ma hozzá töltöttek-e?
1: Micsodát? Mimózát. Töltöttek meg halom káposztára gondolok.
2: A mimóza az narancslé és prosecco megfelelő arányban elkeverve.
1: Ez a villás a reggelik elmaradhatatlan kelléke?
2: Ettől lesz villás a tekintet.
1: Igen. Kicsit ilyen keresztbe áll majd mind az X-es villa, de jó lesz. Igen, a filmekben legalábbis ez tűnik narancslének a kisebbek kedvéért.
2: Érdekes, hogy pezsgős pohárból isszák.
1: Igen, azt már senki se érti, de lehet, hogy csak a fenszízés véget ilyen szempontból. Na, akkor 1 év múlva.
2: Így van.
1: Szépen megünnepeljük.
2: Szili, 1 év múlva 2-kor kelünk.
1: Tényleg, ez lesz a legjobb az egészben.
0: Rá van. Látod, a boomer, aki tudja, hogy 7-től el kell végezni a munkát. Tehát ő erre volt nevelve a kommunizmusban, hogy 7-től el kell végezni a munkát. Ember, a munka közben végezzük el a kaját, vagy fordítva.
2: Hogy szórakozás közben egy kicsit dolgozunk.
1: Na, igen, tehát lehet azt is csinálni, de egyébként nem erről szól minket. Minden áldott reggelünk. Ja, ezért szidnak minket.
0: Hát igen, hát ezt is csak szórakoztok.
2: De az, hogy ezért is szeretnek. 0730548888, így van, írjátok meg, mert annyira bizonytalanok vagyunk magunkban, mint egymásban, nem. Szóval írjatok nekünk, folytatjuk jó zenével, Offenbach és a Wasted Love.
3: Mindenről dumálunk.

0: Anderson Paak és a Wasted Love. Pontosan 8 perc választ el minket fél 9-től, vagy fél
1: 9-től.
0: Én már reggeli jár az agyom.
2: Mimózát reggeliztél, szívószála.
0: Hát nem, sajnos nem. Na mindegy, fél 8 lesz, mindjárt ezt akartam mondani. Úgyhogy jó reggelt kívánni. Na, úgyhogy megbeszéltük a szülinapit, úgyhogy nézzük, térjünk vissza picit arra, hogy az országnak azért nem lett új születésnapja, hanem hát ahogy vártuk, folytatjuk, ahol a tapasztalatunk abba hagyta. De szerintem most már rutinosak vagyunk. Én már furcsa lenne, hogy kormányunk legyen, úgyhogy ez egy egész jó.
2: Igen, most már annyi ideje nem kellett megtanulni egy új miniszterelnök nevét, hogy rendesen hiányérzetem van. Mert máskor egy év alatt legalább 3-4-et
1: megtanulunk. Nekem is ez volt a frusztráció, hogy egy adott pont után nem tudtam követni, hogy mikor kinek a nevét hol kell emlegetni. Igen. Ez a legegyszerűbb, amikor semmit sem lehet emlegetni.
2: De az a jó, hogy a bukott kormányt, a Bolozsán félét annyit emlegetik, hogy miért bukott, meg így buktatták, meg miért nem, stb. Hogy most már megtanultuk a már régóta nem miniszterelnök nevét. Ha jobban megtanultuk most, mióta nem az, mint amíg az volt.
1: Amen.
0: Pontosan igen. Tehát, hogy jelenleg, hogy ennyi kormány alakítása van, és ennyi miniszterelnök jelölt, már nem éri meg neki megtanulni a nevüket, mert úgyse fog hasznodra válni, nem? Tehát, hogy most valaki tudja, hogy hívták ezt a tegnap leszavazott miniszterelnököt? Hogy hívták?
2: Muresán.
0: Na ez az, hogy?
2: Muresán,
0: az a valami...
2: Na látod.
0: Nem magyar neve volt egyáltalán, de nem is román neve volt. Siegfried Muresán, így hívták, igen.
2: Így van.
0: Ő volt az, aki... Na de ez így feledésbe merült. Hát szevasz neki, köszönjük szépen, hogy itt volt a románi közéletben nettó 3 napot, mehet tovább, jöhet a következő.
2: Igen,
0: ez azért elég erős.
2: Azon gondolkoztak egyesek, ilyeneket láttam, hogy elemzők gondolkoztak, hogy úgy, ahogy Johannes lecserélte a nevében a J betűt pontos íre, miután államelnök lett, hogy vajon Siegfried az ezt Z-re lecserélie? Hogy úgy írják, ahogy ejtik.
1: Minek is?
2: Mert hát azért, hogy a román anyanyelvűek könnyebben ki tudják olvasni, hogy vegyenek össze.
1: Jaj.
2: Szét.
1: Nem hiszem, őszintén. Vagy minek is. Tehát, hogy vagy hozhat még meglepetéseket az élet, persze.
0: Tehát, hogy neki ez vett, de nem Siegfriednek mondják? Siegfriednek mondják?
2: Siegfriednek.
0: Azért, mert én már látod, mindenhonnan Siegfriednek hallottam.
2: Tehát le kell cserélni a betűt a neve elején, mondom
0: én. Én azt mondom, hogy ha lecseréljük, hogy mi miniszterelnök, látod?
2: Ja, és már nem is kell. Már tiszta hiába beszélünk erről. Azon gondolkozom, hogy mikor szervezik az ilyen nemzetközi diplomáciai találkozókat, ahol van a román miniszterelnök neve, csak egy pont-pont-pontot tesznek, nem? Hogy az, aki jön, éppen aktuális, ő írja be a saját nevét.
0: Úgy van a hát nem tudom, ilyen, igazából ilyen misekönyvekben a katolikusoknál, egyszer olvastam fenn az oltárnál misén, mindegy, a lényeg az volt, hogy a pápákat nem írják bele úgy a könyvbe, hogy milyen pápa van jelenleg, hanem úgy van írva, hogy N, tehát egy kicsi N-nel, tudom miért, N, pápa. És akkor te kell tudjad azt, hogy éppen jelenleg aktuálisan ki a pápa. Na most lehet, hogy így kellene beleírni a romániai mindenféle cikkekbe, stb. Hogy ne avuljon el az egész dolog. Hogy X miniszterelnök, vagy N miniszterelnök, vagy valami hasonlót.
2: Igen, és akkor volna egy ilyen kóti, vagy egyszerűen minden miniszterelnököt nevezünk Garfieldnak.
1: Na,
2: mostantól kezdve, ezt javaslom.
1: Jó. Egyébként van is az attitűdben, a viselkedés formában valami nagyon Garfieldos, még akkor is, hogyha kampány
0: is
1: időszakban, igen, nagyon lelkesek, nagyon tenni akarnak.
2: Sokat szundikál.
1: Igen, Garfield okosabb napja, én is így csinál, mondom, mint kampány időszakban a politikus, aztán mindegyikből előbb vagy utóbb, így vagy úgy, ilyen Garfield hangulatú lustálkodó. Szereti, ha simogatják, a szőrét típusú politikus lesz.
2: A hátán.
0: Igen, viszont. Viszont annak örüljünk, hogy a magyar politikusaink, akik ott voltak és jól letették az asztalra, amit le kellett tenni, ők viszont most is pozitív elbírásban részesültek. Úgyhogy ennek azért örüljünk, ez kicsit legyünk büszkék erre.
2: Na hát, maradunk ennyivel.
1: Úgy
2: már megint.
1: Úgy a májkasom, hogy csak na.
2: Én azt mondom, hogy egyelőre mindenki reménykedjen, hogy záros határidőn belül, míg az ország ennél jobban szét nem esik, lesz valahogy Garfieldunk. Ezt akartam mondani. Játszatok velünk nem sokára, majd fekete-fehér, igen, nem ezt akartam mondani. Szóval 0730548888. Ma is játszunk.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a

0: Rihanna és az S&M című dal, 3 vagy 4 perccel lassaskán most már. 7:30 után jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt például Marikának, azt írja, kívánom, hogy szeretetben, békében teljen október minden napja. Jaj, de szép kívánság, nagyon szépen köszönjük, illetve Simon is itt van, jó reggelt kívánunk nektek és mindenkinek, jó reggelt, hogy telik az idő, Isten értesen, remélem, még sokáig így fogtok maradni, mert nagyon jók vagytok így együtt. Köszönjük szépen, drága Simon, igen, hát köszönjük, mi is bízunk benne aztán.
1: Igen, bízunk benne, hogy így lesz és így marad. Közben, ha már csodaszép beköszönések és köszöntések, akkor Imolától 2 fotó is érkezik Messengeren. Az egyiken jelzi, hogy Hello október, köszöntelek, szeretettel, szép őszi reggelt kíván nekünk Imola, illetve még írja, hogy szeretettel kívánok egy boldog, békés októberi hónapot, egészségben, bőségben és sok szeretetben. És hogyha már csütörtök, akkor vidám csütörtök reggelt mindenkinek, írja, hogy kívánom, hogy ez a csütörtök reggel hozzon sok örömet, jó kedvet, pozitív energiát és sok szép pillanatot a napotokba. Kellemes napot kíván, és viszont kívánjuk, jó, hogy itt vagy velünk te is, drága Imola.
2: Nem tudom, hogy miért gyömöszölte az AI a napraforgó csokrot a ridikülbe, de így szép, ahogy van, ez egy ilyen szép, jó kívánság, csokor, köszönjük szépen tényleg. Közben pedig Dávid is jó reggel csókosat, üdv októberben, írja, vihar Franciából köszönt, Tourból, sötét van is, esik, csúfidő, de mi szebbé tesszük neki, írja még, köszi, hogy itt vagy.
0: Pontosan Erika 11. kerületből lefotózta a napfelkeltét, örülünk, hogy Pesten is felkelt a nap. Gyuri Kölnből jelentkezik.
1: Csak egy pillanat, igen? Mielőtt Erikán túlhaladnánk. Olvasod, mit azt írja? Nagyon aranyos, hogy szeretünk titeket, ha reggeliztek, ha nem. Drága Erika, ne légy ennyire optimista, mert van az a hisztis férfi ember, aki ha nem eszik, akkor katasztrofálisan tud viselkedni. Én női változatban ez vagyok. Úgyhogy egyszer csak hallgassál meg reggeli nélkül. Lehet, nem leszünk ennyire kedvesek.
0: Van az a hisztis férfi ember.
1: Igen.
0: De én most női változatban ez én vagyok. Véletlenül sincs fordítva ilyen, tehát ilyen nem lehet, hogy vannak a hisztis nők, akik nem megreggeliznek, és vannak néhány férfi is, vagy van néhány férfi, nem fordítva. Jó, elfogadjuk. Gyuri Kölnből is itt van, kedves is itt van velünk, jó reggel neki is. Közben egy picit ugrok egyet, hogy erre még legyen időnk, Kántor írja, hogy áll a petíció, én voltam a 100. aláíró. Hát hol áll a petíciónk?
1: 148, kérem, ha jól látom, írja nekünk. 149. Adta. Most már 149. Ó, hát nagyon ügyesek vagyunk. Akkor nagyon rövid zárójelben, de ugye elevenítsük fel, tegnap szeptember utolsó napján a Green Day nagy sikerű Ébresz fel, majd szeptember végén slágere apropója, mi
0: Ébresz fel,
1: intergalaktikus Green Day napot hirdettünk, és ehhez készített Szili egy petíciót, és ezt kérjük szépen az újonnan csatlakozókat is arra, hogy írjátok alá bátran.
0: Új országunk is van.
1: Igen, milyen országunk
0: igen?
1: van?
0: Beköszönt Ausztria.
1: Ausztria!
0: Wiener Neustadt.
2: Wiener Schnitzel.
1: Schnitzel, az jó? Szeretjük.
2: Köszönjük, nem vicceljük el senkinek a lakhelyét, de azért szeretjük, hogy ilyen sok helyről írtok és hallgatok. Anikó is beköszönt, csókos szép október csütörtök reggelt kívánok nektek. Sok szeretettel, sok puszis szívecskés emoji, ami csak kell hozzá.
1: Így. Aztán Zoli írja szintén, hogy szép jó reggelt, csókos csütörtököt mindenkinek, ahogy Kincső mondja, így ragadós a hülyeség, drága Zoli, ez a vagány az egész történetben, illetve Ágitól érkezik egy üzenet, jó reggelt, lehet rájöttek, hogy túlértékelt egy miniszterelnök a kis státus, minek az nélküle is tud ugyanolyan rosszul menni az ország. Legalább ezt élőbe cenzúráztam azért. Jó, igen, szóval rosszul menni az ország, legalább megspórolnak egy gigafizút. Üdv és szép napot továbbra is, írja nekünk Ági. Mi az,
0: hát nem, mert szerintem sokkal többbe kerül az, hogy keresgéljük a miniszterelnökünket, meg a kormányokat, mint hogyha az, hogy lenne egy stabil, gyengén működő kormány. Szerintem ez időm sokkal többbe kerül.
2: Nézzétek meg a valutárfolyamot, a hitelminősítésünket és egyáltalán nemzetközi kapcsolatokat, és akkor majd el lehet jobban keseredni, hogy miért nincs nekünk Garfieldunk. Minden esetre játszunk, fekete-fehér, igen, nem nagyon figyeljétek a telefonokat, mindjárt kezdődik az e-havi októberi jó kis játéksorozat.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, embereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Hé hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
4: Október 17-én Marosvásárhelyen.
3: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
5: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
6: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
7: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
7: Gamma Electronics.
9: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
10: Akkor irány a Camoshoes.
9: Női, férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról.
10: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát.
9: Így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet.
10: Várunk a Camo üzleteiben.
9: Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt.
10: Camoshoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget!
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét lágerek,

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Október 1-e van, egy új hónap, új lendület a Fekete Fehér Igen Nem játékban, sőt, új kör indul, úgyhogy minden új, lássuk, hogy a játékosok új-e.
3: Olyannyira igen a játékosok, és hogyha minden igaz, akkor nagyon új. Jó reggelt, hello, szia!
4: Szervusz, sziasztok!
2: Jó reggelt, Ildikó, hogy vagy, mit csinálsz ma reggel?
4: Jó reggelt, készülök munkába fog indulni.
3: Munkába? Hamarosan. Mit dolgozol, kedves Ildikó?
4: Hát...
3: Titkos?
4: Nem annyira tanügybe dolgozom. Tanügy.
3: Tanítasz? Gondolom, igen. Még nem játszunk, tanítok, most még válaszolhatsz rendesen, mert ez még csak a körbe érdeklődése a ma reggelnek.
5: Most még csak puhítunk,
3: igen. Tehát, hogy tanár vagy, tanítónéni vagy, ovinéni vagy?
4: Iskolapszichológus, tanácsadó tanárként dolgozom.
3: Nagyon jó. Akkor Endrét el fogjuk küldeni hozzád. Mindünk közül a legfiatalabb.
5: Ez nem a szülőknek jár, kincső, a diákoknak jár. De én is jövök szívesen.
4: Először a szülők jönnek.
3: Na, akkor yes. Endrét küldjük első kerben. Drága Ildikó, hogy a játékról is néhány szót ejtsünk. Ugye új kört indítunk ma a hármas szabályban, úgyhogy első körben az a dolgot, feladatot, hogy válasz, kivel szeretnél játszani.
4: Endrével.
3: Na most jó, csata lesz.
5: Minden bánatomra a szerepet. Így van, rendben. Akkor viszont jön a visszaszámláló, igen. Ildikó, figyelj, mostantól egy percig érvényben a szabályok, jó?
4: Rendben.
1: 3, 2, 1, start!
5: Ildikóval játszok, aki iskolapszichológus. Sok diákkal dolgozol, Ildikó?
4: Rengeteggel is, egyre többel.
5: Ez azt jelenti, hogy egyre könnyebben megnyílnak? Igénylik a munkádat?
4: A problémakör egyre tágabb. Ez azt jelenti.
5: És újabb és újabb kérdésekre kell választ is találni, gondolom.
4: Újabb és újabb kérdések, nehézségek, nehézségi fokok.
5: A szülőknek is épp ilyen pont ilyen nehéz, mint a gyerekeknek?
4: Én szeretek szülőkkel dolgozni, és akkor eredményes, ha szülő is partner ebben a munkában.
5: És a szülők is egyre nyitottabbak, úgy érzed?
4: Érdekes kérdés. Találok nyitott olyan szülőket is, találkozok olyan szülőkkel is persze a munkámban, akik nyitottak és partnerek szeretnének lenni.
5: És azt kell mondjam, Ildikó, egyrészt gratula, tényleg sehol nem fáj nekem ez a vereség, igazából a te nyerességed, azt kell mondjam, hogy ez jóformán egy interjúanyag is lehetne. Akármelyik órásában be lehetne játszani a rádióba, mert érdemben beszélgettünk.
3: Igen, és hasznos, vagány, fontos gondolatokkal gazdagodtunk, úgyhogy ezt a részét külön köszönjük. Részemről meg azért jár a hatalmas nagy dicséret, hogy ennyire összeszedett, patent, jól beszélő, fit és tényleg ebben a korai órában is jól működő aggyal, pláne női aggyal, drága Ildikó, ritkán találkozunk a játék közben, úgyhogy gratula, tényleg nagyon-nagyon ügyes voltál.
4: Köszönöm.
5: Látszik, Ildikó, hogy szavakkal dolgozol, azért ezt így éreztem abból, ahogy válaszoltál, tényleg köszi.
4: Köszönöm én is ezt a
2: Köszönjük szépen, Ildikó, köszönjük szépen, nagyon örülünk, hogy játszottunk veled, és akkor nagyon sok sikert kívánunk a munkádhoz, és nagyon köszönjük azt, amit teszel a diákokért, meg a szülőkért, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy értékeli más is, úgyhogy hajrá neked, mi sok erőt kívánunk.
4: Köszönöm.
2: Illetve hát akkor van egy bögréd, mi ennyivel tudunk ma hozzájárulni a ma reggelethez, honnan hallgatsz minket?
4: Sepsiszentgyörgy.
3: Ó, de szuper.
2: Hát akkor a kollégák várunk téged.
3: Igen, ide ebbe a stúdióba, téged nagy nagy szeretettel, hogy átvedd a bögrét. Jó munkát kívánunk neked, csodás napot, köszi, hogy itt voltál. Szia.
5: Szia, szia.
4: Köszönöm nektek is, szervusztok.
2: Szia.
6: Ébredj minden hétköznap reggel
1: a Rádió Gagával
6: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
1: Ez a hármas szabály.

0: Nagyon nagy gratuláció, és tényleg nagy ölelés még egyszer Ildikónak. Pöpec patentjáték volt ez a mai fekete-fehér, igen, nem? Illetve köszönjük Szilárdnak is, aki beköszön hozzánk. Szép jó reggelt írja.
1: Így van, mindeközben ne felejtjétek, hogy fekete-fehér zajlik októberben is, szépen megy tovább. A Guriga és Bögrénk annyi van, hogy jut mindenkinek. Csak regisztráljatok és nyerjetek.
2: Jó, de azért felveszik a kesztyűt mi is. Tehát, hogy azért úgy oda vágunk. A mai nap is például nagyon erős vagányjáték volt, de nagyon erős is volt az ellenfél, úgyhogy ilyeneket keresünk holnap is majd, addig is jöjjenek a legfrissebb hírek 8-kor, utána folytatjuk.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó.
8: Te
7: nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, de a nap végén nagyértékű ajándékunk is a tiéd lehet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 percé. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
10: Reklám. Eleged van a rohanásból, hajdott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztránk.

0: mezői halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Félrelépni szabad! Október 2-től a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
2: Most várunk.
3: De mire?
2: Hogy feltörjön bennem a vágy.
1: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
4: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
0: Nyikorog, melegszik, szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Választ a Metalups prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalups, a jó választás.
5: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
6: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
7: Unod a megszokott kínálatot.
8: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
9: Supermarket, fedezd fel a különbséget.
8: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
10: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
11: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Adáskörzetünk nagy részén délelőtt derült marad az égbolt, és később is sok napsütésben lehet részünk. Október első felében is érvényben marad a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése, és hétfőre újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat az államfő az új miniszterelnök jelölt kijelöléséről. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Tehervonat sodort el egy személygépkocsit tegnap délután a Maros megyei Maroskecén a vasúti átkelőnél. A balesetben az autó vezetője megsérült, de saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínre a marosludasi tűzoltók és egy Smurd mentő érkezett. Az orvosi vizsgálat szerint a sofőr sérülései nem voltak súlyosak, sürgősségi ellátásra nem volt szüksége. Október első felében is érvényben marad a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése, közölte a pénzügyminisztérium. A kedvezmény október 1-e és 15-e között érvényes, így a tényleges jövedéki adó 1000 literenként 2103 lej 22 bani marad. A tárca a két heti piaci értékelés után döntött a maximális mértékű kedvezmény fenntartásáról. A minisztérium adatai szerint a vizsgált időszakban a gázolaj plac jegyzései 63,7%, a kereskedelmi árak pedig 35,1%-kal emelkedtek. A kedvezmény azonban nem garantálja, hogy a kutakon is változatlan marad az üzemanyag ára. A válság elhúzódására szavaztak Siegfried Moresan szerint a politikai válságot előidéző pártok azzal, hogy a parlament nem támogatta a kormánya beiktatását. Hangsúlyozta, továbbra is kiállnak a reformok mellett, hogy ne vesszenek kárba az ország stabilizálásáért vállalt áldozatok. Siegfried Moresan megköszönte a PNL, az USZIR és az RMDS együttműködését, és azt mondta, a három párt rövid idő alatt konkrét reformközpontú kormányprogramot dolgozott ki. Hétfőre újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat Nikus Ordán államfő a Kotrocsényi palotába az új miniszterelnök jelölt kijelöléséről. Az elnök szerint a parlamenti többség kialakításához konszenzusra van szükség, ehhez pedig minden pártnak engednie kell valamennyit saját álláspontjából. Nikus Ordán megköszönte Siegfried Moresannak, hogy vállalta a felelősséget és kormánya programjával a parlament elé állt. Egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy az ország megőrzi nyugatbarát irányultságát és teljesíti pénzügyi kötelezettségeit. Mint ismert, a Moresan kormány tegnap nem kapta meg a beiktatáshoz szükséges parlamenti támogatást. Fölényesen jutott tovább a román kupában a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata. A marosvásárhelyiek tegnap este a Galaci CSM elleni visszavágót 109-83-ra nyerték meg hazai pályán, így kettős győzelemmel léptek a selejtező második körébe. A VSK már a fél időben 20 pontos előnyben volt, 59-39-re vezetett, és a mérkőzés hátra levő részében is végig irányította a játékot. A csapat legeredményesebb játékosa Gorán Mártin is volt 25 ponttal, a következő ellenfelet sorsoláson ismerik meg. 50 évesen lezárta a profi mini futballpálya futását Klein László. A székelykeresztúri kapus 8 év alatt a marosvásárhelyi Nova Vitával 3 román bajnoki címet, bajnokok ligája trófeát és Európa kupát nyert, emellett 2 BL ezüstérmet is szerzett, a román válogatottal világbajnoki arany és bronzérmet, valamint 2 Európa bajnoki ezüstöt ért el. Klein a családjának korábban megígérte, hogy 50 évesen befejezi a profi sportot, a mini focival azonban nem szakít teljesen, alacsonyabb osztályban továbbra is játszik. Adáskörzetünk nagy részén délelőtt derült marad az égbolt, és később is sok napsütésben lehet részünk. A reggeli párafoltok így gyorsan feloszlanak. Kellemes, meleg időben lesz részünk, 22 fok körüli maximumokkal. Marosvásárhelyen most 4 fok van.
11: Most pedig...

0: Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt mindenkinek. Október 1-e van, indul egy újabb hónap, és hát csütörtök van, az nem egy újabb hét, de egy újabb hétvége még lehet, és rengeteg lehetőség vár még ránk. Indul a három szabály.
1: Így van, egy újabb hónap mindenféle lehetőséggel arra, hogy mindent helyrehozzunk a világban, amit elrottontunk szeptemberben. Itt vagyunk hárman, Berecki, Szili Máté, Kincsi és Nagy Endre, a javító kulcs nálunk.
2: Jó reggelt kívánunk nektek, gyertek csatlakozzatok hozzánk 0735488888, írjatok véleményt, írjátok alá a petíciót, mondjuk ma is, illetve gyertek hallgassunk közösen jó zenét. Az órát a One Republic-kal indítjuk. Jön a Run.
3: Ez a hármas szabály. A maga

0: Save Me Tonight énekli Jennifer Lopez, 11 perce vagy 8 óra után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Óriási nagy szeretettel elértük a 150 feliratkozott a petíciónkra, csak gondolom, hogy az 1000 még azért messze van.
1: Hát kis lépés ez nekünk, de ez erre meg lesz. Sok kis lépés egymás után. Nézd meg, Zoltán meg is írta. Alá van írva részemről. Na, ilyen üzenetekből nagyon várunk. Köszönjük. Jóval többet.
2: Még majdnem 700.
1: Körülbelül igen, igen. De 800-900-al is megelégszünk.
2: Hát ezek, akik meg is írják, hogy aláírták, de mi van azokkal? A csendes többség, tudod? Az mozgatja a világ.
0: Azt hittem, hogy a matek az erőséget, tudod, hogy ha van már 150-ünk, úgyhogy még 700-at kérünk szépen, hogy az 1000 lassan legyen. Nézzem, hogy oké, hát ez kicsit félre ment. Pánikás, jó reggelt kívánok Németországból, Ludovics. Vagy Ludovik.
1: Ludovik.
0: Ez nem a volt miniszterelnökünk? Tudjátok, volt az a Ludovik Orbán.
1: Most beszéltük le, hogy olyan felejthetőek ezek a nevek, meg annyian vannak, tehát egy órával ezelőtt erről csicseregtünk. Igen, köszönjük Iga. Szépen Ludoviknak, hogy olyan nagyon messzi távolból is bennünket hallgat. Hát milyen vagány ez, drága Ludovik, írjad alá te is a petíciót. Sokan leszünk, és jóféle dolgok. Na, de tudjátok, miről nem beszéltünk ma még? Miről? Október 1-je van. Igen. Mondanám, hogy az ősz első hivatalos napja, de a szeptember volt. De október 1-e mégiscsak egy mérföldkő tekintettel arra, hogy ez az időjárás, hogy például a mai dátumhoz valami kellemetes világnappal boldogítotok engemet?
2: Október, nagyon jó október 1-e, képzeljétek el, három vagány dolognak is világnapja van, lehet válogatni, sőt több is. Na, kezdjük mindjárt a vegetariánusokkal, oké, meg volt. Akkor
0: jó salátát!
2: Igen? Mindenkinek jó salátát kívánunk a vegetariánusok világnapján.
1: Oh, finom salátákat tettem Cipruson.
2: Tényleg a viccet félretéve is.
0: Jó a sali?
1: Igen.
0: Helyi sali vagy mi?
1: Hát figyelj, ott, ahol a görög jaurt, tényleg görög jaurt, meg a telemea, a görög telemea, az tényleg az.
2: Tényleg extra szűz,
1: meg az
2: extra
1: szűz, meg az olívabogyó, az a szuvenírboltól, a sarki ABC-ig és a Peripteróban mindenhol ott van, szóval, hogy igen, ott az ízek.
2: Na, szóval vissza ide, tényleg jártatok már úgy, hogy valahol mondjuk ilyen megszervezett menü, vagy asztaltársaság volt, és mindenkinek lerakták a kaját. Ugye ilyenkor egyre szólnak azok, akik vegetariánusok. És akkor kihozzák a kaját, megszökönyő bécsiszel, pityokkal, izi-bizi, nem tudom, stb. És mellét lerakják a vegetariánusnak a menüjét, és olyan gusztan.
0: Rántott sajt.
2: Igen, gombafejek.
0: Gombafejek, panírozva, igen, nem tudom, milyen hasábburgó, aranykrumpli, és ilyen saláta, meg koleszló, meg koleszló.
1: Azaz, nem, koleszló. Valami olyan.
2: Koleszló, de jó, igen.
1: Úgy mondják, hogy koszló?
2: Koleszló, igen.
1: Koleszló?
2: Az enéma.
1: Koleszló. Koleszló. Ezt én is meg kell tanuljam, mert legalább 6 féle receptet már kerestem hozzá, imádom ezt a salátát. Mondjam, hogy én eddig, hogy mondtam? Koleszló, csókolom.
2: Erre?
1: Igen, de ne kérdezz, hogy került az oda, de Vargyasban is van erre. Akkor gondoltam, legyen itt is.
2: Mondjátok rendesen székely ember, hogy koszlovos káposzta van-e?
1: Koszlovos?
2: Hát igen.
1: Hát ez már majdnem koszovós.
2: Hát igen, majdnem ott.
1: Ha már itt tartunk a vegetáriánusoknál, hadd mondjam el, hogy annyira sajnálom Szentgyörgyön, most már lehet beszélni róla, mert sajnos megszűnt az az étterem, vagy egyáltalán az a, én nem is tudom, hogy catering cég volt első körben, de hogy volt egy időszak, amikor vegán kajákat lehetett enni, itt az egyik helyi vendéglőben, kávézóban. Én komolyan mondom, olyan szinten volt orbitálisan pozitív csalódás, hogyha valaki nem szól nekem, vagy én magam ugye vagyok annyira nem hülye, hogy lássam a menü, hogy nincs hús abban a kajában, észre nem veszem. Bennem akkor tudatosult egy ilyen vagány kis brancsos, egyébként ügyes kis összeülés alkalmával, egy pirítós kenyeret úgy megtömtek mindenféle földi jóval, hogy olyan szinten laktam jól, én, aki egyébként halmozott tányérról zabálom a húst hússal, ha kell, ha nem, hogy szerintem nagyon ügyesen lehet ezt csinálni, ízében, tápanyagértékében és minden másban is úgy, hogyha az ember ehhez ért. Csak ahhoz érteni kell, ugye. 07 30 54 88 88. Mi a véleményetek erről? Írjátok meg nekünk.

0: Szentföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió
1: Gaga. Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném,

0: Halott pénz, gazdag vagy szegény című dal, egy nagyon jó értékeket bemutató dal, 8 perccel fél 9 előtt, mondtam, ilyen lírünk ide, 8 perccel leszünk fél 9 előtt, meg is jöttünk. Bogica írja nekünk, jó reggel, csodás, majdnem pénteket mindenkinek. Endre, csak úgy kérdezem, hogy az augusztusi melegre is van recepted? Tudod, mondtad, amit az előző hónapban elrontottunk, azt most, az van, hogy én nem tudtam kiélvezni. Rendesen megpróbálom azt visszahozni, az egész szeptemberben nem sikerült. Írja nekünk Bogica. Ezt nem értem most.
1: Mert én mondtam még óra elején, hogy október lehetőség, hogy mindent, amit elrontottunk szeptemberben, azt majd helyrehozzuk. És például ki lehetne élvezni a nyári meleget, amit elhalasztottunk, de már nem lehet.
2: Hát ez az október egyelőre nagyon nem úgy néz ki, mintha vénasszonyok nyaráson, ilyen kánikuláson, pántos blúzocskában szaladgálnak. Megy, mert itt olyan hideg van, meleg volt.
0: Jó, hát most reggel igen, de hát
2: jó. Na, valahogy túléljünk, maradjunk annyival, hogy valami épkézlebb lelki vigaszt támaszt tudjunk adni Bogicának, és lesz még szőlős lágykenyér, mondják ugye mifelénk, hát majd, ha más nem, jövőre. Reméljük, hogy a jövő nyár az nem arról fog szólni, hogy a kánikulát elmulasztod, drága
1: nem
2: Bogica.
1: Nem merek ígérni nagy dolgokat, hogy ne kérjék számon rajtam, de ha minden jó megy, lesz még nyár talán. De ugye a mai világban ne ígérjünk felelőtlenül.
2: Így, közben Alpártól kapunk egy fotót, rövid kis üzenettel írja nekünk, jó reggelt nektek innen a hűvös mezőről, és látszik a fotón, hogy valóban kint vannak munkagépekkel, egészen komolyan dolgoznak a szántókon, aztán vagy hogy igen, mert azok traktorok, ugye?
1: Traktorok, és nem tudom, milyen gépek pontosan. Ezek valami masinák, de ennyire kinagyítva nem látszik. Minden esetre munka van, biztos, hogy süvít a hűvös szél ebben a korai órában odakint. Ilyenkor jó a modern traktor, mert nem csak légkondi, de fűtés is van benne.
2: Ja, ülésfűtés van, is? Pontosan. Annak rendje is mondja, igen, szerint persze. Biztos igen. Biztos igen. Persze, nagy leszek, és ha a helyzet úgy kívánja, én komolyan mondom, elmegyek ilyen sofőrinának. Valamilyen nagy gépet vezetni. Az nem vagány? Azt szerintem
0: de,
2: vagány.
0: Nagyon merő. De.
2: Gondoljatok bele, aztán már én leszek az, a kirogatja nektek az üzemeltet, hogy üdv innen a hűvös szántómezőről, vetőről, és mit tudom, én mutatom a fotókat.
1: Pálinkás, magarettás, jó reggelt, a munkamezeiről.
2: Úgy. Megkeresem Dezsőt, elkocintjuk, és azt dolgozunk. Hát ennyi.
0: De ez menő. Én szeretem az ilyen. Pont valamikor, hát már olyanrég beszélt pont Endrével, hogy van annak egy bája, amikor egy ilyen kis törékeny nő valami olyan nagyot vezet.
2: Azt mondta, törékeny, tessék?
1: Hát tessék? A géphez képest. Ez pozitív, azt akartam mondani, hogy kecses.
0: Hogy egy kecses, bájos, törékeny nő, de a jó értelemben vezet egy olyan muszkulós traktort.
1: Kellett dicsérjed a nőket, meg is kaptad a büntetést.
0: Hát ez ilyen.
2: Már legyünk annyiban, ha rózsaszín lesz a traktor, ezt már letisztáztuk korábban, akkor megyek gond nélkül. Na jól van, köszönjük a fotót, és köszönjük az üzeneteket, ne feledkezzetek el a petícióról, írjátok alá, és mindeközben vegetáriánus világnapot ülünk, igen. És még van-e valami?
1: Megkívántuk a mellettünk levő vegetáriánus sercegő rántott sajtot. Ilyenkor ezek mindenki vegán vagy vegetariánus akar lenni, de amikor például ott vagyunk a disznóvágáson, senki nem kérdi, hol a salát.
2: Szóval igen, vagy a rántott sajt.
1: Ennyit a gasztróbigottságon.
0: Hát a disznófősajt, ezért lett a disznófősajt, nem?
2: Igen, hogy legyen valami meg a dolog is benne.
0: Bepanírozod a disznófősajt, tessék rántott sajt.
1: Saláta, aztán, hogy persze, benne, nem mindegy. A saláta és bőbsaláta. Rendben vagyunk, mindent is megoldunk. Pontosan.
2: Közben Attilától érkezik egy üzenet, akkor mielőtt tovább lépnénk a másik világnapra is, mert ez még ide tartozik. Azt írja, hogy jó reggelt, én csak annyit tudok, hogy nagyapám meg dédapám nem koszlómoszlózott, sőt a középkorban az evett nem állati eredetű ételt, aki nem volt képes vadászni. Most nem akarok senkit bántani, tisztelem a nézeteit mindenkinek mindaddig, amíg nem akarják reál erőszakolni.
0: Tehát a koszlómoszló az a köret valami mellé. Ja. Hát azt a bécsi szelet mellé is pont ugyanolyan jól esik. Hello.
1: Meg egy jó hamburger mellé. Meg Attila még az is, ha már felhozod a régi szép időket, valamikor a társadalmi réteg és szegénység kérdése volt, hogy ki mennyiszer jutott húshoz. Ilyen szempontból szerencsés időket élünk. Becsüljük is meg a finom húsikát például. 0730548888 írjatok nekünk.
3: Mindenről dumál.

0: You're welcome. Shepard Ron és a The Giver fél 9 másodperceken belül, és folytatjuk a mai kiadást. Itt vagyunk a csütörtökben, és csodálatos október 1-e van. Van még néhány dolog, ami fontos lehet egyeseknek. Például már megint kávévilágnap van, pedig nemrég volt egy, aztán most megint másik van. Úgy néz ki, hogy minden kávé óriás cég vagy franchise saját világnapot indít, mint egyesek a Green Day-jel, az csak úgy megy. Mindeközben pedig a házi sütemények napja van ma.
1: Jaj, atya úristen!
0: Úgyhogy egyrészt, mielőtt még bármi egyéb receptek irányába elmozdulnánk, óriási nagy tisztelet és mindenféle köszönet azoknak a nagymamáknak, előttünk járóknak, akik egészen más időkben, egész más konyhai felszereltséggel, óriási türelemmel bügyürgették addig, ameddig olyan lett, hogy egy boltba se tudják, hogy eladni.
1: Jaj, úristen, az a baj, hogy megnyitjuk ezt a kis kaput, rögtön, hát konkrétan csűrkapu lesz belőle, azt akartam én mondani, mert ha van gyenge pontja szerintem a halandó földi létezésnek, az a házi süti. És tény, hogy hál' Istennek vannak olyan cukrászdák is, vannak olyanok is, tegyük hozzá, akik nagyon vacak cuccokat csinálják, de hál' Istennek vannak olyan cukrászdák is, ahol tényleg tudják hozni ezt a zsenomenális házi ízt, ami nem tudom, nagymama töredezett keze miatt olyan, amilyen, és nem tudom, hogy koppintják, de valami sikeredik összehozni ezt. Egy biztos, én ma a sütit kéne süssek.
2: Ja, ez egy jó ötlet. Ez egy jó ötlet. Melyik a nagy házi süti kedvenc?
1: Nekem minden nemű kavart kevert tészta az, amit én készítek, mert az nagyon egyszerű. Igen, igen, nagyon egyszerű, mert hamar megy, pák, és tényleg úgy kotyvasztod és készíted és ízesíted el, ahogy éppen kedved szottyan. De hogyha gyerekkori szép élmény, akkor a Rigó Jancsi nagyon, a Kati tészta. Jaj, a Kati tészta. Annak idején kölyök koromban az ilyen jóféle, mondjátok, kultúrotthonos lakodalmakban, amikor házi sütésű tészták voltak kitéve a hosszú asztalokra, akkor én voltam az, aki végig szaladt mindegyik tányíron, és csak a Katikat kiettem belőle.
0: Bocsi. Akkor olyan katitlan lett az teljes dolog. Közben ott van még vannak ezek a nagyon-nagyon sok munkát igénylő, nagyon sok vékony labból álló házi sütik, amiket aztán tényleg...
2: Zserbó?
0: Igen, zserbó. Például a zserbó, vagy akár mindenféle szeletek, aztán ott a citromos szeletek, meg a satöbbi szeletek,
2: van,
0: meg a modernebb, van most már ilyen üdítő márka elnevezésű szelet is. Igen,
1: köszönöm szépen. De az nem sok rétegű, annak az a magány része.
0: Az van alsó réteg, s felső fanta réteg.
1: És középen egy kicsi krém.
0: Ja, és a krém réteg.
1: Annak rendje is mondja szerint. Ja, nálad ez a sok, a három réteg?
0: Igen, de nem, de tényleg a zselbor, a gondoltam, az legalább
1: az elég sok lap, azt hiszem 5-6 lap kéne legyen benne. De ha egy tisztességes katitésztát akarsz enni, az is alsó hangon 4 lapból áll, teszem én hozzá.
2: Az is 4 rétegű. Hát az ilyen lapos? Az amúgy van, hogy piskóta krém, piskóta tejszínha?
1: Ne.
2: Valahogy így van, nem piskóta, hanem ez a nem piskóta.
0: Én már látom, hogy googlizzuk meg a Kati tésztát. Tehát ez most mindenki nyugodjon bele, ez meg fog történni.
1: Jaj, ez nem az a Kati tészta, amire én gondolom.
2: De nem erre gondoltál?
1: Van ennek valószínű az a változata, ami nem piskótából készül. Gondolom az. Ha nem, ami ilyen lapokból, tudjátok, igen, sok lap kisütve. Bár ez sem néz ki rosszul, szó köztünk maradjon.
2: Nem, sőt, ez nagyon finom is. Ez így valószínű, egy kicsit ilyen kekszalámiszerű a belső része, az a csokis része, az kicsit ilyen rumoskás, valami kakaós. Ez az menet. Amúgy azt szerettem volna visszatérni a fantaszeletre, nekem a fantaszelet az örök kedvenc, ez mindenhol. Tehát, hogyha valahol házi süti van, az első dolog, hogy kiszedek egy fantaszeletet. Szerencsére könnyen megkapható, hogy vannak azok a helyek, és büntetni kéne azokat a helyeket, akik tejszínhabbal vagy ilyen tejszínes krémet raknak a fanta és a piskóta közé. Az tehén túró. Az tehén
1: túró. Na igen,
2: krém.
1: Az attól finom.
2: Nem tejszínes, nem ilyen... Az rendes krém.
1: Bereczki Szilárd kikérte magának és a társadalomnak. Van, a fanta szerethez akkor tehén túró dukák ezé csokolom.
2: Így van.
0: És ne roncsuk el, véletlenül se keverhetek bele mazsolát. 0735 34 88 88. Ha kedvenc házi sütit mindenki megírja, akkor 12-ig se végzünk a maival.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Reklám.
1: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitery@hochland.com e-mail címre.
2: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
3: Félrelépni szabad! Október 2-től a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk.
5: De mire?
4: Hogy feltörjön bennem a vágy.
3: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
6: Ha a legjobbot szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mureswet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Mureswet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
7: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsirt a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. hotelpacsirta.ro.
8: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
9: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez, beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
10: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
12: ismét slágerek,

0: közben kikapcsolt mikrofon mellett listázunk, és ilyen barkobásat játszottunk, hogy melyik az, amelyik egyforma, de az alsó fele olyan, mint a felső, de a felsőben van egy lyukacskas, látszik benne a lekvár. Azt tudjátok?
1: Hát van az isler, aminek nem lyukas a teteje,
0: nem, az egyforma,
1: tudom.
0: Össze van borítva,
2: igen,
0: de egyforma.
2: És az le van... Igen, csak is azt akartam, le van öntve csokival, nem? Az a, és annak az is csoki a krém van, nem lekvár van a középén.
0: Nem, igen. És akkor melyik a kibújik a lekvár belőle, mint a szög a zsákból?
1: Szili, tudja? Szili, tudja, mert beszéltünk róla.
2: Villanyos ler. Aki volt, borsolvastam el ember, semmit teszem. Linzer.
0: Az a linzer?
1: Ez a linzer ezek szerint, igen, és a linzer is valószínűleg egy csomó minden múlik azon, maga a piskóta rész, hogy van már, mint a tészta rész, tudjátok, hogy amiként van bekeverve, megsütve, de nagyon sok minden múlik, hogy milyen lekvárt teszel oda közben. Mert én nem tudom, hogy például Hecserlivel valaha kóstoltam el, de Hecserli lekváros változatában azt nagyon meg tudnám enni. Most mind ilyen narancssárga lekváros emlékképek ugranak.
2: Az a barack lekvár,
1: a barack
0: lekváros, vagy én még ilyen eper lekváros verzió. Is
1: jó kicsi Hecserli lekvárra. Jaj, tatac.
2: Igen, csak a Hecserli nem folyik ki, annak nincsen ilyen tartása, mint egy barasznak.
1: Hát egy kicsi étkezési zselatinnal. Kicsi étkezési zselatinna megoldott, ha nem. Egyébként is nem arról szólt egy fél gyerekkorunk, hogy az islert is, meg a linzert is szétszedtük, és kinyaltuk belőle, amit ki kellett nyalni.
0: Igen, mindenki azt hinni, hogy csak az amerikai gyerek jött rá, hogy az Oreo kekszet el kell fordítani, igen, és úgy kell szétszedni.
1: Közben de évszázadokkal
0: nem, volt előtte. Mi már a melyiket linzer szeretet elforgattuk egymástól.
1: Jaj, tudjátok mi jut eszembe? A habos rolló. A habos rolló. Rolló. Ki hogyan szeretné? Megvan a habos rolló?
2: Jaj, az
1: a
2: még így belül, ha van, és körülötte ilyen tekercs,
1: igen,
2: valami keményebb,
1: kicsit
2: roppanos.
1: Olyan, mint a kürtös kalács, mini, egészen mini kürtös kalács, a tésztája ez természetesen más, de dugig volt tömve tejszínhabbal.
2: Igen. Ez Istenem, olyan, mint amikor beleharapsz, ez olyan mesi is az íze, azért, mert hogy beleharapsz, harapsz is, de nem is. Tehát, hogy úgy érzed, hogy haraptál, de mégis az érzésed, de nem haraptál semmit.
1: Olyan szét a szádban egyből. Hú, ez de jó volt. Azt hájas tésztalapból csinálják vajon?
0: Nem tudom, inkább valamilyen.
1: Azt hittem, milyen hájas lapszerűség.
0: Mindjárt utána nézzük. Közben még ez, ha már ilyen mindenfélevel töltött dolgok, akkor ott van a képviselő, szenátor és miniszterelnöki fánk közül az egyik kedvenc, ugye a képviselő fánk. Nagyon ízlik, nagyon vagány. Azt is mindenfélékkel töltik. Jó. Van, aki tejszínhabbal, van, aki ilyen vaníliás krémmel, ott vannak különböző szintek és szintek.
2: Van az eredeti, az ugye vaníliás krém és tejszínhab. Igen. De nem vaníliás puding, hanem vaníliás krém. Uh-huh. És tejszín. Van, aki csak vaníliás krémmel tölti, nekem ez a kedvencem személy szerint, és van, aki csak tejszínhabból, az egy picit ez ilyen low budget megoldás.
1: Na nekem az is a nagy kedvencem, amikor vaníliás krém van belül, illetve teteje jól meg van hányigálva, szépen felpumpozva, még tejszínhabból. Tehát az a süti, az, amit én is úgy eszek, hogy nem nézem a cukrászdába, hogy mennyire vagyok urinő, neki egy az egybe. 07-30-54-88-88 jöhetnek a kedvenc sütik, akár receptek, és köszi előre is.
3: Ez a hármas szabály. Minden.

0: Csorog a nyálogatvények.
1: Mert hogy
0: ez a sütis téma, ezen kiveri a biztosítékot, legalábbis nálam egészen biztos, de még beszélgetünk róla, úgyhogy küldjetek fotót, írjatok üzenetet.
2: Még szerencsé, hogy nem ragadt le itt a keverőpulton egy gomsa a sok tejszínhabtól, de a veszély az megvan, higgyétek el, hogy olyan forró hangulat beleolvad a porcukor.
3: Ja, igen, próbáljuk túlélni valahogyan ezt a rengeteg üzenetet, amit küldtök. Köszönjük szépen, várjuk a továbbiakat, és gyertek sütízzünk közösen, illetve gyertek hallgassuk meg a legfrissebb híreket, rögtön utána pedig jövünk is vissza.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
8: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
9: Nagyon örülök, tényleg.
4: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
7: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
4: Október 6-ától a Rádió Gagán.
7: Reklám. Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
10: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
13: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
14: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi?
15: Akkor irány a Kamosúz! Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáron.
14: Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalványát, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Kamo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Kamo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
16: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
17: Most
1: várunk.
17: Mire?
18: Hogy feltörjön bennem a vágy.
16: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni Szabad Marosvásárhelyen, a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
19: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
20: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
21: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
20: Gamma Electronics.
22: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
23: Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-25 fok közötti maximumokat mérünk. Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében lép fel a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia novemberben, és kizárta az RMDS elnöke, hogy a szövetség támogasson egy esetleges PCD-AUR koalíciós kormányt. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Tehervonat sodort el egy személygépkocsit tegnap délután a Maros megyei Maroskecén a vasúti átkelőnél. A balesetben az autó vezetője megsérült, de saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A helyszínre a marosludasi tűzoltók és egy Smurd mentő érkezett. Az orvosi vizsgálat szerint a sofőr sérülései nem voltak súlyosak, sürgősségi ellátásra nem volt szüksége. Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében lép fel a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia november 11-én. A koncert a Románia Szellemisége nemzetközi programsorozat része, amely korábban Bécsben és Berlinben is bemutatkozott. A Marosvásárhelyi zenekar Bogányi Gergely zongora művésszel közösen ad koncertet. A budapesti látogatáshoz diplomáciai és gazdasági események is kapcsolódnak. November 10-én Románia budapesti nagykövetségén rendeznek találkozót a közélet, a kultúra és a gazdaság képviselőinek részvételével. A turné célja, hogy Marosvásárhely kulturális értékeit is bemutassa a magyar fővárosban. Hétfőre újabb egyeztetésre hívta a parlamenti pártokat Nikus Ordán államfő a Kotrocsényi palotába az új miniszterelnök jelölt kijelöléséről. Az elnök szerint a parlamenti többség kialakításához konszenzusra van szükség, ehhez pedig minden pártnak engednie kell valamennyit saját álláspontjából. Nikus Ordán megköszönte Siegfried Murasánnak, hogy vállalta a felelősséget és kormánya programjával a parlament elé állt. Egyúttal biztosította a polgárokat és Románia partnereit arról, hogy az ország megőrzi nyugatbarát irányultságát és teljesíti pénzügyi kötelezettségeit. Mint ismert, a Murasán kormány tegnap nem kapta meg a beiktatáshoz szükséges parlamenti támogatást. Kizárta Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, hogy a szövetség támogasson egy esetleges PCD-AUR koalíciós kormányt. Szerinte olyan miniszterelnökre van szükség, akit a PCD, a PNL, az USZIRE és az RMDS is elfogad, vagy egy olyan többségre, amely akár az RMDS nélkül is működőképes. Kelemen Hunor úgy vélte, Szoringrid Jánu jelölése nem jelentene megoldást, mert szerinte a PNL nem támogatná. Az RMDS elnöke azt javasolta, hogy a leendő kormányt a pártok által javasolt szakemberek alkossák, a külügyi és a védelmi miniszter pedig az államfő jelölje. Szerinte a jövőbeli miniszterelnököt mindkét nagy pártnak el kell fogadnia. Ma megnyitják a forgalom előtt Komárnik új elkerülő útját Prahova megyében. A 6 kilométer hosszú útszakasz célja, hogy átvegye az egyes főút forgalmának egy részét, és csökkentse a városon áthaladó forgalom terhelését. Az út Komárnikot nyugatról kerüli meg, és két körforgalmi csomóponton keresztül csatlakozik az egyes főúthoz. A beruházás 236 millió lejbe került, és állami és európai uniós forrásból finanszírozták. Adáskörzetünk nagy részén délelőtt derült marad az égbolt, és később is sok napsütésben lehet részünk. A reggeli párafoltok így gyorsan feloszlanak. Kellemes, meleg időben lesz részünk, 22 fok körüli maximumokkal. Marosvásárhelyen most 7 fok van.
22: Most pedig.

0: 9 óra múlt néhány perccel, és mi vagyunk a felelősök azért, hogy mindenhol már ragad a porcukor a munkahelyeken, íróasztalokon, stb. Úgyhogy óvatosan, mert csütisztünk eddig, de ki tudja még merre vissza mai nap. Folytatjuk a mai hármas szabályt, még 2 óránk van belőle.
1: Igen, és tele vagyunk porcukorral, szeretettel, meg sütőporral is. Nagy Endre, itt van Berecki Szili, és itt van én, Máté Kincső vagyok. Jó reggelt, várjuk a fotókat, videókat, üzeneteket, írjatok.
2: Így van, és közben a zenét hallgatunk, természetesen a jó sütemény mellé kell a zene, és Géli következik, és az ABCD, fú, hogy kívánjuk a süteményt. Úgyhogy ez lesz most a dal, amivel indulunk, hajrá!
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

Diaz Menta és a Méreg című dal 10 perccel 9 óra után, október 1-én csütörtökön, szép napon itt vagyunk veletek és folytatjuk a műsorunkat. Hát itt bedobtuk a hogy benyúltunk a make-up tárba, ezt úgy szokták ezt mondani, mert hogy hát házi sütikről beszélgettünk, ugye, és hát ilyenkor azért. Csavaszír, a krémes házi hájból és nagymama által kavart krémből, nem puding, meg hasonló kocsvalék alapok közé, meg két dolog. Egyetértek, ez a képviselőfán gondolom, ez arra gondol. Egyetértek, meg kérlek szépen,

0: fejlesztve, és a többi, és a többi. Uh-huh. Lehet valami nagyon guszta dolgot csinálni, de hogyha csak és kizárólag simán a pudingot belekeverjük valamibe, nem. Szerintem is a megúszós.
1: A puding, a süti, az süti. Szerintem ez két külön dolog. Volt az a régi, tipikus, vajas, cukros krém, biztos tudjátok.
2: Igen.
1: Ami nem tudom, legalábbis nálunk ez nagy divat volt, még most is tortákba is belerakták, meg volt ebbe epres változat, mindenféle, hogy még úgy érezted a vajnak az ízét a krémbe, illetve még kürcölte kicsit a cukor a fogad között.
2: Igen, mert nem volt porcukor, csak kristálycukor, répából volt, és nehezen olvad. De nem ennyi bele a molekulák struktúrában. Viszont van egy nagyon türelmes sütemény, amiről nem beszéltünk még, közben itt olyan fotógyűjtemény érkezett, hogy glukk, de azt még el kell mondjam, hogy a hájas tészta megvan, amelyik ilyen 1000 ívből van egymásra hajtogatva. Addig hajtogatják ember, hogy a nap felkest, lemegy 6-szor, és utána, amikor kinyílik, mint egy szép rózsa a sütőben, és a közepén ott van az a finom fanyar lekvárka, akkor hú.
0: Az a jó a hájas labba, illetve hogyha szépen van tűrögetve, de ugyanez a helyzet egyébként a rétessel is. Ugye?
2: De rosszul tűröd, nem nyílik ki.
0: Nem, ez az, hogy ezt nagyon meg kell tanulni, viszont ha egyszer az ember keze rászokik, és nem tudom, hogy beivódik a tudatalatti tudásba. Szerintem ezek azok az értékek egyébként, amit érdemes lenne, amíg még vannak drága jó nagyanyáink, tőlük eltanulni érdemben, hogy kell ezt jól csinálni. Mert hogyha egyszer csak kihal a földön az a tudás, hogy hogyan kell tűrni, nem tudom, hajtogatni tényleg akár a hájast, akár a rites lapot, akkor ott lesz vége a világnak.
1: Ez a hosszú házasságnak a titka. Ha jól készítesz hájas tésztát, megtanulod, hogy kell tűrni hosszú éveken át.
0: Hát akkor ez miért nem a férfi dolga?
1: Így béke. Így béke van. Nem ez az a süti, amiket ütni kell? Hogy oda kell csapni az asztalhoz. Állítólag, hogy van a tésztájához, hogy ilyen edzett legyen, vagy nem tudom, az mindig oda kell csapni, vagy meg kell így boxolni.
2: De ez nagyon ez jó fény. Mert két dolgot is mindjárt megold. Ugye beszéltet, hogy a tűrőképesség, mert tűrögetni kell, és másrészt pedig tényleg a feszültséglevezet is, jól mondja Kincső, és akkor innen ott nagyobb a békesség abban a családban, ahol sok hájas tésztát sütnek.
0: Igen, plusz ahol puliszkát esznek reggelente, mert azért a puliszka keveréshez is kell az a férfi erő, ahol egy csomó mindent is például le lehet vezetni, például. Ugye teszem én hozzá. Közben nagyon drágák vagytok, foglalkozunk kicsit veletek is, írja például Ildikó, hogy a nagy is sütötte darásfészek, sima cukros kürtős kalács, tehát ezek a klasszikus, ikonikus darásfészek, atya úristen, és nem a boltban kapható minden nemű feltekert, hanem az, ami odahaza tepsibe készül, úgy
1: Csuk. A héjas, ja. Nyakor öntött. Jó, de jó. Megkívántam. Na, 0735488888, hasonló üzeneteket írjatok, minket el lehet csábítani, úgyhogy mi tietek vagyunk, csak írjatok nekünk, kérlek.
3: Mindenről dumálunk.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Az a szamba, aztán isler, aztán mindenféle kati tészta, meg zserbó tészta, meg havosroló, és madártej. Na egyébként madártej kapcsán Ágota küld egy üzenetet, azt mondja, sziasztok, nekem a kedvencem a madártej szelet, fehér piskóta, vaníliás krém és tejszín hab a tetején is. Küldött néhány fotót, példa gyanánt az internetekből is, hogy hogy kell ez körülbelül kinézzen. Én bevallom, drága Ágota, az életben nem ettem még madártej szeletet, de ez baromi jól hangzik.
1: Ez már csak azon múlik, hogy valaki megkínáljon. A többi az garaság.
0: Hogy megtanulja megsütni, ugye, a saját
2: szemézze
0: szerint.
2: Érdemes, nagyon egyszerű.
0: Igen?
2: Hát igazából nagyon egyszerű. Hát a madár önerte is nagyon egyszerű, úgyhogy valami, gondolom, valami tojásos porcukros krém lett, vagy ilyen vaníliás krém lett.
1: Hát főzöl egy madártejet, és megvárod, míg szeletelhető.
2: Raksz bele egy kicsi zselatint, és kész is vagy.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy az étkezési zselatin az csodákra képes, és az nagyon sok mindenet, mit ereszték, vagy sűrítés, vagy nem tudom. Szóval egy igen, ezt akár össze lehet hozni. Közben pedig az egyik hallgatónk, Rozi, a tepertős pogácsát emlegeti fel, azt írja, sziasztok, a finom tepertős pogácsa miatt, vagy amit a múlt héten sütöttem, szinte kezéhez sem jutott. Na, ez mit szeretne jelenteni?
2: Hát, szinte, szerintem valami arra akartam mondani, hogy készhez se jutott, vagy ja, tudom lehet, én, hogy olyan gyorsan elfogyott.
0: Ki se tudott hűlni rendesen, gyanúm szerint. Igen. Én ebben mondjuk úgy tudok is hinni, látva a fotót, amit csatolt nekünk a Rozi, mert tényleg gyönyörűek ezek a pogácsák, olyannyira, hogy én magam is elmajszolnám őket most.
1: Jön még üzenet, nézzétek meg, Attila, nekünk Zsolt. Az a vajas krém szili, amit említettél, korábban ugye volt egy kis nosztalgia ebben. Igen. Na abból, amikor margarinnal csinálták val helyett, még most is felfordul a gyomrom, írja nekünk a hallgató. Hát voltak történelmi korszakok, amikor a margarin volt a vaj, és igen, a szegénység igen. volt a bőség.
0: Igen.
1: És ott néhány receptet egyébként kreatív módon meg kellett oldani, ha fele hozzávaló nem volt, ha valakinél volt egy vaníliarút, hű, az egész utca csodájára járt.
0: Jó.
2: Az biztos. Meg olyan margarin volt akkor ugye, hogy azért egy régi 1300-as dácsa lehet megindult volna tőle.
0: De ha nem, cipőpucolása tökéletes volt, így is ott is.
2: Tökéletes volt, így van.
1: Ez még az a kor volt, amikor még az Unirea nem konyak volt, hanem margarin.
0: Vagyis is, áll meg.
1: Volt egy átfedés.
2: Istenem, közben a kedves írja, hogy azt hiszem velem baj van, mert nem szeretem egyik fajta sütemény sem, max az almás tésztát, de max azt. Menjek dokihoz? Igen.
0: Hát, igen. Kedves, nem. Határozottan. Szerintem nem, mert én nagyon sok férfi embert ismerek egyébként. Valamiért ilyen megmagyarázhatatlan fétis szintű vonzódásotok van nektek férfiaknak az almás tésztához, de nagyon sok férfi embert ismerek, mondjuk 10-ből legalább 6-ot, aki tényleg nem eszik másfajta sütikét, csak almás tésztát. Tehát én nem tudom, hogy esetleg mi az összefüggés alma és ananász között, de majd egyszer elmagyarázzátok, hogy honnan jön ez.
1: A mai műsor után majd megtörténik valahol Székelyföld valamelyik meg nem nevezett sarkában, hogy a házi asszony szépen egy csipkés kombinében azt mondja, amikor belép a hálószobába, hogy úgy döntöttem, drágám, hogy dobjuk fel egy kicsit a hálószobai életet, és elővesz egy tálca almás tésztát.
0: Pontosan.
2: Oh, jó. Már belebizseregtem.
0: Ugye, hú, hogy van valami. Nézd meg, a hideg verejték kiült a homlokadra, Berecki Szili. Komolyan, de akkor jól érzem, ugye, hogy van valami megmagyarázhatatlan vonzódás. Ez mitől van vajon?
2: Na, ez
0: valaki nekem meg kéne magyarázza
2: egyszer. Valaki egyszer jobb rendelte fel ezt az almás tésztát, az biztos.
1: Az alma az eredendő bűn, ugye? A tiltott
0: vagy gyümölcse. Az asszony adja. Igen, aha, szóval, ne, tudját. Az expa belemagyarázza azt is, ami nincsen.
2: Már is megmozdul a kígyó.
1: Csak úgy hullnak a fügefa levelek mindenfelé.
0: Ó, jaj. És mindannyian ott is vagyunk a paradicsomban. 07-30-54-88-88. Hát igen, a sütik mögöttes tartalmairól is bátran írhattok nekünk. Akár igen, az említett SMS számon, ott vagyunk Messengeren, WhatsAppon és bárhol. Mindenképp fotók, videók is jöhetnek.
3: Mindenről dumálunk.

0: Alex Godino és a What a Feeling című dal 3 perccel múlva 9:30. Kati írja, sziasztok kedvenceim, nekem a kedvenc a Nagyi Süti, az egyik a nagymamámtól az ánisos kavart süti, Istenem milyen íze volt, és a másik Nagyitól a mézes pogácsa, meg a rácsos dzsemes süti, én is sütöm most, de nem is olyan, a írja nekünk közben, hogy drága kincseim, a Kati tésztának 3 lapot sütök, amiből egyet összetörök a krémbe, így a 2 lap marad, na de ahány ház, annyi szokás. Amúgy az én kedvencem a Kati tészta és a régi diós torta, szép napot, Kati.
1: Jaj, nagyon jó, milyen jó, hogy valaki szóba hozta ezt, és köszi szépen, Kati, hát igen, alapvető elmaradhatatlan kelléke a Kati tészta töltelékének az összemorzsolt Kati lap.
2: Kati krémbe, Kati lap.
1: Kati tésztát akarok ma.
0: Komolyan ezt tudjátok, hogy jött létre ez ilyen, valaki összetötte a 3 napot, ó, lesz egy szép réteges tészta.
1: Ne.
0: És akkor a másodikat rátett, de egy összető. Nem hiszem.
2: Nem, baj, tőteléknek jó lesz.
0: Na, mindegy.
1: Igen, igen, igen, tehát kárba nem menjen, és milyen jól kialakult így a történet. Én pont ezért szeretem egyébként a séfek munkáját is, ami a kreatív részét illeti, de a cukrászmesterséget is, mert hogy nincs olyan, hogy elrontott a lapanyag.
2: Pontosan, kövívesik, azért rakják szépen a falat, hogyha eldől, jó járda legyen belőle.
1: Így,
2: tehát
1: így,
2: ez
1: így.
2: Ugyanaz az elv, a lényeg az, hogy valamire még jó lesz. Hunornál a Zserbó az örök kedvenc óriási piros szívecskével írja ezt, megvan érzelmileg támaszok közben. Kiderült, hogy mi a helyzet Rozinak a pogácsájával. Mert ott egy kicsit az autókorek megtréfált, és tényleg az van, azt írja Rozi, hogy kézhez se jutott. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy nem mire nyúltak volna, utána már el volt fogyva.
1: Igen, igen, hát gyanúm szerint valószínű nagyobb acska is a család, egyrészt, másrészt mondom, még egyszer, hát úgy néznek ki azok a tepertyűs pogácsák, hogyha az orrom elé tennétek, körülbelül egy maradna abból a sokból, ha rám is az
2: éjségemre. Az, amelyiket nem van. Látod az orrottól.
1: Igen, pont, meg elbújt a sütőpapír alatt valahol.
0: Nem azért, mert nagy orrod van, csak gondoltam megvédem Endrét, hogy ez egy poén akart lenni, egy kicsit félrecsúszott, olyan ki is esett le, úgyhogy neved rossz néven, szerintem.
2: De
0: csak
2: ha nem védesz meg, nem is kellett volna védjél.
1: Igen,
2: de?
1: Lehet, hogy csak figyelmetlenül elsiklottunk
0: volna.
1: Igen, örülök, hogy főszerepet kapott az orméretem a mai desszertes téma kibontásunkban. Jaj, milyen aranyos. Közben nézzétek meg, Erika azt írja, hogy kincső, gyere udvarhelyre, és én sütök neked, vagy nektek. Hát megyünk az egészen. Hát ez nem újon. Köszönjük szépen, Erika, előre is. Nem tudom konkrétan, melyik sütire gondol most ebben a pillanatban, Erika, de én lassan ott tartok, hogy bármelyik megfelel, a Katiért nagyon oda vagyok. Na, de almás tészta ügyében jut eszünkben, mert ugye korábban szóba került, már Tamás írja, hogy az amerikai pitében is az almás pita a nyerő.
0: Na, igen.
1: Én látom, na, nem látom, de láttam azt a filmet, igen.
2: Így van.
1: Meséltek, fiúk?
2: Nem.
1: Mennyire örül,
0: nem, én is láttam azt a filmet. Mi? Az, hogy az almás pite?
1: Az,
0: nem,
1: az
0: jó,
1: almás
0: nem,
1: pite?
0: Nem tudom. Az egy film.
2: Az csak egy fantázia. Csak egy
1: film.
2: Jaj,
1: biztos vagyok benne, hogy alsó hangon legalább 3000 kamaszlegény volt ezen a jó kis sárgolyón, ahol élünk, aki egyszer ezt kipróbálta.
2: És mindannyian csalódtak. Ezért nem kell mindent kipróbálni, amit látunk.
0: Honnan tudod? Mesélj.
1: Nem olyan, Endre. Nem olyan, mint a filmben.
0: Megígérte?
2: Nem, maradjuk annyiban, hogy nem olyan, mint az
0: igazi. Ki kell rakni az ablakba.
1: Megmondták gyerekkorunkban, hogy sütit nem szabad kicsi melegen buta enni, mert megfájdul.
2: Igen,
1: a hasuk.
2: De kiraktad az ablakba, jött a szomszéd legény. Nem lehet.
1: Jaj,
0: ó, Istenem.
2: És megette.
1: Hú. Meg. Maradjunk annyiban, hogy Csaba is hozzáteszi a magáit, azt küldi nekünk üzenetben, hogy non plus ultra. Gyanúm szerint, de csak egy kis óvatos sejtése van, hogy ő is az almás tésztára gondol. Ugye?
2: Biztos, hogy igen.
0: Na, persze, egyértelmű.
2: De mindenkinek a kedvence az a non plus ultra, tehát Csaba, így is, úgy is igazad van, bármire gondoltál.
1: Erika közben pontosított egyet, hogy a madártej szeletre gondolt, az udvarhelyi, székely udvarhelyi invitáció kapcsán megyünk. Drága Erika, ezen nem újon. 0735488888, további meghívások is jöhetnek egyébként, de a véleményetekre is kíváncsiak vagyunk.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a

0: belevinnélek.
1: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelő 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere!
2: Gyere!
1: Reklám.
3: Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Ablak- és ajtóüvegek, kristálytükrök, képkeretezés, fazettázás, fúrás, csiszolás egyedi kivitelezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel is. Megtalál Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészolói utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
4: Prémium minőség elérhető áron?
5: Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
6: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
7: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
6: És az új polt meg a szerszámok?
7: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
6: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
8: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév!
12: A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
14: Október 17-én Marosvásárhelyen.
13: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
15: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt. A Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
19: ismét lágere,

0: kimerészelt volna abban kételkedni, hogy az édesség, a sütemény meg a házi sütik, és a valamilyen féle fajta formájú pajzánság nem kéz a kézben jár mégsem. Nézd meg, itt van mindjárt Leló üzenet, az egyik legpolkoreptek cukrász üzenet, amit valaha is olvastam.
1: Hát olvastad?
0: Nézd meg, olvastam. Leló polkorek cukrász üzenete, néger kocka, barasz formájú sütés, Móriczka Pete. Nem tudom, mi a pontos neve. De az, így van.
2: Nálunk Móriczka Puca.
1: Menjetek már, van ilyen.
2: Ez a sütinek a neve.
1: Létezik hát most... ilyen.
2: Persze, ennyi szokták mondani. Hát eszem szom
1: megáll, komolyan mondom. Móriczka Peteiner, rágooglizok. Ó, na hát... Hová valósi volt ez a Móriczka?
0: Nem tudom, de belehempergőzött a kókuszreszelékbe.
1: Azt a minél... Na de ez szimpatikusnak tűnik, bevallom nekem, abszolút egyált holott retro süti írják itt. Egyáltalán nem ismerős ez a finomság. Valami olyasmi lehet ez, mint a habosoroló, ugye csak, ha jól látom, csokoládával van kívülről megforgatva, fontosan. Meg kókuszreszelék, ez szerintem én...
2: Meg valami más a krém.
1: Szeretném.
2: Azt hiszem, hogy más a krém benne. Úgyhogy, meg a néger kockát is most már azért egy kicsit a színes bőrű kockázzuk, jó?
1: Afroamerikai kocka. Igen.
2: Afroamerikai kocka, nagyon jó. Nagyon jó, szeretjük. Igen. Közben kaptunk Atától fotót, nem a miattánktól, hanem egy másik Atától, kicsit fennebb van, ha megnézitek. Akkor én azért szeretem az ilyesfajta sütiket, mert nézitek, mert még a téglalap alakú még megvan. Mm-hmm. Tehát, hogy mikor megsütik olyan becsületes nagy táblában, és abból van 6 darab, akkor én ezt imádtam, amikor volt az esküvünk előtte való nap, ilyen sütivágás volt, és akkor a környező barátok meg mindenki csinált ilyen az anyukák süteményeket, olyan jó volt. Mindennek a szélét. De jó volt.
1: De ez a szél evés, gyermekkorunk. Mm-hmm. Tehát komolyan, amint érdünk kopilleria a négyzeten, a köbön, a nem tudom hányadikon, komolyan. Tehát az egy jó csésze, vagy ibrik, jó hideg tehéntejjel, házi tehéntejjel, és le majszolni, és le lopkodni a süti széleit, hát a világ legjobb dolga volt.
0: És Nagyi mindig olyan rendes volt, hogy a kicsiben mindig nagyobb szélet vágott le, mint amekkorát le kellett volna vágni a tökéletes téglalap alakú óriási nagy tepsi süteményért, azért, hogy jusson már a kicsinek rendesen.
1: Igen. Közben Atta kérdezi a fotók mellé, hogy megkóstolnánk-e. Hát drága Atta, ha itt a rajongásunk nem volt egyértelmű az elmúlt néhány másodpercben, akkor a válasz egyértelműen igen. Most azt nem tudom, hogy ezt Atta sütötte-e vajon? Simán kinézem belőle.
2: Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Mert alatta aztán már össze is van rakva mindenféle tálcára, meg tányérokra, úgyhogy gondolom ez valami.
1: 6-7 féle sütikete.
2: Rendezvényre készül, de nagyon jól néz ki. Ildikó közben írja, hogy jaj, még jutott eszembe réteges lap a vaníliás krémmel sütött krémes béles és csúsztatott palacsinta.
1: Jó. Na igen. Baj lesz itt a nap végére, maradjunk. Annyiban én már most éhes vagyok.
0: Már most baj van. Közben még a legvégére ide fér, Andrea írja, ne felejtsük el a megúszós keksz szalámit se.
1: Jaj,
0: az a jó kis proletár keksz szalámi. Egész műszakokat lehetett a gyárban ledolgozni véle, és semmi baj nem lett belőle.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: A házi sütik világnapján süti, de hát mi a helyzet a baklavával, ugye? Kérdezi Honor, hogy ettem-e ilyet Cipruson? Nem.
1: Ez egy nagy baklavis volt.
0: Baklavis?
1: Igazán jó lett volna ezt az egészet megkóstolni. Na de majd nem baj, legközelebb úgy is azt mondod, még visszavágyszod.
0: Persze.
2: Így van, egy újabb esély, hogy ne legyen baklavás, baklövi, és közben érkeznek a hírek. Nem játszunk a szavakkal többet. 10 óra mindjárt, jönnek a hírek utána. Még egy órányi hármas szabályra várunk titeket is, persze.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
5: Rádió Gaga. Reklám.
6: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
7: Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsiré.ro honlapunkat. Hadd nagyvi a kolor, minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, sauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
9: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
10: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. Ha élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz, várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
11: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
12: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsődétől a 8. osztályig.
13: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
3: ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután 22-25 fok közötti maximumokat mérünk. Október első felében is érvényben marad a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése, és a következő kormányalakítási egyeztetéseken feltételként szabja meg, hogy az AUR ne legyen része a kormánynak, mondta az államfő. Jó napot kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. 1240 millió lejes beruházással korszerű adatközpont épülhet Maros megyében. A pályázatot a Maros megyei tanács a Maros Ipari Parkkal közösen nyerte meg. Az adatközpont modern adatfeldolgozási és adattárolási szolgáltatásokat biztosít majd a vállalkozásoknak, és a projekt célja a digitalizáció, az új befektetések, valamint a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrejöttének ösztönzése. A beruházás megvalósulásával Maros megye Kolozs után Közép-Erdély egyik legfontosabb adatközpont pontjává válhat. Október első felében is érvényben marad a gázolaj jövedéki adójának 25%-os csökkentése, közölte a pénzügyminisztérium. A kedvezmény október 1-e és 15-e között érvényes, így a tényleges jövedéki adó 1000 literenként 2103 lej 22 bani marad. A tárca a két heti piaci értékelés után döntött a maximális mértékű kedvezmény fenntartásáról. A minisztérium adatai szerint a vizsgált időszakban a gázolaj plac jegyzései 63,7%, a kereskedelmi árak pedig 35,1%-kal emelkedtek. A kedvezmény azonban nem garantálja, hogy a kutakon is változatlan marad az üzemanyag ára. A következő kormányalakítási egyeztetéseken feltételként szabja meg, hogy az AUR ne legyen része a kormánynak, mondta Nikus Ordán. Az államfő szerint az AUR kormányzati részvétele kedvezőtlenül hatna Románia európai uniós és biztonsági kapcsolataira, és nem egyeztethető össze azzal a mandátummal, amelyet a választóktól kapott. A leendő miniszterelnök személyéről azt mondta, több név is van a fejében, de a pártokkal való újabb egyeztetés előtt nem akar konkrét nevet mondani. Annyit megerősített, hogy hétfő délután megnevezi a következő miniszterelnök jelöltet. Romániának sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely változtat az ország szerinte rossz irányán, mondta Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke. A politikus ezt azután közölte, hogy a parlament elutasította Siegfried Murasan kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását. A kabinet támogatásához legalább 233 szavazatra lett volna szükség, de 182-en támogatták, 15-en ellene szavaztak. A PSZD törvényhozói jelen voltak, de nem szavaztak. Az AUR képviselői pedig nem vettek részt az ülésen. A bukaresti Dinamo érdeklődik a Sepsi OSK 18 éves tehetsége. Bacula Hunor iránt a háromszéki klub azonban jelenleg nem akarja eladni a játékost. Bacula ebben az idényben alapemberré vált, két mérkőzésen a csapatkapitányi karszallagot is viselte, és megszerezte első gólját a Szuperligában. A román U19-es válogatottban is eredményes, legutóbbi három meccsén kétszer talált be. Hadnagy Attila sportigazgató szerint egyetlen klubtól sem érkezett hivatalos megkeresés, és Baculán most a fejlődésre kell koncentrálnia. Marosvásárhely rendezi 2027 májusában a férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1B tornáját. A mérkőzések május 1-e és 7-e között lesznek a felújítás alatt álló marosvásárhelyi jégcsarnokban, amelynek korszerűsítését várhatóan novemberben fejezik be. A román válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával, Spanyolországgal és Hollandiával találkozik. A tornáról a Nemzetközi Jégkorong Szövetség Tenerifei kongresszusán döntöttek. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt férfi világbajnokságot. Minimális felhőre és sok napsütésre számíthatunk a folytatásban. Délután igazán kellemes meleg időben lesz részünk. A derült égbolt mellett mérsékelt marad a légmozgás, csapadék nem várható. 22 és 26 fok között alakulnak a maximumok.
3: Most pedig.

0: késő puszi mindenkinek, szevasztok, 10 óra múlt néhány perccel rögtön a legfrissebb hírek után folytatjuk, illetve ezzel az órával már zárjuk is a mai hármas szabályt. Szevasztok, itt vagyunk mind a hárman, köszi, hogy ti is.
1: Köszi, hogy itt vagytok, és be is szeretném mutatkozni nektek mind a hárman személyesen, ugyanis Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvia mikrofonok mögött, lehetek szívesek, ti is küldjétek el a neveteket.
2: Így van, jönnek még ketten zenész, Kény, James Hype és Miggy de la Rosa, az ő nevük is megvan tehát, és egy olyan verdába ülnek, ami pirosban, szép sárgában, legalább nem annyira csúnya, de mind a két verzió megfizethetetlenül drága. Jön a Ferrari, jó reggel 10-kor is.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében pár.

0: adunk neki a mai műsor utolsó órájának, mert az az igazság, hogy jobbnál jobb üzeneteket küldtök, rengeteg minőségi tartalommal. Például Sándor rövid, de annál tömörebb üzenete. Almás diós csókolom. Azaz, azt már én teszem oda, hogy csókolom. Almás diós. Tehát a korábban szóba került, hogy az almás tészta valamiért a férfiak hőn imádott, és titokban mindig sovárgást okozó finomság, akkor az almás diós az, ami szerintem mindent überel.
1: De a Csongi fotóját láttátok? Azért nézzétek meg ezt a dolgot. Tehát a cukormáza tetején, a rétegek, a sok lap, az, ahogy össze van szépen rakva, és fel van vágva egy kör alakú, ugye, mert vannak dobostorták, vannak vidékek. Indítsunk innen.
0: És akkor a dobostortáról van szó.
1: Vannak vidékek, ahol a dobostorta az téglalap alakú.
0: Hó!
1: Vannak téglalap alakú dobostorták. Igen.
0: Nem
1: például
0: oda
1: gyermekkoromban Kükülő mentén, ne gyere oda turistának, úgyse lehet semmi látni, valami ott elköltöztem. De hogy ott például téglalap alakú a dobostorta, és a kör alakú dobostortát nehezebb összerakni szerintem.
0: Nehezebb, persze, jóval nehezebb, de mi az, hogy téglalap alakú a dobostorta?
1: Kocka, nem kocka, nem tudod, ilyen
0: téglatest.
1: 90 fokos a négy sarka.
0: Igen, az téglalap és téglatest. Azért nehezebb, drága Szili, mert hogy nehezebb. Igen.
2: De mitől ne ez? Kerekre vágod a lapot, az cső.
1: De ez kerekre van sütve, látszik a lapnak a szélén. Szerintem kerek formában
0: is. Vagy kerekre
1: alapot,
0: vágod, vagy kerekre sütöd. Attól igen. Függ, hogy késed van, élesebb, vagy torta formád.
2: ez
1: vagy,
2: így van.
1: Vagy az eszed.
2: Na nézzük ma, milyen lesz a dobos torta. Mi, ami élesebb, a késem, vagy a torta formám? Nagyon jó. Hát végülis, de miért ne lehetne, hogy ilyen rendes süti szeletekre is lehet vágni a dobos tortát. Csak nem lesz az annyira olyan amilyen kell. Olyan autentikus. Aztán közben rájöttem, miért dobos torta, azért, mert itt ránézve a képre se egyenletes egyik részese. Úgyhogy innen is üdvözlők a dobosokat, meg kell tanulni egyenletesen játszani, akkor egyenletesen lesz a dobos torta.
1: Ez egy aszimmetrikus tempóban
0: nem, jártott. Csak óvatosan kérdezem, hogy nem azért dobos torta, mert hogy eredetileg is ilyen henger alakú volt?
1: Lehet, igen. Lehet, megfejtettük. Nem hiszem, az elészetnek dedikálták.
0: Annyit tanulunk, annyit okosodunk. Csongor egyébként ezt az üzenetet küldi a csodás fotója mellé. Sziasztok! Örök kedvenc a házi dobos, nincs finomabb. És egyébként ezzel például édesapám se vitatkozna, nagy kedvence neki is, a legnagyobb kedvence a dobostorta. Egyébként nagyon-nagyon finom tud ez lenni. Aztán Ágota üzenetét vállaljuk be. Idézet következik, szeretném jelezni. Azt írja Ágota, hogy egyébként, ha már ilyen érdekes nevű sütik, akkor nagymamám specialitása a cseregefánk, amit egyes tájakon apácapucának hívnak.
1: Mondtam én, hogy itt azt a
2: porcukros
1: mindenit.
0: A csöröge, nálunk úgy mondják egyébként, hogy csöröge. Most így felszaladt szemöldökkel olvasom, hogy Ágotáéknál ezek szerint cseregefánk, nálunk az csöröge, de hát ez az apácás vonatkozás, ez tetszik.
1: Nagyon érdekes. A néplélek.
2: Apácapuca vagy mi?
0: Apácapucája. Igen.
2: Ja. Nem mondja senki, hogy ez a gendert cucc, ez ilyen új dolog. Hát látod, a hagyományban is benne van.
1: Igen,
2: nem
1: ez
2: tudom, hogy honnan jött ez amúgy.
1: Jó kérdés. Próbálom vizualizálni, de inkább ne.
0: Nekem úgy lebeg lelki szemeim előtt, látom, csak azt nem tudom elképzelni, hogy ki volt az, aki először felmérte, és rájött, hogy van némi nemű hasonlóság.
1: Egymás mellé tartotta, ez pont olyan. 07-30-54-88-88.
3: Mindenről dumál.

0: Az bizony gyémánt. Konkrétan gyémánt korona is lehetne az a torta, amit küldött nekünk Zoli, legalábbis a fotót róla. Ez a szent dobos, mert konkrétan úgy néz ki, mint a magyar szent korona, vagy a szent magyar korona, és nem tudom őszintén, azon gyémánt azt hiszem, hogy nincs, de lehet butasságot mondok, de ha jól emlékszem, nincs. Egy biztos, hogy ez a fotó és ez a torta, Zoli, amit megmutattál nekünk, ez valami zsenomenális. Én nem tudom, hogy cukrászatban készült-e, vagy valaki ezt házilag a kis mancsával, 10 ujjával összerakta, de ha igen, ha az utóbbi, akkor hatalmas dicséret jár, mert ez gyönyörű.
1: Tehát én az ilyen karamell cucc?
2: Igen, az rendes, mert ugye a dobostorc teteje az ilyen keményített cukormáz, ilyen karamellmáz, de ezt hogy görbíted? Hogy
0: hát úgyhogy amíg még puha, meg folyékony, vajmest folyékony halmaz állapotában van a karamell, addig begörbíted, és úgy hagyod megkeményedni, megszilárdulni. Mert a tészta, ugye, amire ráöntöd a karamellt, az alapjáraton még azért annyira flexibilis.
1: Sorba áll a család, és gyufát húzunk, és aki a legrövidebbet húzza, az rakja be a karrát alá, vagy a combját, vagy a sípcsontját, vagy valami, csak akkor arra öntik rá a cukormázat, a forró cukormázat, és akkor így köt meg.
0: Simán lehet.
1: Nem?
2: Ez a legegyszerűbb módszer szerintem is.
1: Azért, mert így ránézése, amúgy ez nem, nem az a tipikus vékony karamell, hanem valami vastagabb cucc szerintem. Ilyen olyan a hatása, mint a kürtös kalács lenne, de tudom, hogy nem az, még miért megtámadnátok, de nem az, hanem kicsit olyan a hatása, de gyönyörűen néz ki. Tényleg ez a csoki mindennel.
0: Köszönjük szépen, el vagyunk kényeztetve. Közben Bernadettől érkezik egy üzenet. Sziasztok, nagymamám sokat sütött rácsos tésztát, meg almás rétes tésztát a sütőben, tehát a lerben. Nagyon szerettük, teszi még hozzá Bernadett, illetve szép napot kíván, viszont kívánjuk neked is, drága Berni. Jaj, a rácsos, finom
2: almás
0: tészta.
2: Van a diós féle, van az almás, és van, amikben ilyen lekvár van a rács alatt, és az is szépen megsül, vagy megkaramellizálódik. Nem fogok tovább résztekbe menni, mert nem lehet beszélni.
0: nehéz. Tudjátok meg, nem csak beszélni, olvasni is. Mónika, Ria, sziasztok, annyit beszéltek a tésztáról, hogy rendesen kívánja az ember. Hát, Mónika, az igazság, hogy mi magunk is kívánjuk. Ez a legnagyobb baj, hogy ez lesz itt a vége. Köszönöm a kedves szavakat. Illetve Piroska még egy üzenettel áll elő, azt mondja, amúgy a Kati tészta úgy született, hogy összetört egy lap, és akkor lett összekeverve a krémmel. Amúgy 3 lapból áll, valamikor nagyon rég, teszi még hozzá. Tehát ezt kibogoztuk mi magunk is, a magunk vicces módján, de akkor ezek szerint igaz.
1: Így van, Imrének az üzenetét is köszönjük. Jó reggelt, szerkesztők, végre lehet kincsőnek hallani a hangját. Hát a süteményekhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy én mindenben, amiben málna van, legyen a sütemény vagy ital, én a málnának vagyok a megszállottja, és az Eugéniát, hogy ne hagyjam ki, mert azon nőttem fel, remélem kincsőnek jól telt a szabadság a citruson. Írja nekünk Imre, mi is reméljük, hogy jól telt. Azt mondta, jól telt. Jó, de az Eugénia az süteménynek számít?
2: Hát nem éppen házi süti. Én házi Eugéniát még nem láttam.
0: Én sem. De hát az inkább amúgy is a keks kategória, nem? Igen. Tehát effektív két keks összeragasztva, de azt el tudom hinni és képzelni, hogy mondjuk például az Islerről, amiről korábban beszélgettünk, szóval, hogy erről Imrének pont az Eugénia jut eszébe. Én magam is nagyon szerettem az Eugéniát, de már felnőtt koromban képzeljétek egy gyerekként.
2: Igen, ez érdekes, hogy akkor, amikor csak az volt, akkor nem. Most, mikor így ennek nosztalgia hulláma van, minden régi ilyen dolognak, most akkor mindenki azt keresi, mert jaj, bezzeg a régi szép időkben csak az volt, ami ugye két keks, ami nem is keks, összeragasztva olyan vajas csokikrém, amiben se vaj, se csoki nincsen. De azért mindenki szeret.
0: De akkor miből állt össze? Miből készült?
2: Azt szerintem jobb, ha nyugodt éjszakán kedvéért nem tudjuk.
0: Tényleg?
1: Az nem volt olyan vészes szerintem. Az valami ilyen nagyon basic csokis krém volt. De nagyon finom volt. Főleg az a fajta Eugénia, ami egymás mellett volt kettő, és úgy kellett kivontani, hogy addig tekerted, amíg az egyik kibújt.
0: Igen. Én nagyon-nagyon szeretem. Őszintén, na. 0730-54-88-88, még a vége felé itt oda jutunk, hogy Eugénia kérdés lesz. Írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek.
3: Mindenről dumálunk.

0: egy imádság C-durból, Lili Budék voltak The Prickkel és Robin Schultz-val együtt, 10.30, fél 11, és itt elmentünk a házi sütik irányába, és csak a gyomrunkra gondoltunk, vagy az ízlelő bimboinkra, meg arra, hogy mindenféle finomság hogy van összerakva benne, és mitől olyan, amilyen, de pont azzal nem foglalkoztunk, hogy mitől olyan, amilyen. Attól olyan, amilyen a házi süti, hogy vannak azok a régi ősi receptek, amik családban, hát ugye szépen generációról generációra szállnak. Sőt, nekem az a kedvencem, hogy vannak olyan háztartások, és írjatok, hogyha így van, ahol megvan még a nagymamának a régi zsír, olajfoltos, cukorfoltos, tinta ceruzával írott receptes füzete.
1: Kicsi papírpecnikkel kiegészítve.
0: És nem internetről kinyomtatva, nem lézeres nyomtató, hanem tényleg az, amit sokszor látszik, hogy még bele van toldva, olyant is láttam, hogy Erzsi szerint a piskotában még ez is jár.
1: Igen.
0: Olyan, mint egy ilyen doktori dolgozat, hogy ilyen lábjegyzetek vannak, betoldások vannak, vélemények vannak. A felszegben a szomszédasszonynak, a sógorasszonya úgy csinálja, hogy azt is beírjuk, ha esetleg trükkök vannak beleírva, ilyen, tudod, ilyen...
1: apró praktikák, amit menet közben beleírva, tanulsz, akkor meg, vagy mondod.
0: A citromhéjával hogyan, hogy mikor keverd, vigyázz, ne akkor keverd bele, csak miután a kakaó benne van, zárójelbe téve felkiáltó jelen, és még így függőlegesen a margóra is írva van, nagyon vagányok ezek.
1: Igen, meg ma már szerintem ez hatalmas érték ilyen szempontból. Tehát én most így lelki szemeim előtt látom is például édesanyának a receptes füzetét, ami kb. Egy az egybe ez, és valóban előrökölt receptek, stb. Én például nagyon tudom szeretni, látjátok apropó könyvmojként az olyan olvasmányokat, vannak most már ezek a gasztró recept regények, úgymond, amikor tulajdonképpen receptes könyvet olvasol, de történet van szőve, köré, mellé, és akkor az ugye egy zseniális olvasmány is. Tehát, hogyha ez így megmarad írott formában, az, az zsenomenális, viszont azt is hozzá kell tegyem, hogy én nagyon, de nagyon tudom szeretni ezt a short videós, reels-es világot, ahol 30 másodpercben megtanítanak sütni. Csókolom.
2: Igen, igen, valószínűleg nem lesz olyan még az eleje, de, de azért ez amúgy nem adja automatikusan azt, hogy zsírfoltos a recept, és régi a recept, és oda van rakva, hogy jó lesz. Nem ettől lesz jó. Hát nem, hogy automatikusan mai világban, amikor azt is tudjuk, hogy maghőmérőnek köszönhetően a darázsfészek keltésztáját akkor veszem ki a dagasztóból, és csak akkor keverem hozzá a vajat, mikor megfelelően 24,5 Celsius fokos a tésztának a maghője, ezeket most már mind tudjuk. Kicsi újból tudjuk az egészet mérni, mindent tudunk, le van írva, stb. AI, videó, stb. Tehát mégsem lesz olyan. Uh-huh. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a... adja még egy kicsi lisztet, nézd rá, adja még egy kicsi lisztet. Tudod, ebbe sokkal több volt. És lehet azért, mert nem sajnáltuk ki belőle az anyagot, nem? Vagy mi lehetett ennek az oka?
0: Szerintem a türelem. De valószínűleg, hogy az, most milyen jó, hogy szembe jött ez a két dolog, hogy 30 másodperc alatt megtanítanak a short videóban sütni, de elképzelhető, hogy például Erzsi néni, amikor ránézett, és a szemében és az érzésében volt a maghőmérő, mert nem kellett rászúrjon semmit, vagy megnézze, neki több ideje volt belefektetve annál a 30 másodpercen, amit mi szánunk a shortra, hogy megtanuljunk elkészíteni tökéletes darázsfészket.
1: Plusz az évek és a tapasztalat ilyen szempontból, tehát én ismerek olyan szakácsnőket, édesanyákat, családanyákat, mit tudom én, háziasszonyokat, bárhogyan is nevezzük őket, akik riktig állítják, hogy érzésre sütnek, főznek, kérem szépen. Tehát az, hogy valami érzésre tudjon működni zsigerből.
0: És mindig ugyanolyan lesz.
1: És mindig ugyanolyan finom lesz.
2: Így van beírva a receptbe.
1: Jaj, igen.
0: Amennyit gondolsz.
2: Rum essence érzésre. Oké, persze, rendben.
1: De van az ízlésre, és van az érzésre.
2: Liszt, amennyit felvesz.
0: Oké, jól veszi, mi? Nem
2: nagyon örülök neki, tényleg. Meglát, a tojás hab keménysége érzés alapján.
1: Okay. De annak van egy jó tesztje a tojáshabnak, azt nem próbáltad sosem? Nem az, hogy meg kell fordítani, hanem a fejed fölé tartod, fejjel lefelé.
2: Én az öcsém feje felé tartottam, hogy jó tesztet.
0: És akkor kiderült, hogy mindegy.
1: Te gondosz nagy tesó. Annak vendje és módja szerint. 0730 54 88 88, még egy icke-picikét itt vagyunk, és beszélgetünk erről, úgyhogy ha szeretnétek, még írhattok.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk.
5: De mire?
4: Hogy feltörjön bennem a vágy.
3: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
6: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanács, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
7: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
8: Mélyes guarding.
7: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
8: Mélyes guarding.
7: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
8: Mélyes guarding.
9: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
10: Sőt, a gazdijelszóval most 20% kedvezmény jár.
9: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
15: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
18: ismét lágere.

0: Még eszembe jutott egy titkos recept, amiért jobb volt valamiért a süti. Az érzelmi mindenféle mellett. Ez nem más, mint a cukor. A cukrot annak idején nem sajnálták semmi sütiben. Nem én most, hogy ilyen mindenmentes, egy picit kevesebb cukorra csinálom, hogy legyen egészsége. Ha kettőt eszek meg belőle, ne legyen lelki furdalásom, hogy annyi kevesebb cukrot. És most minden van, aki akarjuk spórolni a cukrot, rakunk bele egy kicsi ízesítőszert. Régebb ereszett áti cukor, az mindig kihozta az ízeket.
1: Egyébként igen, plusz a másik, hogy nézzétek meg, mennyivel gazdagabban garázdálkodtak például őseink, elődeink a méz kérdése. De cukor helyett, az a plusz ízvilág, amit behoz egy méz, vagy nem tudom, az egész történetben, és ott van most a mézes tészta is eszembe jutott, nem tudom, hogy ki szereti, nekem nem olyan nagy kedvencem, de van, amikor rákattanok, akkor viszont dögivel tudom majszolni. Alapjáraton mások voltak, szerintem tényleg az alapélelmiszerek is, ezen is nagyon sok minden múlik. Én nem tudom, ti sót mostanában vettetek-e, de hogy háromszor annyi sót kell tegyek az ételben, mint ezelőtt 15 évvel, hogy sós legyen az az étel, az is biztos, tehát nem tudom, mi van a sóban, és ugyanígy a cukorral is.
2: Már a só sem a régi, tudom. Úgy néz ki, minden változóban. Nem. Közben meg azon gondolkozom, hogy tényleg van olyan recept, ami csak attól működik, hogyha nem sajnálsz ki belőle semmit sem. Most ilyen van, fogsz te neki, olyan piskolt a tésztát, kavarok itt neked teljes kiürlésű köles lisztből, aztán nézed, hogy hogyan nem fogasz szépen a sütőben úgy viselkedni, ahogy akarnád, mert nem az lesz a vége, amit akarnál. Ugyanez egyébként a mindenféle cukorpótlókkal is, akármilyen cukorpótlót használhatsz, elképzelhet, hogy ugyanaz a kémiai reakció nem fog a hőhatásra elindulni, és nem ugyanaz lesz a végeredmény.
1: Plusz a másik, és ez most jut eszembe, bocsánat, friss ciprusos élmény ez is, hogy higgyétek el, hogy vásároltam kólát, nevezzük nevén, nem mondom, hogy milyen típusú kólát, barna kólát, annak rendje is, hogy ez szerint.
2: Van zöld is?
1: Nem, de narancssárgát már ittam. Szóval, hogy mindegy, az a lényeg, hogy felhívták a figyelmemet előre, hogy ez nem olyan lesz, mint otthon, és egyébként tényleg közelébe se járt, se szénsavasságában, se ízvilágában.
2: Kis az itthonik. Kisporolták a bubit?
1: Más víz, más cukor, más, és már rögtön még ez a franchise is, ami jól ismert márkanév, még az sem ugyanolyan, mondjuk, ha országot váltasz.
0: Áj, ezt a macsok mindenitnél, még a liszt sem ugyanolyan. Igen, közben ide még nekünk egyik hallgató, hogy sziasztok, a lányommal új receptes füzet átmásol átmásolt receptek mellé, zárójelbe odaírjuk, hogy Manci mama receptje, Terike néni receptje, édesanyám Ákos, diós tekercs, recept fecnie megvan már szkocsozva, igen, legalább 25 éve írta nekem, kicsi drágám már nem tud írni a Parkinson miatt, és sajnos sütni se, írja nekünk, viszont mennyire jó, annyira jó, szerintem a sütemény a legnagyobb értékőrző. És most így a műsor végére ezt így megállapítottjuk, nem? Hogy a süti, az mindig egy kicsit visszavisz. Egy 30-at, igen, egy 40-et, egy 50-et, egy 20-at, valamint visszavisz a korból.
1: Igen, igen, egyértelműen. És az a helyzet, hogy bárhányszor, nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy tényleg otthon ti férfi emberként süttök-e sütit, az első néhány illat, ami a lerből úgy kicsap és megcsap, az első néhány illat az olyan, mint hogyha 6 évesen állnál mama mellett kb.
2: Így van, minden sikerült süti mögött ott van az a 25, amit elrontottál előtte, amiről nem beszélsz senkinek, ez is ott van azért.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Azt hiszem, hogy itt Ildikó lezárja a sütik sorát az ő kedvencével, ami nem más, mint a pucapánkó, úgyhogy most már keresem. Kerek a pucasztori, mehetünk haza.
1: Mindig is tudtuk, hogy a világ e körül forog, de hogy a világgal együtt a sütemények is e körül forognak, ez a mai nappal úgy néz ki, hogy végérvényesen kiderült.
2: Hát minden esetre köszönjük szépen, komoly tanulságokkal maradtunk. Tehát itt oké, hogy pucapánkó, meg oké, hogy mi volt a páca vulvája, amit én még tanulságként magammal viszek. Zseniálisak vagytok, köszönjük szépen, holnap reggel újra jövünk, legyetek akkor is itt velünk. Puszi, sziasztok!
0: Szevasztok!
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves!
4: Nagyon jó.
5: Te nagyon meglepődtem.
4: A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, de a nap végén nagyértékű ajándékunk is a tiéd lehet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 percé. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
7: Rádió Gaga. Reklám.
8: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
9: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
10: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
11: Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdély út 185.
12: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
13: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
14: Blautek.
13: Melegre tervezve.
15: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
16: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
14: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
16: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Számottevő változás nem várható, továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat. Románia benyújtotta az Európai Bizottságnak az országos helyreállítási terv utolsó kifizetési kérelmét, és hétfő délután megnevezi a következő miniszterelnök jelöltet az államfő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. 70 millió lejes költségvetési hiánnyal küzd Marosvásárhely, ezért a városvezetés a buszjáratok ritkítását is pontolgatja. Sós Zoltán polgármester szerint a hiány mintegy 50 millió lejes része a tömegközlekedési támogatásokból halmozódott fel. A város ingyenes utazást biztosít a nyugdíjasoknak, a diákoknak és az egyetemistáknak, idén pedig a peremtelepülések buszjáratainak költségeihez is hozzájárul. A polgármester szerint csökkenteni kell a kiadásokat, ezért átnézik a menetrendeket, és ahol kevesebb az utas, ott járat csökkentést javasolnak. Románia benyújtotta az Európai Bizottságnak az országos helyreállítási terv utolsó kifizetési kérelmét. Drágos Puszláru ügyvivő beruházási és európai projektekért felelős miniszter szerint a kérelem teljes értéke 6,4 milliárd euró, a nettó igényelt összeg pedig több mint 4,34 milliárd euró, ebből mintegy 2,58 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 1,77 milliárd pedig hitel. A kérelem 104 reformhoz és beruházáshoz kapcsolódó célkitűzést és mérföldkövet tartalmaz, többek között a közlekedés, az energia, az egészségügy, az oktatás és a közszolgáltatások digitalizációja területén. A végső kifizetésről az Európai Bizottság értékelése után születik döntés. A következő kormányalakítási egyeztetéseken feltételként szabja meg, hogy az AUR ne legyen része a kormánynak, mondta Nikus Ordán. Az államfő szerint az AUR kormányzati részvétele kedvezőtlenül hatna Románia európai uniós és biztonsági kapcsolataira, és nem egyeztethető össze azzal a mandátummal, amelyet a választóktól kapott. A leendő miniszterelnök személyéről azt mondta, több név is van a fejében, de a pártokkal való újabb egyeztetés előtt nem akar konkrét nevet mondani. Annyit megerősített, hogy hétfő délután megnevezi a következő miniszterelnök jelöltet. Kizárta Kelemen Hunor, az RMDS elnöke, hogy a szövetség támogasson egy esetleges PCD-AUR koalíciós kormányt. Szerinte olyan miniszterelnökre van szükség, akit a PCD, a PNL, az USZ és az RMDS is elfogad, vagy egy olyan többségre, amely akár az RMDS nélkül is működőképes. Kelemen Hunor úgy vélte, Szoringrid Jánu jelölése nem jelentene megoldást, mert szerinte a PNL nem támogatná. Az RMDS elnöke azt javasolta, hogy a leendő kormányt a pártok által javasolt szakemberek alkossák, a külügyi és a védelmi minisztert pedig az államfő jelölje. Szerinte a jövőbeli miniszterelnököt mindkét nagy pártnak el kell fogadnia. Az előrehozott választások kiírását és a parlament feloszlását sürgette Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetségelnöke, miután a törvényhozás elutasította Siegfried Murashán kormányának beiktatását. Dominik Fritz szerint két sikertelen kormányalakítási kísérlet és több hónapnyi politikai válság után az államfőnek alkotmányos lehetősége van a parlament feloszlatására. Úgy vélte, az ország jövőjéről ismét a választóknak kell dönteniük. Az USZ elnöke közölte azt is, hogy pártja semmilyen formában nem támogat egy újabb PCD kormányt. Számottevő változás nem várható, anticiklon alakítja időjárásunkat, folytatódik a kissé fátyol felhős, jobbára napos idő, csapadék nem várható, a légmozgás általában gyenge lesz, délután 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
17: És most...
19: Sziasztok! Hello mindenkinek! Itt vagyunk, most már többes számban, és ahogy a tegnap említettem, kiegészül a színes órák. Isten Szidónia, Isten hozott újra itthon.
2: Nagyon szépen köszönöm, vagy mondhatom azt, hogy sokrán, ez arabul azt jelenti, ja, hogy sokrán. Köszönöm. Megtanultam ennyit, és hogyha azt kérdik tőled, hogy na, hogy vagy, akkor mia, azt jelenti, hogy nagyon jó az én helyzetem. A mia jelen pillanatban. Sziasztok, drága hallgatók! Jó újra itt lenni. Nyitjuk az órát Alex Warrennel. Ez a Fever Dream.
17: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
20: Színes hírek,
17: helyi aktualitások,
20: interjúk,
17: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Balmer és a színvak. Na, ha már a színeknél tartunk, Szidi, ügyesen lebarnultál, mesélj, annyian kérdezték tőlünk, hol jártál, mit csinálsz, miért nem vagy műsorban, itt az alkalom. Mondtam, hogyha visszatérsz, akkor elmesélsz minden. Na, gyerek!
1: De milyen jól esik ez, kinek hiányoztam? Rajtad kívül.
0: Rajtam kívül rengeteg hallgatónak. Na, de hol jártál? Na, én tűkön ülök.
1: Ó, nem mondod. Te tudod, hogy hol voltam. Elmentem melegebb éghajlatra, még egy kicsit cippantottam magamba a nyárból. Elmentünk Egyiptomba, kérem szépen. Egy olyan országban, amiről itt mifelénk lehet hallani jót is, rosszat is. Szerintem mindannyian tudjátok, hogyha Egyiptom, akkor kell tartani a hasmenéstől, a hányástól, meg különböző vírusoktól,
0: amit
1: az ember ott... Nem.
0: Nem volt.
1: Nem, én pedig egy egész láda gyógyszert vittem magammal, hogy ne adj Isten, miért nektek mosolyogsz?
0: Hát pont ezért. A víz meleg volt-e, na ezt mondja, jó volt-e az a vörös tenger, vagy nem volt
1: jó? A csapvíz?
0: Nem a haza.
1: A vörös tengert azt látni kell.
0: Érezni,
1: az egy
0: átélni.
1: Olyan tenger. Igen, de hogy azt látni, be kell dugni az ember a fejét a vízbe, hogy lássa az ottani élő világot,
0: a korallokat. Hány fokos az a tenger? Mondd már el.
1: Nagyjából. Nem olyan meleg.
0: 28?
1: 28,4-5, jobb napokon 29.
0: Nem rossz az.
1: Viszont ami számomra meglepő volt, tudod milyen a román tenger, a fekete tenger, tudod milyen a földközi tenger, jönnek azok a nagy hullámok, amiktől tartani kell, hogy nehogy beszippancson.
0: Aha, itt nincs hullám?
1: Képzeld el, hogy nincsenek hullámok. És azon a parton, ahol mi voltunk, nagyon-nagyon messzire be tudtál menni, úgyhogy körülbelül a térdedig ért a víz, ez a Balaton
0: hatás. Nem a Balatonban voltatok?
1: Nem ott voltunk, de körülbelül olyan volt, aztán volt egy hosszú stég, és hogyha azon végig mentél, akkor utána kaptál mélyvizet is, de a halak ott úszkáltak körülötted, csiklandoztak, hogy akár meg is tudtad fogni, hogyha nagyon ügyes vagy. Egyszerűen lenyűgöző. Persze,
0: ez csak,
1: a reszort.
0: Minden szép, minden jó, de van árnyoldala is, jó? Nem sokára erről is kérdezlek téged, hogy azon túl, amit látunk a közösségi felületeken, még mi az, amit tapasztalni is lehet, ha ott vagy mondjuk Hurgadában. Duffy jön, ez a Mercy.

0: Ákos és az Idősziget. Itt a Rádió Gagán. Szidónia visszatért Hurgadából, Egyiptomból, és arról beszéltünk, hogy minden szép és minden jó, és a víz is kellően meleg, kedves a személyzet. Szóval el voltatok látva, tejben, vajban fürödtetek, de...
1: Nekem már ugye az ajkam kiformálta ezt a hó-hó-hó-hó-hó. Hát ezért ez nem ilyen ragyogó és csillogó. Az az igazság, hogy valóban a szállodán belül maximális a kényeztetés, az ellátás, mint hogy az ember egy külön világban lenne. Csak.
0: Na mi az, csak? Mi a de?
1: A szállodán kívül a való életbe, amikor megtapasztalod Hurgadának a nyüzsgését, a bűzét, azt a forgatagot, ami ott van, hát 2 óra után úgy éreztem, hogy eldobom az agyam, hogy zsibog mindenem, hogy nagyon fáradt vagyok, azt se tudtam, hogy merre figyeljek. Tudod, hogy milyen neked az emberek az úton, majd küldök neked egy videót. Nem ilyen, hogy akkor zebra és átkerülés,
0: az a szabály, nincsen szabály. Ugye?
1: Kb. Így. Ugye én ezt így Indiához hasonlítottam, azt kérdeztem a férjemtől, hogy hú, lehet ez Indiában ennél rosszabb? Állítólag igen, de itt is azt se tudtad, hogy akkor most mer lelépni egyszerűen a járdáról az úttestre, vagy hogy most megvárod, amíg egy autó meg fog állni, amúgy ez soha nem következett volna be.
0: De nem ütöttek el, na mondd azt is.
1: Nem, hát itt vagyok, látod, nem ütöttek el, de gyakorlatilag az orrunk előtt, meg a hátunk mögött mentek el az autók.
0: Jó, tisztaság van-e? Mesélj erről egy picit.
1: Nem.
0: Nincsen tisztaság?
1: Én ugye gyakran panaszkodom arra, hogy milyen szemetes egy népség vagyunk mi. Hogy különböző zónák, környékek itt hogy néznek ki, hogy mennyire igénytelenek vagyunk. Na de hát egy kicsit átértékelődik az ilyesmi, amikor az ember eljut egy olyan városba, mint Hurgada.
0: Jól van, na hát akkor azt jelenti, hogy figyelj, a szállodák környékén, a parton azért gondolom, hogy rendben van minden, és ha picit úgymond a parttól távolabbra befele haladsz, a város fele, vagy a település központja fele, akkor ott már nem annyira fényes.
1: Oda gyomor kell, nemhogy nem fényes, az egyszerűen szerintem a földi pokol. Vannak olyan utcák, olyan szegletek, olyan zónák, ahova én személy szerint nem mentem volna be. Volt nekünk egy kísérőnk, egy helyi ember, akinek köszönhetően egy kicsit beláthattunk ezekbe a sikátorokba is.
0: Egy-két dollárért cserébe mi?
1: Ő nincs, akkor én biztos, hogy oda a kicsi ujjamat be nem teszem, de még egy annyit mondjak el, hogy hálatercívvel jöttem haza, hogy én itt vagyok egy olyan országban, egy olyan helyen, ahol van termőföld, ahol van fű, ahol vannak fák, ahol van élet. Ott akkora nyomor és akkora szegénység, hogy egyszerűen, hogy oda szülessen valaki, én nem tudom, hogy előző életében mit kellett elkövessen.
0: Jó, visszamennél vagy nem mennél vissza?
1: Persze, és fogunk is visszamenni a szállodába.
0: Akkor jó volt, Dua Lipa folytatja a sort, ez az Illusion.

0: Szerinted van valami hasonlóság köztem és Shakira között?
1: Igen, egyetlen egy dolog, nő mind a kettő.
0: Mind a ketten nők vagyunk. Na, hogy képzeld el, hogy ott az egyiptomiak mindenki Shakirának szólított engem. Ó, Shakira! Szerintem nem tudták megjegyezni a nevem, és gondolták, hogy na, nem közéjük való vagyok, akkor legyek Shakira. De szerintem teljesen képhomályban vannak, hogy mi az, hogy Shakira, és mi az, hogy István Szidónia. Lényeg az, hogy persze, hogy jól esett a lelkemnek, hogy kihez hasonlítanak, de tényleg ég és föld köztem és közte a különbség. A lényeg az, hogy útinfunk van, és akkor most ez az, ami jobban érdekel titeket. Drága hallgatók, Marosvásárhelyen a Maros hídról az Aranykakas irányába sebességet mérnek. Laci, köszi az üzenetet.
1: Vigyázzatok magatokra, lépünk tovább jó zenével. Jön mindjárt a Dream Flow és a Kezem a kezeden.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
4: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
5: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
6: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
7: Társadalmi célú hirdetés. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
9: ismét lágerek

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Dreamflow és a kezem a kezeden. Beszámoltunk egyiptomi élményekről, illetve nem számoltunk, én csak hallgatóztam. Szidi számolt be, mert azt jöttek haza Hurgadából nemrég. És ugye a pozitívum mellett azért a negatívumokat is megemlítettük, és került olyan hallgató, aki ugyanezt átélte, és ugyanígy, mint te. Olvasd csak fel az üzenetet?
1: Tímea írja nekünk, sziasztok, teljesen olyan, mintha azt írtad volna le, amit én éreztem és láttam Hurgadán. Az első nap akkora sok volt nekem ott, hogy ültem volna a repülőre és irány haza. Aztán bevállaltunk még egy Kairót is utána, azt hiszem határozottan kijelenthetjük, hogy egy szuper helyen élünk, és hálásak lehetünk azért, hogy mennyi mindenünk megvan itt. De amúgy arra is kíváncsi vagyok, hogy így a hallottak alapján, nem tudom, képeket küldtem-e neked, Csaba, talán nem, de majd következik. De úgy egy picit is érzed azt, hogy elmennél, megnéznéd, megtapasztalnád?
0: Persze, hát jó kis meleg vizecske, gazdag élővilág, erre azért az ember úgy szerintem vágyik. Aki egyszer már látott ilyet, visszavágyik talán.
1: Meg, hogy az az élmény, hogy ott kifogod a halat. Annyit haláztam amúgy, hogy mint eddig életemben soha.
0: Horgásztál, nem?
1: Horgásztam.
0: Ugye a halászat az hálóval történik. Bedobja a halász a hálóját, és kiveszi a halat.
1: Jó, akkor horgásztam hagyományos módon.
0: Megsütöttétek a halat?
1: Várjál, nem halászbottal, hanem nem egy ilyen kis tekerékre. Jól van, na, javíts ki még százszor akkor, de értitek, ugye, drága hallgatók, értik, hogy mit akarok
0: persze
1: mondani. Nem horgászbot volt a kezemben, hanem egy ilyen kis műanyag tekercs, és arra fel volt tekerve a damil, aminek a végén volt egy horog, illetve egy ólom. Aha. És arra feltettük a kenyeret, vagy valamilyen kis csalit, az be a vízbe, és amikor éreztük, hogy húz a hal, akkor hamar-hamar kirántottuk a damilt, és ott volt a hal, amit akkor helyben meg is sütötték nekünk. Tényleg? Igen, úgyhogy ennyire friss halat talán eddig életemben még soha nem ettem.
0: De hogy nem, hát elmész valamelyik ilyen haltenyészetbe, itt nálunk a környéken is vannak, és ott is ki tudod fogni.
1: De a tengerből kifogott hal.
0: Tengerre. Jó, tengeri hal az mindig más. Gyere, zenéljünk egy picit, jön Milky Chance és a Stolen Dance.

0: Zárjuk is az első színes óránkat, közben újabb info. Marosvásárhelyen még mindig az elektrika előtt sebességet mérnek az Unir irányából, az Egyesülés negyed irányából, egy Dászterből. Alfred, neked is köszi az üzenetet, ha további infóitok lennének, akkor
1: 07 30 54 88 88, ide küldjetek, jönnek a hírek, majd folytatjuk.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
5: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsért, a szobát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
6: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
7: Most várunk.
8: De mire?
7: Hogy feltörjön bennem a vágy.
6: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szászrégenben a Pátria Mozi műsorán.
9: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az ember, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
10: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
11: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Minimális felhőre és sok napsütésre számíthatunk a folytatásban. Az idei egyetemi évben is 90%-os utazási kedvezményt kapnak a hallgatók a vasúttársaság személyszállító részlegeinek járatain, és nem érdemes fizetéses portálokon időpontot foglalni, figyelmeztet a Réáré. Hírek délben. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Nem nyílnak ki automatikusan a marosvásárhelyi csuklós autóbuszok ajtói, erre figyelmezteti az utasokat a helyi tömegközlekedési vállalat. Felszálláskor az ajtó mellett kívül elhelyezett gombot kell megnyomni, leszálláskor pedig a busz belsejében található gombbal lehet jelezni az ajtónyitási kérelmet. A rendszer lehetővé teszi, hogy csak azok az ajtók nyíljanak ki, amelyeknél erre valóban szükség van. A közlekedési vállalat ezért arra kéri az utasokat, hogy a csuklós buszokon figyeljenek erre a használati rendszerre. Az idei egyetemi évben is 90%-os utazási kedvezményt kapnak a hallgatók a vasúttársaság személyszállító részlegeinek járatain. A kedvezményre a legfeljebb 30 éves, román vagy külföldi állampolgárságú nappali képzésben tanulók jogosultak, ha romániai akkreditált egyetemen vagy a román akadémián tanulnak. A kedvezmény valamennyi vonattípuson, másodosztályon érvényes, kizárólag a lakóhely és az egyetem települése közötti útvonalon, első osztályon háló vagy fekvőhelyes kocsiban a teljes árkülönbözetet ki kell fizetni. Országosan átlagosan 4-7 nap alatt lehet időpontot kapni a Reárénál, a kért szolgáltatástól függően, közölte a román gépjármű nyilvántartó, kivétel Konstanca és Szucsiáva megye, ahol a nagyobb forgalom miatt a várakozás legfeljebb 25 nap. A Reáré felhívja a figyelmet, az időpontfoglalás ingyenes, ezért nem érdemes olyan oldalakon fizetni, amelyek gyorsabb ügyintézést ígérnek. Időpont a Reáré hivatalos honlapján vagy a 021 96 72-es telefonszámon kér. Megkezdi az Országos Korrupció Ellenes Ügyészség a DNA az Oxygen Forensics digitális nyomozó szoftver használatára vonatkozó szerződés felbontását. A döntés azután született, hogy a Politico arról írt, a vállalat eltitkolta orosz tulajdonosi hátterét. A szoftvert a DNA a mobiltelefonokból származó adatok kinyerésére és elemzésére használta. Az ügyészség legutóbbi egy évre szóló licenszét augusztus 27-én 13 000 euróért vásárolta meg. A DNA közölte, belső ellenőrzései során nem talált bizonyítékot arra, hogy a szoftverrel kinyert vagy feldolgozott adatok kompromitálódtak volna. Fölényesen jutott tovább a román kupában a marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabda csapata. A marosvásárhelyiek tegnap este a Galaci CSM elleni visszavágót 109-83-ra nyerték meg hazai pályán, így kettős győzelemmel léptek a selejtező második körébe. A VSK már a fél időben 20 pontos előnyben volt, 59-39-re vezetett, és a mérkőzés hátralevő részében is végig irányította a játékot. A csapat legeredményesebb játékosa Gorán Mártin is volt 25 ponttal, a következő ellenfelet sorsoláson ismerik meg. 50 évesen lezárt a profi mini futballpálya futását Klein László. A székelykeresztúri kapus 8 év alatt a marosvásárhelyi Nova Vitával 3 román bajnoki címet, bajnokok ligája trófeát és Európa kupát nyert, emellett 2 BL ezüstérmet is szerzett, a román válogatottal világbajnoki arany és bronzérmet, valamint 2 Európa bajnoki ezüstöt ért el. Klein a családjának korábban megígérte, hogy 50 évesen befejezi a profi sportot, a mini focival azonban nem szakít teljesen, alacsonyabb osztályban továbbra is játszik. Minimális felhőre és sok napsütésre számíthatunk a folytatásban. Délután igazán kellemes meleg időben lesz részünk. A derült égbolt mellett mérsékelt marad a légmozgás, csapadék nem várható. 22 és 26 fok között alakulnak a maximumok.
2: És most...
1: Sziasztok, jó napot kívánunk! Itt vagyunk a mikrofonoknál, István Szidónia, György Dávid, Csaba, ígértem a folytatást, úgyhogy ennek mentén megyünk tovább.
0: Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! A dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház osztályvezető gyerekgyógyász főorvosa dr. Gára Mónaival lesz nem sokára Nagy Endre kollégánk vendége. Addig is most egy újabb slágerrel indítjuk az órát, ez Kygo, Khalid és Griffin közösen. Jön a Save My Love!
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
8: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
8: interjúk,
2: játékok
8: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

0: elindult az ősz, elindult az iskola, elindultak a gyermekeink, és sok mindenre figyelni kell, sok mindenre vigyázni kell, hogy az egészségünkre hogyan vigyázunk jól a kisebbekre való tekintettel. Erről beszélgetünk a következőkben. Vendégem a Rádió Gaga stúdiójában dr. Gál Ramona Éva, osztályvezető gyermekgyógyász főorvos, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház részéről. Dr. Isten hozta mi hozzánk, köszönjük, hogy bejött.
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm Endre, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ahogy mondtam, tanév elején vagyunk, őszi szezon elején vagyunk, sok mindenre vigyázni kell. Ilyenkor a szülők már nézik, hogy milyen dobozban, milyen gyógyszer van otthon a házban. Jól teszik ezt, rá kell erre készülni egyébként egy kicsit?
1: Igen, egy minimálisat igen, nem árt, hogyha van otthon ez az, de nem kell túlzásokba se esni, úgy gondolom.
0: A túlzásokról, vagy akár az öngyógyszerezésről beszéljünk egy kicsikét. Szülői felelősség is, de jó lenne, ha mégis szakemberi segítséggel történne a komolyabb gyógyszereknek a fogyasztása, a bevevése. Kezdjük a mumussal. Mi a helyzet az azonnal futok az otthon maradt antibiotikumhoz kérdéshez? Tudjuk, hogy mi a hivatalos hozzáállás, de azért miért nem kéne ezzel így élnünk?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, hogy feltette. Általában ősszel, tavasszal, koratavasszal, főleg virális betegségek vannak. Ez a hagyományos megfázás, taknyolás, ami nem igényel antibiotikum kezelést, még akkor sem, hogyha több napig tartó lázról beszélünk. Én azt mondom, hogy antibiotikum szedése előtt mindenképp álljanak szóba egy szakemberrel, egy orvos nézze meg azt a gyereket, mielőtt neki fogunk az antibiotikum kezelésnek.
0: Igen, és sokszor az van, hogy türelmünk nincs a betegséghez, ugye, mert a gyerek kimaradt egy napot, vagy kimaradt két napot, még mindig általában rossz a közérzete. De nagyon súlyos tünetek nincsenek ugyan, de azért sajnáljuk a kicsikét, és akkor lépni akarunk. Ilyenkor tényleg az az érdemesebb, hogy inkább szálljunk rá az időt, és menjünk el első körben családorvoshoz vagy szakorvoshoz?
1: Az attól függ. 3 hónapos kor alatti picibabával, lázas picibabával valószínűleg elmennék minél előbb. Viszont ha már nagyobb a gyerek, ismerem a gyerekemet, tudom, hogy körülbelül hogy reagál, megpróbálnék lázat csillapítani, hidratálni, nyugalmat biztosítani neki, jó étkezést, és hogyha pár nap alatt nem szűnnek a tünetek, akkor mindenképpen megnézetném egy orvossal.
0: Ha azt mondjuk, hogy ne egyből az antibiotikumhoz fussunk, ez érthető, de mi az, ami esetleg ott legyen, vagy kéznél legyen? Itt elhangzott a lázcsillapítás kérdése, ebből is most már 1000 millió dolog van a piacon, erre rá lehet egy kicsit készülni azért házi patikából.
1: Így van, az ibuprofen tartalmú gyógyszereket szoktuk ajánlani, paracetamol tartalmú gyógyszereket, azt is nagyobb gyerekeknek, viszont ott az algokálmin, ami még ott van szerintem minden háztartásban, azzal viszont vigyázzunk, mert annak több mellékhatása van, de hogyha egy kicsi ibuprofen és paracetamol tartalmú készítmény van otthon, akár tabletta, akár szirup, akár kup formájában, az nem árthat. És C-vitamin. A C-vitamint első körben el lehet kezdeni, nagyon jól tesz az immunrendszernek.
0: Azt már akár megelőzésként is, de erre majd visszatérünk, erről még beszéljünk. Van-e egy olyan időintervallum, amikortól már azt mondjuk, hogy én tényleg mindent megpróbáltam, C-vitamint, mézet, hidratáltunk, ibuprofen, lázcsillapítás, és még mindig eltelt, hány nap kell elteljen, hogy ezt elkezdjük tényleg komolyan venni, hogy nagyobb lehet a gond?
1: Hát ez relatív, mert minden gyermek, minden szervezet másképp reagál, de úgy gondolom, hogy nagyobb gyermeknél, ha 1-2 napot várunk ezzel az egésszel, és nem fordul meg, sőt 3-at is, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy esetleg megnézze egy szakember. De 1-2 nap várakozás szerintem nem lehet probléma.
0: Így van, egy kis türelem kell hozzá, meg odafigyelés, meg gondoskodás, de ez mindenik szülőben megvan,
1: így
0: gondolom.
1: Van. És attól függ, hogy milyenek a tünetek, hogy működnek a tünetek, hogyha a láz mellett nehéz légzés van, nagyon rossz közérzet, állandó aluszékonyság, akkor meg se várnám azt a 2-3 napot. De ha a tünetek stagnálnak, vagyis maradandóak, nem mennek rossz felé, akkor egy kicsit türelemmel biztatnám a szülőket.
0: Én azt hiszem, hogy az első része a beszélgetésnek záruljon azzal, hogy inkább sok türelem és nagyon kevés antibiotikum, főleg úgy, hogy ha orvos nem írta fel. Innen folytassuk a beszélgetést. Dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász marad a vendégem, jövünk vissza rögtön.

0: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is a Rádiókak a stúdióban, dr. Gál Ramona Éva, gyermekgyógyász, és a mússal kezdtük, az antibiotikummal kezdtünk, de kicsit menjünk vissza, pörgessük vissza az időkerekét, doktornő, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk vigyázni arra, hogy ne legyen baj. Ugye közösségi térbe járunk, közösségbe járunk, gyerekek mindenféle közösségben megfordulnak, egymáshoz érnek, tárgyakhoz érnek. Tudunk-e fertőzés ellen úgy tenni, hogy egyszerűen bennünk van az a fegyelem, hogy tudjuk, hogy miért vigyázunk magunkra?
1: Igen, és itt elsősorban a kézmosásra hívnám fel a figyelmet, gondolom a csapból is ez folyik, de nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a gyerekeink tudják, mikor és hogy kell kezet mosni. Elsősorban jó lenne, hogyha szappannal mosnák a gyerekek a kezüket, szappan és víz. Valószínűleg a fertőtlenítő folyadékok is jók, de inkább a szappan és a víz van az első helyen. Főleg étkezés előtt, fürdő használata után és tüsszentés orr törlés után nagyon jó lenne erre vigyázni.
0: Igen, és ez már egy olyan fegyelem, amire nem várhatjuk, hogy mindig a pedagógus hívja fel a figyelmet, hanem otthoni környezetben van. Igazából ki kell mondanunk, ezt otthonról kell hozni, ezt a fegyelmet.
1: Így van, és rutinná kell ez váljon, mert nagyon sokat segíthet a fertőzések megelőzésében.
0: Igen, hogyha folyamatosan ezt műveljük, akkor jó eséllyel 100%-ban nem tudunk biztonságos burkot építeni magunk köré, gondolom én, de azért mégis az esélyét lejjebb visszük ennek.
1: Így van.
0: Még ami a fertőzéseket illeti, sokszor azt mondják a szülők, hogy na egy kicsit köhög a gyerek, nem küldöm, hogy ne fertőzzön másokat. Minden egyes ilyen őszi nyavaja biztos, hogy fertőzés és gócpont?
1: Nem biztos. Nem biztos, hogy mindegyik az. Például nagyon sok allergiás gyermek van, aki ilyenkor elkezd tüsszögni, folyik az óra, viszont láztalan. Azért vannak az iskolákban ugye a védőnők, az asszisztensnők, hogy ezt eldöntsék, de a többi szülőnek mondom, aki félti a gyerekét egy kicsit aknyos, tüsszögő másik gyerektől, hogy ez nem minden esetben fertőző, vírusos vagy bakteriális tüsszögés vagy orrfolyás.
0: Amellett, hogy ott vagyunk az iskolában vagy közösségben, amellett ugye egymáshoz is érünk, előveszük a 10 órait, megesszük, tehát tényleg olyan körülmények vannak, ahol fontos lenne, hogy vigyázzunk magunkra. A legtöbb ilyen fertőzés lehet, hogy valamennyire elkerülhető lett volna jobb odafigyeléssel.
1: Az is megtörténhet. Igen, igen. A gyakori szellőztetés, hogy a gyerekek kimenjenek szünetekbe, az szerintem nagyon sokat jelenthet.
0: Tehát a friss levegő, igen, az, hogy ne a benti, igen, együtt elhasznált, igen, levegő légtérben legyenek, ez is érthető. Hát legtöbbször tanárok mondják, hogy közelharcot vívnak a gyerekekkel azért, hogy a friss levegőre ki lehessen jutni. Ez már megint egy másik szervezés kérdése. Ugyanakkor pedig a hazaérkezés, az iskolából hazajövetel is ugyanúgy egyfajta stabil pont lehetne, ahol egy kicsit úgymond tisztába tesszük magunkat.
1: Így van, kézmosás, ez az.
0: Az itthoni környezetre való átállás, akár otthoni ruhába való átöltözés, ez is fontos lehet.
1: Abszolút, abszolút. Az iskolába használt ruhákat letesszük szépen, és átöltözünk otthoni ruhába.
0: Igen, ezt mind meg kellene tolni, vagy mind be kellene tartani, és akkor lehet máshol tartanánk.

0: Azt még meg kell kérdeznem, mielőtt tovább mennénk ilyen típus betegségek irányába, hogy azért nőnek a számok ilyenkor ősszel. Tehát ténylegesen nem csak egy félelem van bennük, hanem a statisztikák is ezt mutatják.
1: Igen, határozottan ezt észrevettük mi is a nyárhoz képest. Hát ilyenkor tele van a levegő cseppekkel, sokkal nehezebb a levegő, úgymond párásabb, és ezekben a cseppekben sokkal jobban terjednek a vírusok, a baktériumok, ugye egy kicsit lement a hőmérséklet, és ez nagyon kedvez nekik. Bezártság, ugye pont most beszéltünk a közösségről, az iskoláról, órákon keresztül be vannak zárva az ablakok, ajtók, úgyhogy igen, nő a számuk.
0: Ezért kell jobban odafigyelni a részletekre, és a doktornő marad a vendégem, innen folytassuk a beszélgetést, van még amiről kérdezem, úgyhogy rögtön jövünk vissza a beszélgetés utolsó részével.

0: ígértem visszatérő még egyet beszélgetni, mert nem tudunk eléggé vigyázni magunkra is, persze a kisebbekre ebben az őszi szezonban. Továbbra is dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász a vendégem itt a Rádió Gaga stúdióban. És hát a gyerekek egészségéről vagy egészségének megőrzéséről beszélünk most már. Az immunrendszerről egy kicsit, doktornő, beszéljünk. Néhányan azt mondják, hogy jó, az immunrendszer az majd magát beszabályozza, és hogy nem kell ezt agyon segíteni. Azért ilyenkor nem árt, ha tudunk róla, hogy hányadán állunk. Ha volna egy 1-től 10-ig skála, a mutató így ingadozna össze, azért az immunrendszert illetően gondolom.
1: Igen. Viszont én azt gondolom, hogy ok nélkül ne avatkozzunk bele a gyerekek immunrendszerébe. C-vitaminnal segíthetjük az immunrendszer működését, segíthetjük a jó étkezéssel, a mozgással, a jó minőségű és mennyiségű alvással bizony segíthetjük. De én nem vagyok híve az ilyen mindenféle gyógyszeres immunrendszer felturbózó hadműveleteknek.
0: Tehát igazából egészséges étrenddel nem kell csodaszereket keresni, nagyjából ez volna itt a tanulság, de beszéljünk erről az egészséges étrendről, mert itt is megint egy kicsit belefutunk abba, hogy az életünk szervezése nem egyszerű. Egy fiatal szervezetnek a kiegyensúlyozott étkezése mit jelent immunrendszer szempontjából? Mit kellene, hogy jelentsen igazából? Ugye reggel 8-kor elmennek otthonról, esznek egy 10 órait, amilyet, és lehet, hogy délután 4-5-kor érnek haza. Ez nem segít a dolgon különösebben.
1: Nem bizony. Nagyon jó lenne, hogyha 3 fő étkezést meg tudnánk tartani legalább. Legyen jó lenne, ha lenne minden nap meleg étel, kisebb kiegészítésekkel, uzsonnával, de legalább 3 étkezést azért adnék a gyerekeknek. Jó lenne, hogyha minél több fehérje, vagyis hogy fehérje dús étrend lenne, minél kevesebb cukor, és cukros italok, tehát ezeket zárjuk ki. Egy az, hogy egészségtelen, tehát hogy az éhségérzetet mindenképp csökkenti, és felturbozza az amúgy is aktív gyerekeket.
0: Tehát nagyjából most azt nevezte meg, amit csinálunk, vagy igen, amit nagyon sokan
1: igen,
0: csinálnak.
1: Gyorskaja.
0: A gyorskaja és a mindenféle igen. üdítők is, és egyéb. Ilyen gyors igen. energiaforrás, de igazából igen. meddő energiaforrás. Igen. Hogy kellene kinézzen, ha már itt tartunk, ilyen hosszú a nap, és ezt meg kell kérdeznem, hogy kellene egy ideális 10 órai doboz kinézzen? Mi legyen benne?
1: Egy ideális, ez relatív szerintem. Én olyan ételt tennék a gyerekemnek, vagy teszek a gyerekemnek, amelyik mindenképp laktató, nincsen benne nagyon sok cukor, van olyan, hogy még egy kicsit csoki is belekeveredik, de legyen laktató, legyen elég mennyiségű, és legyen gyümölcs is benne.
0: Ez így egy elég szép feladat, de nem olyan lehetetlen teljesíteni.
1: Nem. Jó lenne a változatosság is, az nem mindig jön össze, bevallom őszintén nekem személy szerint, de ez lenne a lényeg. Laktató, szeresse a gyerek, legyen egy kicsi gyümölcs is benne, és nagyon sok édesség ne.
0: Ez nem lehetetlen feladat egyáltalán, azt kell, hogy mondjam. Itt beszéltünk arról, hogy megelőzés szempontjából akár az iskolai friss levegő is fontos lehet, de amikor lejárnak az iskolai órák, még mindig ott tartunk a gyerekeinkkel, legtöbben ott tartunk, hogy délután otthon ugyanúgy benn kell üljenek néhány órán keresztül. Az otthoni aktivitás, otthoni szabadidős része segíthet-e abban, hogy egészségileg jobb állapotban maradjanak a gyerekeink?
1: Mindenképp. Úgy gondolom, hogy van szükségük egy kicsi pihenésre, és minőségi pihenésre, kicsi kinti levegőre, aki megteheti, de mindenképp pihenésre lenne szükségük. És a korábbi vagy korai lefekvésre. Egy jó minőségű alvás úgy gondolom a következő nap alapja. De ha fáradtan megy a gyermek iskolába, akkor ez csak gyűl.
0: Itt azt mondják, hogy a korosztályunként különböző alvásigénye van mondjuk igen. egy gyereknek, de hogyha most már itt ülünk, akkor ha mondjuk például egy kisiskolás reggel 7-kor kell keljen, vagy még 7 előtt is, este hánykor kell kötelező módon villanyoltásnak lenni?
1: Hát szerintem legkésőbb 9-kor, legkésőbb. Tehát egy kisiskolásnak igen, mindenképpen.
0: És aztán, ahogy nőnek egy serdülőnél, már például más órákkal
1: igen.
0: számolunk.
1: Igen, de mindenképpen 11 előtt, 10, még a 10-et is meg...
0: Megkockáztatjuk, igen. Hát én azt mondom, hogy a feladat akkor fel van adva mindannyiunknak, és nehogy azt higgyék, kedves hallgatók, hogy minden most megmondjuk a tutit, és mindenki így kell cselekedjen. Mindketten szülők vagyunk a doktornővel, mi is ezzel küzdünk, úgyhogy igazából hajrá mindenkinek. Én még egyszer vendégemnek megköszönöm, hogy bejött a Rádió Gaga stúdióba, dr. Gál Ramona Éva osztályvezető gyermekgyógyász, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórháztól, és kitartást a munkához, és jó egészséget a legkisebbeknek és mindenkinek.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Rádió

a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Horváth Tomim és a megszakad, most már október 1-jét mutat a naptár, úgyhogy a nyárvonala az kész végérvényesen megszakad, sőt, amikor láttam a minap, hogy -3,1 néhány fok volt Csíkszeredában, akkor következő hónapokban egyre rosszabb és rosszabb lesz, de ki fogjuk bírni. Van tűzifa?
1: Attól függ, hogy kinek mi a rossz, és a zene világnapján folytatjuk tovább Ed Sheerannel hamarosan.
2: Reklám. Félrelépni szabad. Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
3: Most várunk.
4: De mire?
3: Hogy feltörjön bennem a vágy.
2: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria Mozi műsorán.
5: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
6: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
7: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió Gaga.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Egyáltalán nem akarok nagyképűnek tűnni, de nekem az elmúlt egy hétben fú, de milyen irigylésre nagyon-nagyon jó helyzetem volt. Egy, akarva akaratlanul is digitális detoxon voltam. Férjem vett magának egy számos internetkártyát, néha megosztotta velem a netet, de nagyon sokszor otthagytam tudatosan a szobában a telefont. A másik pedig, ami nagyon-nagyon-nagyon jó volt, hát az az időjárás Egyiptomban. Reggel 6 órakor keltem, minden nap naplement, napfelkeltét néztem, bocsánat, és ilyen 27-28 fok, egy szálfürdőruha, egy lenge ingecske. Na úgy, mikor ránéztem férjem telefonjára, és láttam, hogy itthon fagytok meg, akkor úgy voltam vele, jaj, nem akarom ezt magamnak, és milyen kegyetlen volt a tegnap reggel, amikor 7:30-kor vittem a kisfiamat iskolába, hát én már felvettem magamra a téli kabátot.
1: Dehogy fagytunk meg, az a csíki mínusz 3,8, erre gondolsz? Jó, digitális detox, akkor nem tudod, hogy te, hogy az elmúlt napokban még volt ilyen hideg, hasonló hideg a csíki térségben, de már reggel is úgy ébredtem, hogy az autóm ablakára egy picit rá volt fagyva ez a hajnali, nem tudom, nedvesség, úgyhogy máshol is fagyott. Mínusz 3,8, ott volt a leghidegebb a Hargitai megyeszékhelyen, Csíkszeredában. Ezt már megszoktuk. Na, de mit hoz a következő néhány nap? Jó időt, hűvös reggeleket, napközben jó időt.
0: Viszont én azt is látom, hogy már a következő ilyen 10-11 néhány napban itt mi felénk, reggel például ilyen 8-9 fok is lehet, ami azért nem olyan kegyetlen, mint a 2-3 fok.
1: Nem olyan.
0: De azért a következő napokban ez ilyen 2-3 fokokban kell még reggel elindulni, úgyhogy a vastag kabát az kell, napközben pedig ismét neki lehet vetkőzni, mert hogy 20-21 is lehet akár.

0: Már is itt vagyunk, 13 óra küszöbén gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy pillanatokon belül folytatjuk a zenélést, előtte viszont érkeznek meg az infók.
1: A zenélést már csak azért is, mert október 1-e a zenevilágnapja. Mit hallgatnátok szívesen? Mi igyekszünk a legjobbakat összeválogatni a következő színes órára is, hogy kicsitől nagyig mindenki megtalálja a nekivalót, de mindenek előtt most folytatjuk a hírekkel.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
4: Reklám. A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról. Rovino.ro Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
5: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
6: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
7: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófa, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Folytatódik a kissé fátyol felhős napos idő, csapadék nem várható. 99,2%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya Magyar-Nádas és Magyar-Zsombor közötti szakasza, és ma van a mellrák elleni küzdelem világnapja, országszerte rózsaszín fénnyel világítanak meg több középületet. Híreinket hallják, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. 17 Maros megyei középiskolában választják meg, vagy újítják meg a diáktanácsok képviseletét, mert ezekben az intézményekben jelenleg nincs működő diáktanács. A választásokat a Maros megyei diáktanács koordinálja, és az iskolák vezetőségével együttműködve szervezik meg. A folyamat része lesz a jelöltek jelentkezése és ellenőrzése, a kampány, majd a diákok titkos szavazása. A kiválasztott diákok az iskolai diáktanácsokban, illetve az iskolák igazgató tanácsaiban is képviselhetik társadalmat. A 17 érintett intézmény között több marosvásárhelyi, Szászrégeni, Dicsőszentmártoni, Marosludasi és Szovátai középiskola is szerepel. A választási folyamatot a megyei diáktanács előzetes iskolai látogatásokkal és tájékoztatókkal készíti elő. Romániának továbbra is csökkentenie kell a költségvetési hiányt, mert ellenkező esetben egyre több közpénzt kellene kamatokra fordítani, mondta Ilie Bolozsán. A miniszterelnök a Standard & Poor hitelminősítő értékelése előtt azt mondta, Románia eddig tartotta a vállalt mutatókat, a hiány pedig a tervezett pályán van. Ilie Bolozsán ugyanakkor strukturális reformokat sürget, elsősorban a merev állami kiadások, a közpéra bérezése és a nyugdíjrendszer területén. A bérekről és a nyugdíjakról úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint ezeket indexálni kellene, de az emelés mértékéről nehéz most pontos számot mondani. Szerinte a közpérában a túlméretezett állományt is csökkenteni kellene. 99,2%-ban elkészült az Észak-Erdélyi autópálya Magyarnádas és Magyarzsombor közötti 30,6 kilométeres szakasza, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő vállalat vezérigazgatója. Krisztián Pisztol szerint a kivitelező jelenleg 690 munkással és 410 munkagéppel dolgozik a szakaszon. Hozzátette, a Pusztatopa és Magyarnádas térségében épülő két viadukt 86%-os készültségű. Amint ezek elkészülnek, Vaskapu és Marosvásárhely között végig autópályán lehet majd közlekedni. Krisztián Pisztol szerint az Észak-Erdélyi autópálya jelentős gazdasági előnyökkel jár, és javítja az európai közlekedési összeköttetéseket. Rózsaszín fénnyel világítják meg ma este a román televízió bukaresti épületének tornyát, ezzel hívva fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, valamint a megelőzés és a korai felismerés fontosságára. A megvilágítás 19 órakor kezdődik, a pillanatot pedig a TVR híradója élőben közvetíti. A kezdeményezés a Renastéria alapítvány kampányának része, amely több mint 25 éve népszerűsíti a mellrák megelőzését és korai felismerését. Számottevő változás nem várható, anticiklon alakítja időjárásunkat, folytatódik a kisé fátyol felhős, jobbára napos idő, csapadék nem várható, a légmozgás általában gyenge lesz, délután 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: És most...
0: Sziasztok, jó napot kívánunk, a hírek után folytatjuk, itt vagyunk tehát a mikrofonok mögött ismét István Szidónia és György Dávid Csaba.
1: Mert csak azt eluld el nekem, hogy mitől lesz jó a nap.
0: A nap, ami fentről süt, vagy ez a nap, ami
1: nem,
0: ma van?
1: Nem, ez a nap, ez a csütörtöki nap.
0: Attól, hogy
1: ez
0: ismét,
1: az október 1-i nap.
0: Attól, hogy ismét dolgozhatsz, Szidi, velem.
1: Jaj, milyen jó! És már csak az lenne igazán jó, hogyha ma lenne a fizetésnap. Az is következik, egészen addig szorgoskodunk, a slágerek és új zenék pedig segítenek. Indítjuk az újabb órát Szombral.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
9: interjúk,
2: játékok
9: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

New Level Empire, Wolfka Timnitz, Horváth Boldin, Te csak így vagy jó. A zene az hogyan jó? Vagy melyik az a zene, amelyik jó? Kérdezzük tőletek így október 1-én a Zene Világnapján. Az a jó, hogy annyi műfaj van, és annyi stílusban lehet változni.

0: írja, hogy zene nélkül mit érek én, ha jól tudom, akkor Máté Péter, ezt nagyon jól tudod, egy Máté Péter dal. Nekem, amikor ilyenkor október 1-én szóba kerül a téma, hogy zene világnapja van, hát akkor mindig a valahol Európában musicalből ugrik be Dis Lászlónak a dalam, a szerzeménye, a zene az kell, mert körülöl el, és hogy ezt ajánlom figyelmetekbe, lehet, hogy nem fog tetszeni, de ennek a dalnak van egy mély mondandója. Sajnos nem tudjuk nektek megmutatni, mert nem a rádió műfajához illő dal, de azért, hogyha lehetőségetek van rá, akkor hallgassátok meg.
1: És a Bagossy Brothers Company-t is nagyon-nagyon sokan írjátok, úgyhogy őket is nagyon bírjuk. Hát ott van Robbie Williams. Szerintem ő is megérdemel egy voksot, ugye? Belelépünk tovább
0: többet
1: most.
0: Többet is kapott már.
1: Így van, jön a Something Beautiful.

0: Simple Plan és Sean Paul, ez a Summer Paradise. Hát, az a nyári paradicsom. Hol volt, hol nem volt. Most már október 1-jét mutat a naptár, és én a tegnap addig jöttem, mentem fel alá lakásban, jól felöltözve jegyzem meg, hogy csak bekapcsoltam a fűtést.
1: Tényleg? Ez mit jelent? Egyet kattintottál a termosztáton?
0: Igen, megnyomtam, mert hogy láttam, hogy ez a 19-20 fok az már úgy kevés. Az ember főleg, hogyha leül az asztalhoz enni, és hogy tanulgattunk a kisfiammal, szerintem egy másfél órán át csak ücsörögtünk, akkor éreztem, hogy én fázom, be volt csukva minden ablak, magamra tettem még egy pokrocot, de mindig éreztem, hú, fázom.
1: Jó, korábban kérdezted, és talán nem is válaszoltam rá, hogy van-e tűzifa. Hát akkor nálatok nincs tűzifa, ezt tudom abból, hogy kattant a termosztát a gázkazánnak, ugye a termosztátja, ami elindítja a fűtést. Figyelj csak, a fűtés elindítással kapcsolatban én azt gondolom, hogy a hidegebb régiókban, Gyergyó térség, Csík környéke, ott azért már intenzíven kell fűteni a házat, a lakásokat, mert különben azért hideg van, tehát éjszaka hideg van, valljuk be. Napközben nagyon kellemes, tehát ez a 19-20 fok, ez a kék, ez nagyon jó. Zárójelben jegyzem meg, hogy nem mellékesen azért az esőre is szükség lenne, csak most így el vagyunk, tudod, élvezzük ezt az őszt, jaj, de szuper, minden jó, de kéne egy kis eső is.
0: Nagyon jogos, amit mondtál, pont édesanyám ma reggel említette, hogy fú, akkora szárasság, hogy egész szeptemberben nem volt eső. Gyere, felmondom, de hát mi ugye szeretünk volna szülinapot tartani, egy kerti partit valamelyik szeptemberi hétvégén, és gyakorlatilag majdnem minden hétvégén esett az eső, de hogy az vajmi kevés volt, nagyon nagy a szárasság, és tényleg most már a csapadék, megint ott vagyunk, hogy áldás lenne, de így októberben szerintem azért a hidegebb régiókban is vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy október ide vagy oda, nem fagyunk meg, és egészen addig nem fogjuk a fűtést bekapcsolni. Ezek az ilyen kitartó mohikánok, akik megvárják azt, hogy jöjjenek az igazi csattogó hidegek, és na majd akkor teszik be a fát a kályhába, vagy akkor fűtenek be a sporhelbe, akkor nyomják meg a gombot a termosztáton. Én azt gondolom, hogy még vannak ilyenek. Csak én a kis kényes Bence vaskemence, úgy voltam, hogy hát, na, hogyha csak egy gombnyomáson múlik, akkor bekapcsolom.
1: Igen, viszont a fűtés elindítása sokszor a pénztárca kérdése is, mert ha tömbházban laksz, akkor azért drága, ha kertes házban laksz, akkor azért drága, a tűzifa sem olcsó, a földgáz sem olcsó, a pelett is drága, úgyhogy sokan szerintem azért tologatják még, na még egy napot, még két napot, még három napot, hogy tudod, zsebre megy a játék.
0: Akkor, így ezek az októberi délutánok azok, amikor az ember azt mondja, hogy na ki kell nyitni az ablakot, hogy engedjük be a meleget, hát kb. Most is ilyen időjárás van, hogy bátran ki lehet nyitni az ablakot, és azt a kinti napocskát, kinti jó időt még engedjétek be a lakásba, na meg a slágereket és új zenéket is engedjétek, hadd szóljanak. Lépjünk tovább David Guetta, Alphaville és Eva Max közösével. Ez a Forever Young.

0: Színes órák.
1: Színes órák.
2: Programajánlatok.
1: Sport.
2: Kultúra.
1: Gasztronómia.
2: Színes pillanatok.
1: Slágerek és új zenék.
2: Rádió.

0: Tóth Abigail és az Accent közös dala, ez volt a Sugar Daddy. Ez az a dal, ami azt mondjuk, hogy rádióbarát, sláger, nagyon-nagyon hamar az lett, és egy olyan zene, amit mi így rádiósok szeretünk hallgatni, és remélem, hogy ti hallgatók is így vagytok ezzel.
1: Ugye a közösségi oldalak, illetve az ilyen Spotify oldalak mind-mind azt mutatják, a számok nem hazudnak, hogy sokan, nem csak mi ketten szeretjük ezt a slágert. És akkor mit szólnál a folytatásban egy jó kis Clean Bandit és Demi Lovato közöshöz?
0: Benne vagyok.
1: Szóló. Okay. Kicsit idézzük a nyarat, gyere.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Reklám.
3: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Melegre tervezve.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
7: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
8: Mi az?
9: A látásod.
7: Az Optika Optofárnál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
9: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
7: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán.
9: Ne csak értékeld.
7: Vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofarm.ro, a látás szakértője.
10: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
2: A reklám után
11: ismét slágerek

0: Clean Bandit és Demi Lovato közösen, ez a szóló. Hát képzeljétek, hogy holnap nem szólóban, és nem is duóban, hanem akár veletek elmegyünk a... Hova megyünk? A Boróka lakóparkba. Lehet, hogy én ezt már mondtam rádióban, hogy nekem mindig is ilyen titkolt vágyam volt az, amikor elmegyek egy lakóparkba, vagy egy olyan negyedbe, ahol szép nagy házak vannak, hogy oké, kívülről ilyen, de vajon hogy néz ki belülről?
1: Szépen, én már jártam, képzeld el, és azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon pöpec, és jó hangulata az egésznek. 224 négyzetméter, 248 négyzetméter, illetve 224 plusz 80 négyzetméter, három típus házról van szó. Tehát és a technikai részletekbe is majd holnap beavatunk titeket, mindenbe, ami fontos, mindenbe, ami egy házvásárlás előtt olyan támpont lehet, ami mellett tényleg letehetjük a voksunkat. Rengeteg pozitív véleményt is meg fogunk remélem hallgatni. Hát ez egy jó kis történet, hogy ott leszünk. Újszerű, ilyen helyen még nem jártunk a Rádió Gaga Duma Dubájával.
0: Igen, számunkra is egy teljesen más terep és teljesen más helyszín, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt években a dumadubás kiruccanásainkkal, megmozdulásainkkal. Hogyha ti is kíváncsiak vagytok a miértekre és a hogyanokra, akkor mindenképpen tekerjetek a Gagára, illetve hogyha élőben szeretnétek látni és megtapintani ezeket az újonnan épült házakat, akkor gyertek el a Boróka lakóparkba, holnap 10 és délután 3 óra között ott leszünk.

0: Last Frequencies és Beszél közösében zárunk egy újabb színes órát, és nem csak a hideg köszöntött be, nem csak a fűtési szezon kezdődött el, hanem valami, amit kimondottan szeretek. Én elkezdtem tejázni. Most már két napja hűségesen főzöm napi szinten a teát, és fogom is nagy valószínűséggel a következő, nem csak napokban, hetekben, hanem hónapokban is, és arra jöttem rá, hogy már megint nem lesz elég a tejaburjány, vagy teafű, vagy hogy kell ennek szépen mondani?
1: Úgy, hogy teafű, na, de szerencsére vannak ügyes a gyűjtögetők, akik nyáron begyűjtik, és akkor rendelkezésedre bocsátják. Mi viszont, amit tudni adunk, az nem tej a fű, hanem teljesen más dolog, jönnek a hírek.
2: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, de a nap végén nagyértékű ajándékunk is a tiéd lehet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
5: Félrelépni szabad. Október 2-től a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
6: Most várunk.
7: Mire?
6: Hogy feltörjön bennem a vágy.
5: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
8: A jó bor nem véletlen, hanem válogatás kérdése. A Farkas borszaküzletben fehér, rozé, vörös, prosecco és pezsgővár mind igényesen kiválogatva. Szóváltán a Joy parkolójában találsz ránk, a Pepkóval szemben. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vagy kényelmesen otthonról rovino.ro. Farkas borszaküzlet, a minőségi borok forgalmazója.
9: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
10: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
9: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
10: Mikrokreditlam.ro.
2: Társadalmi célú hirdetés.
11: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Sok napsütésre számíthatunk a folytatásban. Télen is belföldi termelésből biztosítják Romániában a háztartási fogyasztók gázellátását, és egyre több apa veszi igénybe a gyereknevelési szabadságot. Jó napot kívánok, jönnek a részletek is a hírek mikrofonjánál, Rigmányi Eszter. 1240 millió lejes beruházással korszerű adatközpont épülhet Maros megyében. A pályázatot a Maros megyei tanács a Maros Ipari Parkkal közösen nyerte meg. Az adatközpont modern adatfeldolgozási és adattárolási szolgáltatásokat biztosít majd a vállalkozásoknak, és a projekt célja a digitalizáció, az új befektetések, valamint a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrejöttének ösztönzése. A beruházás megvalósulásával Maros megye Kolozs után Közép-Erdély egyik legfontosabb adatközpontjává válhat. A PCD azért nem támogatta a Siegfried Murechen vezette kormány beiktatását, mert saját kormányzási ambíciói vannak, és nem akar egy jobboldali tömböt hatalmon látni, mondta a Krónikának Barabás T. János elemző. Szerinte Nikus Ordán államfő a következő lépésben akár PCD-s miniszterelnök jelöltet is javasolhat. Szorin Grind Jánó pártelnök már jelezte, hogy a PCD kész kormányt alakítani, és valamennyi parlamenti párttal tárgyalna erről. Barabás T. János szerint egy szakértői kormány működő képessége is kérdéses lenne, mert szerinte nem rendelkezne megfelelő politikai háttérrel. A politikai válság elhúzódása közben az elemző, a befektetők és a hitelezők aggodalmára is felhívta a figyelmet. Télen is belföldi termelésből biztosítják Romániában a háztartási fogyasztók gázellátását, jelentette ki Răzvan Popescu, a Romgáz vezérigazgatója. Elmondása szerint a teljes mennyiség több mint 80%-át a Romgáz fedezi szabályozott áron. Az ipari fogyasztók esetében ugyanakkor továbbra is kérdésesek a külföldi gázárak. Răzvan Popescu szerint a bürokrácia is komoly akadályt jelent a földgáz kitermelés gyors bővítésében, egy új kút fúrásához szükséges engedély beszerzése akár 3 évig is eltarthat. Egyre több apa veszi igénybe a gyermeknevelési szabadságot Romániában. 2025-ben havonta átlagosan 21.735 férfi részesült gyermeknevelési támogatásban. Ez több mint 32%-os növekedés az egy évvel korábbi átlaghoz képest. Tavaly már nagyjából minden hetedik kedvezményezett férfi volt. A munkába visszatérő szülőknek járó ösztönző támogatás kedvezményezettjeinek pedig 31,2%-a volt férfi. A bukaresti Dinamo érdeklődik a Sepsi OSK 18 éves tehetsége. Macula Hunor iránt a háromszéki klub azonban jelenleg nem akarja eladni a játékost. Macula ebben az idényben alapemberré vált, 2 mérkőzésen a csapatkapitányi karszalagot is viselte, és megszerezte első gólját a Szuperligában. A román U19-es válogatottban is eredményes, legutóbbi 3 meccsén 2-szer talált be. Hadnagy Attila sportigazgató szerint egyetlen klubtól sem érkezett hivatalos megkeresés, és Maculának most a fejlődés és rá kell koncentrálnia. A svájci labdarúgó szövetség visszavonta támogatását Gianni Infantino újabb FIFA elnöki ciklusára. A svájci szövetség júniusban még támogatta Infantino jelöltségét, szeptember végén azonban megváltoztatta álláspontját. A szervezet szerint továbbra is tisztázatlan kérdések vannak a FIFA vezetésével, átláthatóságával és döntéshozatali folyamataival kapcsolatban. Külön kiemelték a Follarin Balo Gun ügyét és a FIFA Forward Enterprise-hoz kapcsolódó felelősségi kérdéseket. A FIFA elnökválasztást jövő márciusban rendezik. Minimális felhőre és sok napsütésre számíthatunk a folytatásban. Délután igazán kellemes meleg időben lesz részünk. A derült égbolt mellett mérsékelt marad a légmozgás, csapadék nem várható. 22 és 26 fok között alakulnak a maximumok.
4: És most...
1: Sziasztok, jó napot kívánunk ismét, és ma utoljára köszönünk be innen a stúdiókból. István Szidónia, György Dávid, Csaba, már is folytatjuk.
0: De mielőtt még belépnénk, drága hallgatók, hogy illik Csaba?
1: Köszönni.
0: Belépés előtt?
1: Köszönni.
0: Nem.
1: Ja, kopogni.
0: Kopogtatni. És hogyha azt mondják, hogy szabad, lehet, akkor jövünk. Hát reméljük, hogy akkor most ezt mondtátok. Itt vagyunk nyitott szívekkel, tártkalokkal, na meg jó zenével. Nyitjuk az órát Teddy Swims-el. Ez a Mr. Noitól.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
12: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
12: interjúk,
2: játékok
12: és
2: sok-sok nyeremény. Yeah.

Szabadság, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Tarány Tamás is a fordul a szélirány, hát visszafordultunk mi is ide a valóságba, vagy beszéljek első szám egyes szemében, visszatértem a zajos meg munkás hétköznapokban. Van valami, ami nem hiányzott egyáltalán?

0: Itt vagyunk egy újabb hónap küszöbén, elkezdődött az október, és ez a rádióra nézve egy fontos hónap, mert szerintem a törzshallgatók nagyon-nagyon tudják, hogy mire gondolok. Igen, újra születésnapra készülünk, és hogyha a Gaga születésnapozik, akkor ez azt jelenti, hogy titeket fogunk megajándékozni, már megint.
1: 27 évesek leszünk, és közel 27 ezer lejnyi nyereménnyel készültünk számotokra, úgyhogy bőven tudjuk osztogatni a jobbnál jobb nyereményeket, a jobbnál jobb ajándékokat. A forgatókönyv a szokásos. Regisztráljatok úgy, ahogy azt eddig is tettétek. 0730548888. Ide küldjetek nevet, telefonszámot és megyét, ahol éltek. Ennyi a történet nagyjából. Aztán drukkoljatok saját magatoknak, hogy ti legyetek az óra nyertesei.
0: Mert hogyha felhívunk, akkor ez alkalommal nem lesz semmilyen feladvány, nem kell semmit megfejteni, csak egyszerűen elmondani, hogy ha ti megajándékoznátok, meg tudnátok ajándékozni a Rádió Gagát, akkor milyen ajándékkal lepnétek meg minket? Képzeletben játszunk el most ezzel a gondolattal. Nem tudom, lehet, hogy van, aki tortát hozna, lehet, hogy van, aki hozna nekünk egy nagy csokor virágot.
1: Hozhatnak tortát egyébként. Ne csak szavakban, hanem azért, hogy is mondjam, elég édesszájúak vagyunk ahhoz, hogy a születésnapi tortát be tudjuk szépen
0: kiköveteled. Vásárhelyre vagy udvarhelyre?
1: Most jelenleg udvarhelyre, de a másik részét vihetik oda.
0: Látjátok, mennyire is magának való?
1: Jó, na itt sokan vagyunk, azért sok éhes száj van itt Székely udvarhelyen.
0: Mindjárt megsajnálnak, nem koldulunk, a lényeg az, hogy ajándékozunk már megint. Egy újabb játék, ez alkalommal pedig 27 éves születésnapunk.

0: Bizonyíték.
1: Azt mondja Szidi, hogy jó ez a dal, Honey Beast és Daniel F. Gergő, a címe pedig Bárcsak lennék, és szerintem is jó. És szeretjük a Honey Beast-et, egyébként jó koncertet nyomtak a Kürtös Kalács Fesztiválon Sepsiszentgyörgyön, bár ott nem volt Daniel F. Gergő társ szerző vagy társ fellépő jelen, de ettől függetlenül jó volt ez a koncert.
2: Na nézzük akkor, hogy a folytatásban kik lesznek jelen, például Camila Cabello, majd őt követi Taylor Swift is, de Kovályék is majd színre lépnek.
3: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
4: Reklám. Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el marosugrára és élje át a kastély élményt ön is.
5: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profi, gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
6: Kész a 10 órai?
7: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: A reklám után
11: ismét lágerek,

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Ma is tanultam valamit. Természettudományról, történelemről, találmányokról, érdekes életpályákról néhány percben a PC House támogatásával.
1: Itt van ugye az október 1-e, az újabb hónap, de ez nem csak azt jelenti, hogy megérkezett az évtizedik hónapja, hanem ez a mai nap, ez különösen fontos, ugyanis idősek világnapja van. És ilyenkor mindig elmondjuk azt, hogy jobban oda kéne figyelni a szépkorúakra, jobban oda kéne figyelni azokra, akik előttünk járnak az életben, a szüleinkre, a nagyszüleinkre, a szomszédnénire, a szomszédbácsira, és néha megkérdezni azt, hogy tetszik lenni? Hogy van? De ezt ne udvariasságból tegyük, vagy ne azért, mert most halljátok a rádióban, hogy akkor illene esetleg egy szép szóval fordulni a szépkorúak felé, hanem ezt úgy őszintén, úgy igazából leülni egy idős ember mellé, néhány percet eltölteni vele, meghallgatni őt, vagy hogyha nincs másra lehetőség, akkor felhívni. Mert hogy számukra ez igazán fontos dolog. Én nem tudom, Csaba, te hogy vagy vele, de én látom azt az én nagy tatámon, hogy neki majdnem semmire nincs már szüksége egy 81 néhány évesen.
2: De egy valamire van. Annyira. A törődésre.
1: Igen, hogy néha odafigyelj, néha elmenj hozzá, benyisd a kaput, és megkérdezz tőle, Tata, hogy van ma?
2: Ma arra mész?
1: Igen.
2: Jó.
1: Gyakran megyek amúgy arra.
2: Azon gondolkodtam, hogy mikortól számít valaki idősnek, és azt olvasom ezzel kapcsolatban, hogy 60-75 év között időskor, aztán utána még idősebb kor, és van az aggastyánkor, az akkor, ez 90 év felett van. Na, a lényeg, hogy október 1-e, most már jó néhány éve az idősek világnapja. Szerintem ez egy olyan kezdeményezés volt annak idején, amit talán az ENSZ indított, aminek abszolút helye van itt az év 365 napjában.
1: Amúgy anyósom szokta azt mondani, hogy 60 után délután, vagy 70 után délután.
2: Én 40 után hallottam korábban.
1: Nem, 40 után még nincs. Te úgy érzed magad, mint akinél délután van?
2: Én nem, délelőtt van nálam még fejben, meg mindenhol. Jó, igen, na viccelődünk így a vége felé, de tényleg ma van az idősek világnapja, és ez azért egy fontos pillanat lehet, ha találkozunk felmenőinkkel, akár ma, akár holnap, bármikor.
1: A lényeg az, hogy ne siessetek annyira, szálljatok egy kis időt egymásra, a szépkorúakra.
0: Ma is tanultam valamit. Készült a PC House támogatásával.

0: Szia, Szidi! Elköszönök tőled. Na, milyen volt az első napod? Ezt azért még gyorsan meséld el így a munka mezején.
1: Első nap, ezt úgy kérded, mintha életemben először rádióztam volna ma. Másfél hét után visszatérni egy kicsit kegyetlen, de az ember megszokja a terepet. Sőt, holnap a terep kint lesz Székely udvarhelyen, a Boróka lakóparknál. Ott találkozzunk majd.
0: Így van, sziasztok, vigyázzatok magatokra, indul a Vagány-vágány. István Szidónia, György Dávid Csaba vagyunk.
1: Viszont hallásra, sziasztok!
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Reklám. 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
5: Képzeld el, hogy a medvetó mellett ébredsz egy elegáns szobában. A Hotel Pacsirt a Szovát a szívében csak rád vár. Wellness, beltéri medence, szauna és csodás erdélyi, valamint nemzetközi fogások egy helyen. Foglalj most és élvezd a pihenést, amit megérdemelsz. Hotelpacsirta.ro.
7: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai Mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
8: Most várunk.
9: De mire?
8: Hogy feltörjön bennem a vágy.
7: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szászrégenben a Pátria Mozi műsorán.
2: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Számottevő változás nem várható, folytatódik a kissé fátyol felhős napos idő. Októberben ismét drágulhatnak az élelmiszerek Romániában, és célzott ellenőrzéseket indít az ANAF azoknál a cégeknél, amelyek luxus cikkeket vásároltak, vagy szabadidős célú létesítményeket alakítottak ki. Hogy mi az ellenőrzés tárgya, kiderül a hírekből. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. November közepén már megnyílnak az első romániai karácsonyi vásárok. Marosvásárhely idei rendezvényének időpontját azonban egyelőre nem jelentették be. A közösségi médiában terjedő program szerint Krajován és Nagyszebenben november 13-án, Kolozsváron november 20-án, Brassóban és Nagyváradon pedig november 27-én kezdődik a vásár, Bukarestben november 29-én, Gyulafehérváron december 5-én, Segesmáron pedig december 14-én nyitnak. Marosvásárhely 2024-ben és tavaly is december 5-én kezdődött a rendezvény. A tavalyi vásár mintegy 50 faházzal, panorámakerékkel, kisvonattal és körhintával várta a látogatókat. Nem kizárt, hogy egy független, technokrata profilú jelölt kerül előtérbe, fogalmazott az újabb miniszterelnök jelölt esetleges kinevezése kapcsán Cristian Pârvulescu. A politológus úgy véli, az előrehozott választások nem oldanák meg automatikusan a parlamenti többség problémáját, hanem legalább 4 hónappal meghosszabbítanák a politikai válságot. Szerinte a választások után sem lenne garantált egy működőképes parlamenti többség kialakítása. A politológus szerint ezért a következő lépésnek újabb pártkonzultációnak és egy olyan jelölt megnevezésének kellene lennie, aki a lehető legszélesebb parlamenti támogatást tudja megszerezni. Októberben ismét drágulhatnak az élelmiszerek Romániában, a piaci becslések szerint átlagosan 4-8%-kal. A legnagyobb emelkedés a tejtermékeknél várható, a sajtokára akár 8%-kal is nőhet, míg a húskészítmények 3-4%-kal drágulhatnak. Az élelmiszeripari szereplők szerint a magasabb üzemanyag, energia és gázárak növelik a termelési költségeket. Egy élelmiszeripari szakszervezeti vezető szerint szeptemberhez képest októberben 5-6% átlagos drágulás is elképzelhető, a szolgáltatásoknál 15-20, a ruházati cikkeknél, elektronikai és háztartási gépeknél pedig 7-10% drágulást becsülnek. Célzott ellenőrzéseket indít az adóhatóság azoknál a cégeknél, amelyek luxus cikkeket vásároltak, vagy szabadidős célú létesítményeket alakítottak ki, de ezeknek nincs igazolható kapcsolatuk a vállalkozás tevékenységével. Az ellenőrök azt vizsgálják, hogy a luxus cikkeket valóban a cég bevételtermelő tevékenységében használják-e, vagy magáncélra szolgálják a tulajdonosokat és az ügyvezetőket. Kiemelt figyelmet kapnak a vezetők lakóhelyén kialakított szabadidős létesítmények. Is. Ha ezek nem kapcsolódnak a gazdasági tevékenységhez, a költségek nem vonhatók le, és az áfa sem igényelhető vissza. Az ellenőrzések a költségek és az áfa levonásának jogosságára, valamint a magánhasználatból származó juttatások adózására is kiterjednek. Számottevő változás nem várható, anticiklon alakítja időjárásunkat, folytatódik a kissé fátyol felhős, jobbára napos idő, csapadék nem várható, a légmozgás általában gyenge lesz, délután 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
9: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet ne szegje meg, maradjatok itt a Rádió Gagával, meglátjátok, milyen jó kedvetek lesz 7 óráig. Ez itt a Vagány-Vagány, szevasztok!
13: Kezdünk! Itt van B. Szabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, 07-30-54-88-88. A legújabb játékunkra, a születésnapi játékunkra már lehet regisztrálni.
14: Tudjátok, hogy ma milyen nap van? Na, hát csütörtök, a kis péntek, B. Szabó Zsolt kedvenc lesújtó tekintet, amit látok. Jason Derulo-val, Newcával indulunk, jön a Love Not War.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
11: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: van maradva.
1: Gábor le van maradva, nem foglalkozunk. Aracki
2: hát én
1: László.
2: Már idős vagyok, érted? Hát persze, hogy le vagyok
1: mikor
2: maradva.
1: Mikor szólt Aracki László bármelyik rádióban Erdélyben, emberek?
0: Szerintem a
2: történelmi lépték.
1: Hát biztos rég ők is. Hidd el nekem.
0: Na, jól van. Arackinek ennyit kellett, az az igazság.
1: Ennyi minimum. Ez
0: megkívántam.
1: Na, szevasztok, azt akartuk mondani mindenkinek. Most engedjétek meg az időseket is tegezzük, mert...
0: mert ilyen tegeződősek vagyunk.
1: Ilyen tegeződősek vagyunk. Arra gondoltunk, hogy annyit, mint beszélgetünk vezetésről, meg balesetekről, meg hogy szegény idősek, hogy nem mindig látnak a szembesüt a nap, meg mit tudom én. Annyit, mint szidjuk őket olyankor. Gyertek, mondjuk jó dolgokat is. Mert arra
0: egyszer a kategorizálást mondjuk el. Én arra voltam kíváncsi, hogy mennyire vagyunk idősek. Még nem. Különböző meghatározások vannak. A WHO azt mondja, hogy a tulajdonképp az idősödés 60-75 év, és a tulajdonképpen időskor 75 évtől fölfele következik.
1: Na tessék.
0: Aki nincs 75, hát a fiatal ember
1: van. 60 után idősödő?
0: Igen, akkor idősödő, de még nem idős.
1: Öreged.
2: Aztán 90 fölött talán...
0: Honnan a Aggastyán?
2: Aggastyán? De... Igen.
1: De az a helyzet, hogy azt hiszem 6 éves voltam, amikor nagytatám elvitt templomban.
0: Illetve akkor, bocsánat.
1: Egyszer csak. És Kovács István püspök úr
0: akkor még nem püspök,
1: nem püspök volt. De nem, azt hiszem segédlelkész volt akkor, mert Török Áron volt akkor itt a lelkész, azt hiszem. De azt, arra emlékszem
0: olyan
1: tisztán...
0: Olyan csak építést ismerek.
1: Arra tisztán emlékszem, hogy szó volt arról, hogy nem szép szó az, hogy öreg, sokkal szebb az, hogy idős.
2: Idős.
1: És én akkor először, 6 évesen tettem ezt a két dolgot egymás mellé, mármint, hogy mit jelent az, hogy idős. Mármint a szónak a jelentése, az etimológiája, akkor nem tudtam, hogy vannak ilyen szavak, hogy etimológia. De hogyha belegondolsz, akkor tényleg sokkal szebb az, hogy idős. Így. Mert hogy sok idő van mögötte, sok időt élt, igen, sok időt tapasztalt.
0: Én akkor ezt újra fogalmaznám, tehát úgy néz ki, hogy 60-tól 75 évig idősödés van, és nem időskor, 75-től 90-ig időskor, és 90 fölött én az akkort kiütném.
1: Hát aggkor, de
0: utána
1: hát ez egy
0: az a szép kor.
1: Szor. Egy szép kornak mondanám.
0: Hát figyelj, aki a 90, meg a már szép. Arra a tényleg az.
2: Hogy?
0: Tehát ezt mindig úgy kell, hogy képzeld magad előtt, magad elé a vidéki kocsmács, akkor mondják, hogy Józsi bácsi, Kati néni betöltötte a 90-et, az jön a válasz, hogy a már szép.
1: Figyeljetek ránk, azt szeretnénk, hogyha írnátok nekünk történeteket, olyan történeteket, amelyek úgy kezdődnek, hogy nagyapám mondta, hogy egyszer egy idős bácsi mondta, hogy egyszer nagyanyám mondta, azt mondta,
2: vagy
1: hogy.
2: Nagymamám. Igen,
1: így persze. Van. Na, mert hogy általában szoktak ilyenek lenni a tarsójaitokban, most megkérünk szépen, igen, benneteket, hogy lássatok el bennünket.
0: És ne azt mondjuk, hogy nem szeretjük az idős bácsikat, ahogy vezetnek.
1: Nem, azt nem mondjuk.
0: Azt nem mondjuk. Nem, máskor nem, néha nem elmondjuk. Még néha ők maguk is elmondják. De ma azt hiszem, hogy zenével küzdünk. Nem tudom, hogy miként, mi ebben a küzdelem. De maradjunk abban, hogy zenével köszöntjük az időseket, mert rászolgáltak. Mi jó dolog.
2: Na,
0: az?
2: De én utána néztem annak is, hogy ki a világ jelenlegi legidősebb embere.
0: Na ki?
2: Egy brit, Ethel Caterham, aki 117 éves.
1: Atya úristen.
2: És Lightwater településen van egy idős otthonban, és ami érdekes, hogy ő 7. Edward brit király utolsó élő alattvalója.
1: Jó!
0: 7. Edward!
1: Mikor két lábon járó történelemkönyv vagy, érted?
2: Hát nem.
1: Jó, van, szóljon a Ruzsa Magdolna, minden egyes idős embernek jön a szembeszél.
3: Félre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány!

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Féltek-e az öregségtől, fiúk?
1: Nem, attól félek, hogy nem élem meg az öregséget inkább.
2: Én attól félek, hogy már öreg vagyok.
0: Hát ez figyelj.
1: Gábor, mi középkor?

0: fiatalok vagyunk, ezt azt viszont tudjuk, hát nem vagyunk fiatalok.
1: Olyan rossz ez a kifejezés, hogy középkor.
2: Te erről annyit mind beszéltek, tehát azt mondjuk el, 43 és 44 évesek vagytok, és nekem van 51, 54, 55 éves barátom is, és egyiktől se hallottam soha, még csak, nem tudom, valahova beékelve se, hogy öreggedés, vagy öregedek, vagy idősödök, de vagy nem figyelj, vagyok már fiatal.
0: Ha az van, hogy annyi vagy, aminek érzed magad, akkor Gábor valami diszkréten. Láttam, hogy van Lutonba repjegy 159 lej, felülünk a gépre, és a Tét Múzeumba oda a mumiák mellé álljunk be. Rondonban.
1: De ez nekik... Nem, én nem az idősödéstől félek, vagy az öregedéstől félek, hanem így, hogyha belegondolok jobban, akkor hiányzik a fiatalkorom. Tehát azért visszamennék egy pár évet.
2: Nem, én nem.
1: Tehát az egyetemista éve, jó, hagyjad már, de hogy nem mennél
2: vissza. De komolyan, tehát én most is úgy élek, ahogy jól esik.
0: A mai egyetemista...
1: Hát én is jól élek, tehát nincs az a probléma.
0: A mai büdzsémmel, a mai tudásommal, az akkori egyetemista közeg, másképp alakulna néhány dolog. De ez már tényleg az.
2: Makról álmodik
0: a... Nem az, de ez már tényleg a Ramszeszkor, ami rám jött ilyenkor. Zsolt, volt nálói kedvesi WC-papírral körbe tekerni, nézzük meg, hogy nézek ki múmiának.
2: Véleményem szerint ez húzalozás kérdése is többek között. Van, akinek az egészsége leromlik mondjuk így 30-40 körül annyira, hogy tényleg nem feltétlen adott, hogy érezze magát fiatalnak, viszont minden más az szerintem húzalozás kérdése. És én például soha nem egy pillanatig nem éreztem azt, hogy most már 40 vagyok, és akkor ja Istenem, mi van? Határozottan fiatalnak érzem magam. Veletek ellentétben. És nem tudom, hogy ez folyamatosan az rádió hozza? Tehát, hogy látjátok, hogy fiatal kollégák...
1: Ezt szerintem csak bemeséled magadnak azért, hogy ne érezd magad idős vagy idős.
2: Berecki Szilé frusztrál benneteket. Fogadjuk. Látjátok, milyen fiatal, energikus. Tele van gondolatokkal. Nem már, esetleg én is. Mert
1: olyan irigy vagyok, hogy miért nem vagyok
0: tele van gondolatokkal, és te is.
2: Nem, hogy én is frusztrálok benneteket, hogy ilyen...
0: Hogy tele vagy gondolatokkal, vagy mi?
2: Például, vagy mit tudom.
0: Gábor, hallod, de meg lettünk küldve. Kitesni nem kerelünk, nem zavarunk le soltak itt a szünetbe.
2: Most annyit, mi mondjátok ezt a mumiát, ezt az öregséget, ezt a itt fáj, ott fáj, Istenem,
1: megint... Na, beszélgetünk majd két év múlva,
0: amikor elkezd fájni a derekat.
1: Utolérsz bennünket.
0: Amikor már mi hátunkat helyrehozzuk, addig valahogy tornával, nem tudom, bengéllyel, akkor fogjuk Zsoltot szélni.
1: De nem fáj nekem sehol. Miért, Bence, neked már fájnak az ízületeid?
0: Nekem fáj a derekam.
1: Nem?
0: Hát olyan 3 hete úgy meghúztam, mint a rossz nyavaja.
1: Milyen fiatalos műsor ez?
2: Szerintem is. Ez jó. Figyelj, az idősek világnak.
0: Az idősek világnak. Nem az idősek, hanem én.
2: Arra kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk olyan üzeneteket, amelyek úgy kezdődnek, hogy nagyapám mondta, hogy nagyanyám mondta, hogy egy idős embertől hallottam, hogy. És már is itt van nekünk a Rozika, aki azt írja, hogy a nagyapám mindig úgy dicsér engem, kölyökköd dicsért kölyökkoromban, hogy ilyen leányka, hát puszta faluban nincsen, és milyen büszke voltam magamra egészen 11 éves koromig. Akkor kezdtem értelmezni a beszédét. Hat puszta faluba, persze, hogy nincs ilyen jó kislány. Ezt nem feltétlen értem.
0: Hogy hát az, puszta faluba. A falu. Tehát a puszta, kihalt
2: falu. Ja, értem.
1: Jobban vagy mi volt még? Írja továbbá.
2: Igen, a ti korotokban könnyebb olvasni a nem igazetes beszédet, úgyhogy megkérlek kicsit.
1: A tapasztalat, azt mondom, azt írja még Rozika, hogy vagy mi volt még, leányka, hátrakötöm a sarkad, ezzel 10 éves koromig tudtak sakban tartani, azt 10 éves koromban vettem észre, hogy hát eleve hátul van a sarkam, vagy gyermek, ha elesel, még jól el is verlek, vagy eladlak egy jobb gyerekért, azt a...
2: Igen, még kaptam nyaklevest egyébként azért, mert nagyot estem, de az az igazság, hogy azelőtt el volt mondva, hogy ne csináljam azt, amiért nagyot estem.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Látjátok, Anne Marie-nek van esze, nem mint Beyoncé-nek. Tehát hív egy olyan valakit, aki legalább még szagolt a countryhoz valamennyire, vagy a country pophoz, Shania Twain, és akkor megcsinálták az Unhealthy-t.
1: Hát azért
0: akkor...
1: van Shania-nak egy új albuma, csak úgy mondom.
0: Így van.
1: Dobálta fel az Apple Music, nem hallgattam bele, mert...
0: Hát kide... ilyen, mint ez.
1: Hát egyébként meg Taylor Sheridan szereti nagyon, úgy vettem észre. Így itt azért nem tudom, hogy biztosan ő volt-e, de valószínűleg tartom.
0: Hát az idővel figyelj, minden megszépül, így az idősek világnapján most már Shania Twainről is beszélt.
1: Hát mondjuk ő is a mai csirke, ha nagyon
0: hát,
1: megnézzük.
0: Tényleg hány éves Shania Twain?
1: 60 tájárult ő is. Figyelj, tehát az 61
0: éves. Idősödő.
2: Atya.
1: Idősödő. Hát figyelj, hát jó
0: hát néznél így ki 61 évesen.
1: Én is az életben hát nem fogok kinézni. Nézzek, tehát közelebbről megnézed, azért az arcán látszanak, a, ha be van vakolva, meg akkor
0: de
1: is látszik.
0: Jó,
2: hát jó, de ennyi idősen most
0: fogadjuk, Texasben született. Ott születette?
1: Na, mibe fogadunk?
2: Nem, Windsorban. Kanadában.
0: Pedig milyen jó Texas-i fejjel.
1: Hol született Gábor?
2: Windsor. Vagy Windsor.
1: Tudod, a Windsori herceg.
2: Igen.
0: Jól van, az idősek világnapja van ma, úgyhogy arra kértünk benneteket, hogy írjatok olyan történeteket, amelyek úgy kezdődnek, hogy a nagyapám, nagyanyám mondta, vagy egy idős ember mondta, ti ezt megtettétek, úgyhogy mi most tolmácsoljuk.
2: Edina ír például az alkalmazásunkba. Sziasztok, kislányként sokszor voltam beteg, mert sokat stresszeltem a legkisebb problémákon is. Egy alkalommal egy néni mondta, hogy vigyázzak, a stressz csak megöli az embereket. Ez a tanács azóta is mindig visszacseng a fülemben, amikor stresszelek.
1: Aztán itt van nekünk, ez Viola lesz arc alapján. Halis kacok, megboldogult drága jó nagyapám, mondta mindig, úgy bánj mással, ahogyan szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Legjobb ember volt a világon, én, és hosszú évek után is hiányzik a bölcsessége. Egyébként igen, ezek olyan dolgok, hogy egy-egy ilyen szép mondat.
0: Én is hallottam egy jó mondatot itt a Kürtős Kalács Fesztiválon, hadd mondjam el.
2: Egy idősebb.
0: Mondjuk, hogy igen. Mondjuk, hogy igen. Azt mondta, fiam, ha csúf vagy, legalább ne légy hülye. Ebben úgy volt valami.
2: Ez nagy bölcsesség. Hát nem? Hát jó. A csúf vagy, legalább ne légy
1: hülye. Zoltán hallgatónktól kaptunk üzenetet, a következőket írja, hogy nagyapám mondta, amikor reggel nem tudtam felkelni korán, és kellett menni kasszálni, hogy aki ilyen legény volt, az nappal is legyen az, és ha nem keltem fel 4 óra 30-kor, akkor jött az ébresztő. Jó pohár hideg víz, hát gondolom, hogy nem ivás formában, illetve kiegészíti. Útinfo, egy Duster méri a sebességet Szotyorban, és 4 kilométerrel arrább Szentgyörgy kiáratánál BMW-ből mérnek. Ezt úgy hívja arra, hogy Radar in Cascada. Ezt így szokta leírni a rendőrség.
0: Igen, látod, van ennek más formája is, ha szép nem, vagy hülye, ne légy.
1: Hát, jogos. És az a helyzet, hogy itt a...
0: Én ezt nem hallottam.
1: A korábbi fénykép, amit küldött arról a sülő malacról, az viszont nekem nagyon fáj a lelkemnek.
0: Hát igen.
1: Ajjaj, milyen szép dolgok vannak. Jó.
0: Gábor?
2: László is ír, a nagyapám mondta, légy ügyes, mert ügyetlen elég van.
1: Jó, jó.
0: De figyelj,
2: ezeket felírjuk magunknak.
0: Ezek jók.
2: Közben srácok, utána néztem, hogy ki volt a minden idők igazoltan legidősebb embere. Ő egy francia Jean Calmé volt, aki 122 évet és 164 napot élt. De várjatok, mert az életmódjáról is írnak. Hosszú élete során sokáig dohányzott, szerette csokoládét és rendszeresen fogyasztott vörösbort.
1: És nőkkel milyen viszonyban volt ezek után, vagy az már nincs feljelentve?
0: Aszexuális volt, egyedül élt és nagyon nyugodt volt, azért Jean Calmé a neve.
1: Igen. Vagy nem veszekedett az asszonyja legalábbis. Azt mondja a hallgatónk. Ferenc, nagyapám mesélte egyszer, hogy ő bizony kezdetektől tudta, hogy el fog süllyedni a Titanic. Próbálta figyelmeztetni az embereket, de senki nem hitt neki. Nagyapám bátor ember volt, így hát nem adta fel. Újra és újra az emberek arcába üvöltötte, hogy el fog süllyedni a hajó, amíg ki nem dobták őt a moziból.
0: Köszönjük szépen.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: A Tifel több mint 30 éve gyárt környezetbarát festékeket és lakkokat. Bútorhoz, parkettához, lambériához vagy kültéri fafelületekhez beltéri és kültéri lakkokat, pácokat találsz számtalan árnyalatban. Október 25-ig Tifel lakvásárlása mellé ajándék ecsetet kapsz. A teljes kínálat a tifel.ro oldalon található. A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányok és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
2: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyít sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
3: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
4: Most várunk.
5: De mire?
4: Hogy feltörjön bennem a vágy.
3: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
6: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
8: ismét lágerek,

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: jönnek az élet bölcseletek. Robi írja nekünk, sziasztok legények, ugye bár ti is voltatok nagyszülőkkel, nagyszülőknél nyáron, gyerekkorban. Na én is így voltam, ezzel csak egy ebédnél köménymag leves volt, és én nyávogtam, hogy nem eszem meg. Erre nagyapám adott egy nagy nyaklevest, és megszeppenve szülcsöltem a levest, és mondogattam, fáj a fejem. Azután nagyapám, hogy cikizen elnevezte a köménymag levest fejfájós levesnek, utóirat, bár még most is mondogatná. Ugye?
1: Igen, ezeket nagyon tudták amúgy. Tehát az étel elnevezéseket amúgy ez nálunk is működött folyamatosan.
0: Volt az fejfájós leves, volt nálatok is?
1: Igen, volt a cuppogtatós leves, mert nagyapámnak az volt a szokása, hogy mindenfélét belefőztek a csirkéből, a házi csirkéből, ő meg mindent lecuppogtatott bőrös tömeg, és mindig mondtam, hogy fúj. És akkor mindig, mikor jött az ebéd, akkor mondta, hogy na fiam, most cuppogtatós leves lesz, végignézed.
2: Szóval... És most már nem is utálod annyira a cuppogtatós levest.
1: Egyáltalán nem.
2: Hány évnek kellett elteljen?
1: Soknak, de beér. Ezek beérnek ezek a dolgok.
2: Édespám szokta dudorászni egy népdal, hogy úgy van, hogy mert az öreg asszony kincses láda, benne van a falu tudománya. Úgyhogy ezeket komolyan kell venni. Az idős korban ugye azért sok mindent felhalmoz az ember. Meg hát azért elnézem azokat, akik tényleg idősebbek a családban. Vannak, akiknek olyan türelme van, meg tudod, van ez, láttam én már 4 cifrábbat is, azt is túléltük. Nem esnek kétségbe, ez pozitív.
1: Igen, meg a másik dolog, nem feltétlen csak azok maradnak meg nekünk, amit az idősek mondanak, hanem nagyon sok esetben az is egyszer csak átöröklődik, amit csinálnak. Mert emlékszem, hogy az én egyik nagyapám, aki falun élt, az 2 könyvet olvasgatott. Az egyik az a saját kis naplója volt, ahol írogatta, hogy az állatoknál mi a helyzet. Tehát mikor ellik a tehén, mikor folyatják a mit tudom én. És a másik könyve az egy ilyen mindenféle atlasz volt. Emlékszem, hogy napokat töltötte, hogy zászlókat nézett. Nézte a különböző országok zászlóit, és én nem tudtam gyerekként elfogadni azt a gondolatot, hogy tudja ő ennyit nézni azokat a zászlókat, mert 20 dolgot csinálnék közben. És képzeljétek el, hogy most így 40 éves koromban én is ilyen pipizaolvasó lettem, hogy képes vagyok, mit tudom, egy ilyen pókos könyvet elvenni, és akkor a különböző szőrszál megnevezéseket és méreteket órákon keresztül nézegetni. Most nem tudom, hogy ez emiatt van-e vagy nem, de én sejtem, hogy azért ilyesmit is hajlamosak vagyunk átörökölni.
0: Ferenc írt nekünk, igen, sziasztok, nagyapám mondta, ha megkérdezzük, hogy van tata, hát holtig megélek, fiam, írta ezt, ugye Ferenc, úgy is lett.
2: Aztán van még egy Vihartól. Sziasztok, ma Franciából jelentkezem, Dunkirk, Egyesült Királyságba készülök. Nagyapám azt mondta, amíg a fenyődeszkából a bogot kiütöd, addig nem vagy vén. Nagy ölelés. Tökéletes végszó.
3: Szívre tesszük a délutánokat. Vagány, vágány. Ez is

0: Bár Bence nemrég azt mondta, hogy tökéletes végszó, nem teszünk pontot a téma végére. Ma van az idősek világnapja, úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy kicsikét nosztalgiáznánk. Mindenki leírná nekünk, hogy a nagyapjától, nagyanyjától milyen bölcseleteket kapott. Melyik az a recept esetleg, amit nagymama hagyott hátra, és mai napig szeretitek megfőzni?
1: Vannak ilyenek. Gábor, mi mit főzünk? Bosszút? Forralunk?
2: Legyen valami ilyesmi. 0735488888, ide íratok, menjünk tovább a hírekkel.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 perc. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
5: Reklám.
6: Hey Siri, hol ismerhetem meg a jövőt?
7: Október 17-én Marosvásárhelyen.
6: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. 3 humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő. Foglald le a helyed a limitless.news oldalon.
8: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállás biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
12: Nyikorog, melegszik, szenved az autód. Ne hagyd, hogy a kenésen múljon a teljesítmény. Válaszd a Metalux prémium kenőanyagait és adalékait, hogy járműveit hosszabb élettartammal, megbízható működéssel hálálják meg a gondoskodást. Metalux, a jó választás.
13: Unod a megszokott kínálatot? A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, Amures Mall közelében. Supermarket. Fedezd fel a különbséget. Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Folytatódik a kissé fátyol felhős napos idő, csapadék nem várható. Az idei egyetemi évben is 90%-os utazási kedvezményt kapnak a hallgatók a vasúttársaság személyszállító részlegeinek járatain, és Oroszország október végéig meghosszabbította a dízel üzemanyag kivitelének tilalmát a hazai üzemanyagtermelők számára. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében lép fel a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia november 11-én. A koncert a Románia Szellemisége nemzetközi programsorozat része, amely korábban Bécsben és Berlinben is bemutatkozott. A Marosvásárhelyi zenekar Bogányi Gergely zongora művésszel közösen ad koncertet. A budapesti látogatáshoz diplomáciai és gazdasági események is kapcsolódnak. November 10-én Románia budapesti nagykövetségén rendeznek találkozót a közélet, a kultúra és a gazdaság képviselőinek részvételével. A turné célja, hogy Marosvásárhely kulturális értékeit is bemutassa a magyar fővárosban. Az idei egyetemi évben is 90%-os utazási kedvezményt kapnak a hallgatók a vasúttársaság személyszállító részlegeinek járatain. A kedvezményre a legfeljebb 30 éves, román vagy külföldi állampolgárságú nappali képzésben tanulók jogosultak, ha romániai akkreditált egyetemen vagy a Román Akadémián tanulnak. A kedvezmény valamennyi vonattípuson másodosztályon érvényes, kizárólag a lakóhely és az egyetem települése közötti útvonalon, első osztályon háló vagy fekvőhelyes kocsiban a teljes árkülönbözetet ki kell fizetni. Országosan átlagosan 4-7 nap alatt lehet időpontot kapni a Reárénál, a kért szolgáltatástól függően, közölte a román gépjármű nyilvántartó, kivétel Konstanca és Szucsiava megye, ahol a nagyobb forgalom miatt a várakozás legfeljebb 25 nap. A Reáré felhívja a figyelmet, az időpont foglalás ingyenes, ezért nem érdemes olyan oldalakon fizetni, amelyek gyorsabb ügyintézést ígérnek. Időpont a Reáré hivatalos honlapján vagy a 021 96 72-es telefonszámon kér. Oroszország október végéig meghosszabbította a dízel üzemanyag kivitelének tilalmát a hazai üzemanyagtermelők számára. Moszkva szerint erre a belföldi üzemanyagpiac stabilitásának megőrzése és a betakarítási időszak megnövekedett keresletének kezelése miatt van szükség. Oroszország a világ második legnagyobb dízel exportőre, ezért a korlátozás tovább szűkítheti a nemzetközi kínálatot. Az export tilalmat az ukrán dróntámadások után vezették be, amelyek több orosz olajfinomító működését is érintették. A Reuters szerint a globális üzemanyagpiacot már most is ellátási problémák és magas árak jellemzik. Utolsó mérkőzésére készül Lionel Messi az argentin válogatottban. 39 éves klasszis október 7-én a Benin elleni barátságos találkozón búcsúzik a nemzeti csapattól. A Buenos Aires-i mérkőzés romániai idő szerint hajnali 2 órakor kezdődik, és a Digisport egy élőben közvetíti. Messi 2005-ben mutatkozott be az argentin válogatottban, amellyel többek között Copa Amerikát és 2022-ben világbajnoki címet nyert. Eddig 207 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban és 125 gólt szerzett. Gyorge Hadzsi marad a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Hadzsi a Bosznia-Hercegovinától elszenvedett 4-2-es vereség után még időt kért, hogy átgondolja a folytatást. A szakember a mérkőzés után magát nevezte a legfőbb felelősnek, és elismerte, hogy hibázott. Utólag azonban úgy döntött, folytatja a munkát a válogatott élén. A román csapat legközelebb holnap este Lengyelországban lép pályára a Nemzetek Ligájában. Egyre hűvösebbek lesznek az éjszakák, de napközben tovább tart az évszakhoz képest enyhe idő. Ma éjszaka 2 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. A változó égbolt mellett napközben 20 fok körül alakulnak a maximumok, csapadék nem várható.
2: Most pedig. Milyen bölcseletekkel láttak el benneteket nagy tatáitok, nagy mamáitok? Írjátok meg nekünk a 0730548888-ra, 16 óra múlt néhány percen, menjünk tovább a vagány.
1: Itt van Horváth Gábor, Bészabó Zsolt, jó magam Kis Bence vagyok, a mikrofonok mögött az a helyzet, hogy az idősek és a zene világnapján köszöntünk mindenkit, aki csak most csatlakozott.
0: Apropó zene, lesz itt mindenféle, amellett, hogy rengeteg üzenetünk van, amely érkezett az elmúlt percekből, és maradt még hátra, ezeket mind elolvassuk, de addig zenéket is hallgatunk. Jön már is a Train és az Angel in Blue Jeans.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
8: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Hügel,
1: Ival Angel, ki sem tudom mondani a nevét, és Ultranét. Mit olvastam rosszul? Megint az van, hogy kicsit messze van. Ez az Imael, ez szerintem Imaelnak
2: ejtik. Imael.
1: Ejtik az ét is.
2: Imael.
1: Izrael népének. Mi van?
0: Jó, az időseknél tartottunk, mert hogy az idősek világnapja van ma, és mondtuk, hogy hát mondjunk szép dolgokat idősekről, és rengeteg üzenetet küldtetek, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hálásak vagyunk. Például itt azt látom, hogy Zoltán, ugye?
1: Igen.
0: Zoltán írja, hogy nagyanyám mondta, viselkedj, mert ha nem, elvisz a rész bagoly. Igen, amúgy ajánlom nektek ezt a figyelmetekbe, ezt a Bestiarium Hungaricumot, mert abban benne van a rész bagoly is, hogy ez honnan jön.
1: Sánta? Kinek a műve?
0: Nem.
1: Van egy transzilvánik, van egy ilyen transzilván mitikus állatok.
0: Nem, ez a Bestiarium Hungaricum, ez tavaly előtt jelent meg, és az a szép benne, hogy összegyűjti az erdélyi, magyarországi, általánosan a magyar különböző szörnyeket a mendemondákból. Jó van. Olvassuk tovább a szép üzeneteket. Azt mondtuk, hogy írjatok nekünk olyan üzenetet, ami azzal kezdődik, hogy nagyanyám, nagyapám azt mondta, hogy vagy egy idős embertől hallottam, hogy írtatok.
2: Zsolt írja az alkalmazásunkba, nagyapám, aki megjárta az orosz fogságot, a következőket mondta. Fiam, a bajt az emberek okozzák, és nekik is kell megoldani. Nem szabad megijedni semmilyen problémától, a megoldást keresd, ne a hibást.
0: Ez a beszéd.
1: Egyébként ez szerintem nagyon sokszor elég lenne, ezt legalább betartsuk, hogy tényleg a megoldást keresünk, ne a hibást, ne hibáztatást, ne úgyis Zsolt tudjuk.
0: Halljátok? Milyen érdekes, hogy én például fiatal koromban mindig legyintettem erre, hogy orosz fogságban voltam, soros fogságban volt a nagyapám, és ki volt orosz fogságban. Viszont
2: hát inkább, fiatalabb koromban nem tudtuk felfogni, még
0: nem, de hogy ahogy a súlyát érzi az ember ennek a dolognak, és szerintem itt az orosz-ukrán háború is közrejátszott, legalábbis az én esetemben, hogy teljesen más súllyal érzékelem azt, hogyha valaki mesél valakiről, aki az orosz fogságban volt. Az én nagyapám nem oroszban, hanem fogságban volt, és onnan is mesél dolgokat, de gyerekkoromban ez nem volt ilyen plusz súly, csak így nem tudom, szomorúnak tartottuk, hogy nagy tata fogságban volt.
1: Inkább az volt, hogy úgy gondoltad, hogy nyári táborban volt, ezt nem tudtad felmérni, mit jelent a fogság.
0: Így van.
1: Rendben. Margó írja, 50 után délután, ezt nem tudtam, hogy mit jelent akkor, most 52 évesen tudom. Azt hallasz meg, amit nem akarsz. Na jó, ennyivel okosabbak vagyunk. Ezek hasznos mondókák. Mik vannak még itt?
0: Renátó írja nekünk, nagyanyám mondogatta mindig, fiam, csak az a lényeg, az egyik megbékéljen a másiknak. 18 év házasság után már bőven tudom, miről beszélt, bár még mindig mondaná. Írja nekünk Renátó, és
1: hányan
0: folytatja.
1: Hányan írták le ezt, hogy hiányolják a nagyszüleiket?
0: Mindenki majdnem. Ez szép. Ez igazából ez is egy gyönyörű dolog, hogy amellett, hogy leírjátok, hogy mit tanultatok a nagyszüleitektől, majdnem mindenki odaír, hogy mennyire hiányoznak neki. Gábor, hova vagy ugye? Vagy lefagyott a képernyőd, vagy te fagytál le?
2: Nem, lefagytam egy kicsit, mert olvasok egy üzenetet, de nem tudom értelmezni teljesen.
0: Mindjárt értelmezni.
2: Ja, igen, megvan. Jó, én egy idős embertől hallottam az ordás makaróninak a receptjét, szeretem, és nagyon finom, és sokszor szoktam olyat készíteni.
1: Köszönjük szépen Tominak ezt a kis kapaszkodót. Egyébként a ordával makarónit nem is ettem sose.
0: Én is azon gondolkodtam most, hogy...
1: Érdekes.
0: Jó, Gábor, mivel bajod van?
1: Jó, ja. Az időnk fogyott el, azt mondja, de nézd meg milyen, indítsd el, ez kell az intro hozzá. Gyertek, énekeljétek velünk. 0-30-50-88-88.
2: I love you.
1: Backstreet Boys és az Incomplete. Mi sem vagyunk komplettek. Teljesen rendben van ez a dolog is.

fekezetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Lassan-lassan azt gondolhatná az ember, hogy ezek a zenészek nem tudnak már egyedül zenélni, annyi a feat. Alesso Nate Smith szólt itt nálunk a Rádió Gogán. Közben érkezett egy hangüzenet, ami sokat gondolkodtunk, hogy beengedjük, ne engedjük, nem feltétlenül rádió barát módon van megfogalmazva. Attilának az üzenetét hallgatjátok.
1: Szevasztok, nekem nagyapám, hál' Istennek még ilyen 93 éves, azt mondta, hogy fiam, a házasság az egy veder szar, egy kis csoki toppinggal a tetején. Ha megeszed a csokit hamarabb, marad a szar, de ha összekevered, meg lehet enni az egészet. Na, szép napot, sziasztok!
2: Ez bölcselet.
0: Így van, Isten értesen a nagypapádat. Azért visszakérdeztem Attilára, hogy biztos-e, hogy toppingot mondott a nagypapa. Aztán írta, hogy nem, azt ő tette hozzá, csak a csokit mondta a nagypapa.
3: Megértettük a finom célzást, jól van. A sípolásunkat megpróbáltuk, nem egészen tökéletes, azt hiszem.
0: De miért a tetején van a topping? Vagyis a topping az oké, hogy ott kell csoki?
3: Valaminek kellett átszázni azt, ami alatta van.
0: Nem kell azt átszázni, olyan jó dolog a házasság.
3: Jó, nem, jó van, nem kell udvarolj.
2: A nagymamám egyik kedvenc mondata az volt, fiam, nem az a gazdag ember, akinek sok pénze van, hanem akinek van kihez hazamennie. Gyerekként nem értettem, miért mondja ezt mindig, most már értem. Nálunk soha nem volt sok pénz, de a nagyszüleim házában mindig volt kenyér, szalonna, lekvár, meleg

0: kommentelje is valaki, aki azt kérdezte, ettél-e már? Ma sokkal több mindenünk van, mégis sokszor hiányzik az a biztonság, amit náluk éreztem.
1: Meg annak van egy hangulata, különben is. A nagyszülőknél minden szabad, és hogyha nem volt olyan nagy a felhozatal, nem azért mentünk a nagyszülőkhöz.
2: De nagyon jó ez az üzenet olyan szempontból, hogy az a kevesebb tényleg jobban esett, mint most néha a sok. Őszintén. Leila írja nekünk, sziasztok, skacok, nekem mami mindig azt mondta, hogy mindig légy tiszta és rendezett, öltözködj szépen, mert soha nem tudhatod, mi történik, és ha hülyeséget csinálsz, legalább jól néztél ki. Ez is egy nagy igazság, azért hallottam.
1: Hallottam olyan változatban is, hogy fiam, nem baj, ha kilóg a bugyit, de legalább legyen tiszta.
2: Legalább rendezetten legyél hülye, most érted? Most ez ebben van valami nagy igazság. Jó van, köszönjük szépen, ezek nagyon-nagyon jó.
1: Következőt írja, sziasztok, Márkus vagyok. Nekem van a leglazább nagyapám, 82 éves, mindig azt mondja, stressz helyzet van, ne idegeskedj fiam, időből van elég, én nem sértek sehová. Na, Isten éltesse.
2: Igen, nekem egyébként elég sokat mondta a nagyapám azt, hogy káncs. És nem tudtam eldönteni.
0: Az mit jelentett?
2: Hát, hogy mondta, hogy figyelj ide, aztán a kutya bement a traktorra alá, és káncs. Vagy és mindenre mondta, hogy káncs. És nem tudtam, hogy ez honnan jön. Én a káncserig vezettem vissza a dolgot, hogy románból hallotta, de hogy akkor vége, ugye? Arra értette, hogy vége. De a káncs. De mindig erre... Képzétek el, hogy rám ragadt. Nem ez az egy ragadt rám, majd elárulom, hogy még mi. Elég sokat használtam régebb, de mostanában kevesebbet, mert mondtátok, hogy sokat használom, és akkor leszoktam róla.
1: Annyi hó.
2: Annyi hó bizony. Ezt is a nagyapámtól.
1: Na ide figyelj, te nyihó. Ferenc írja. Én azt tanultam meg nagyapámtól, hogy tetoválást ne tegyek soha magamra, mert az egy jel, amelyik soha nem tűnik el. Na Zsolt!
0: Rolpence. Magámon.
1: Mindegyünkön van egy kevés. Zsolt,
2: amúgy ez igaz, de hogy mondjam, jó, na, értem. Most mit mondjak erre? Valóban, még sok minden van, ami nem tűnik el soha.
0: Azt írja Attila. Nagyapám azt mondta, dolgozzon, akinek nincs pénz.
1: És lett a pénze tőle.
2: Ez mekkora
0: ez a bölcselet, öcsém. Dolgozzon, akinek nincs pénz.
2: Azt a kutya büdös mindenit. Hát ez nagyon tetszik.
1: Igen, megint egy aforizma leherítja. Egyszer egy juhász ember azt mondta, a szegény ember keveset eszik, de sokat nyel.
2: Így van. Nagyapám azt mondta, gyere, egyél ebből a szalonnából, mert madár látta.
1: Igen, ezt a madár látta szalonnát, ezt annól nagyon szerettük mindenfélére mondani a madár látta. Tartunk egy kis zenei szünetet, Kálai, Sanders András, csak veled van.
3: Magánvágány.
4: Plegykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk.
5: Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Október 1-e az idősek világnapja, erről beszélgetünk, és kértük azt is tőletek, hogy nagymamáitok, nagytatáitok milyen bölcseletekkel láttak el benneteket. Még azt hozzátenném, hogy háromszor annyi idős van ma a világon, mint 1980-ban. Itt vannak pontosabb adatok. 1980-ban körülbelül 260 millió idősebb személy élt, és 2021-re 761 millióra nőtt. Azt írja nekünk, nézem, Levente. A nagyapám mindig azt mondta, a fiam, soha ne vitatkozz a feleségeddel. Mondtam neki, hogy de hát néha csak lehet véleményem. Erre azt mondta, persze, hogy lehet, csak nem kell mindig elmondani. Aztán egyszer megkérdeztem tőle, hogy akkor ők hogyan éltek le több mint 50 évet együtt. Azt mondta, nagyon egyszerű. Amikor a nagyanyádnak igaza volt, hallgattam. Amikor nekem volt igazam, akkor meg úgy is hallgattam, mert nem akartam bajt. Okos volt az öreg.
1: Hallod-e?
2: Az az övé volt. Figyelj, volt a múltkor egy ilyen, nem tudom, reel gyűjtemény. Idős embereket kérdeztek, hogy mi a hosszú házasság titka. És a bácsik mindegyik pisolyogva mondta, mindig az asszonynak van igaza. Nem vitatkozol.
1: Igen, de ez tovább megy, hogy belegondolsz. Ez a második fele tetszik jobban. Amikor nekem volt igazam, akkor azért hallgattam, hogy ne legyen baj. Hát ebben nagyon nagy igazság van. Hú. Na, a Gellért írja, hogy nagytatám Ács munkás és erdei munkás volt, humoros kisöreg. Egyszer azt mondta, fiam, ide figyelj. Munkás embernek kézmosás után fehér törőköző kell, hogy vigye a mocsot.
2: Hallod, ez mekkora. Ebben volt kanyar, az, az igazság.
1: Imádom ezeket az üzeneteket. Gyertek, írjatok még, na, tényleg nagyon-nagyon-nagyon bírom őket.
2: Ha visszakattansz, akkor még van. Ez is milyen jó volt. Olvastuk, nem olvastuk, János, csak egymás közt olvastuk.
1: Ugye? Igen, igen, igen.
2: Azt így, nagyapám mondta, 60 fölött már nem vesz össze senkivel, mert nem tudné lesz-e időt kibékülni. Azért ez is ott van.
1: Igen, ebben van másfajta mélység. Káncs, nézd csak oda. Sziasztok, a Káncs szóról jutott eszembe a Kámpec, írja nekünk Ilze. Nagyapám mondta, a második világháború után Németországnak annyi Kámpec csip-csup tönkrement.
2: Annyira azért?
1: Annyira azért nem.
2: Igaza van érzének ebbe a dologba. Azt hiszem, őt még ismerem is. Jól van.
0: Ha jól látom, akkor nem tudom, ki írta ezt az üzenetet SMS-ben. Ha csúnyán beszélgettünk, akkor nagyapám mindig figyelmeztetett, a mezőnek is füle és szeme van. Kerestem a füleket.
2: Amúgy tudjuk, hogy a falunak is szeme van, meg szája is. A szájára vesz.
1: Hát igen, és ő nekik volt másokuk is ezt mondani. Egy olyan korban élték életük javát, ahol tényleg mindennek füle volt. És hát nyilván a falunak meg főleg van szeme, szája, füle, mindene.
2: Laci? Szomszédos öreg úr mondta, végy el egy rosszat, míg egy jót, jobbat kapsz. Oké, rendben, értjük.
1: Nem mondok semmit inkább, mert rádióban vagyunk. Ha nem rádióban lennénk, akkor mondanék jó sokat erre.
0: Norbi írja, nagyapám mindig azt mondta, a fiam, ne menj éhesen vásárolni, ezt akkor értettem meg igazán, amikor egyszer elmentem vele a piacra, csak kenyeret akart venni, hazajöttünk 3 kiló kolbásszal, szalonával, sajttal, savanyúsággal, és egy nagy darab kalácssal. Mondtam neki, hát nagy tata, hát csak kenyérért indultunk el, erre azt mondta, igen, de közben megijesztem.
1: De ebben, hú, ez amúgy, ez tényleg nagy életigazság, halljátok, tehát főleg a fiatalabbaknak mondom, ezt tényleg fogadjátok meg, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a legjobb sporlási módszer, hogy soha nem mész éhesen vásárolni. Tehát én a félbevásárlóközpontot megveszem, ha éhes vagyok.
2: Én ennél rosszabb vagyok. Én nem veszek semmit, hazamegyek olyan idegesen, miután a múltkor, nem mondom melyik nagyjára, egy órát jártam les fel, hazamentem egy üveg borvízzel, az se jó. Calvin Harris, illetve Jazzy következik a Satisfy-jal.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Reklám.
1: Hey Siri! Hol ismerhetem meg a jövőt?
2: Október 17-én Marosvásárhelyen.
1: Pontosan! A Kultúrpalota ad otthont a Limitless 2026-nak, ahol a technológia és a mesterséges intelligencia találkozik a személyes fejlődéssel. Három humanoid robot a színpadon, inspiráló előadók és az életedet formáló gondolatok várnak rád. Gyere el és nézd meg, mit tartogat a jövő! Foglald le a helyed a limitless.news oldalon!
3: Itt az ősz, és a tavalyi cipőd már nem az igazi? Akkor irány a Camos Shoes! Női férfi és gyerekcipők pénztárca barátáról. Ráadásul most minden vásárlás mellé ajándékutalvány jár, így a következő cipővásárláson még kedvezőbb lehet. Várunk a Camo üzleteiben. Marosvásárhelyen a Kövesdombon és a Bolyai utca 10 szám alatt. Camo Shoes. Cipők mindenkinek elérhető áron.
4: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
5: Most várunk.
6: De mire?
5: Hogy feltörjön bennem a vágy.
4: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
7: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
8: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
7: Gamma Electronics.
9: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
10: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
11: Társadalmi célú hirdetés. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét láger.

0: Kettő órával ezelőtt elmondtuk nektek, hogy idősek világnapja október 1-e, és írjatok nekünk olyan mondatokat, amelyek úgy kezdődnek, hogy egy idős embertől hallottam, vagy nagyapám, nagyanyám mondta, hogy zseniális üzeneteket kaptunk, őrült nagy igazságokat, életigazságokat, és itt van egy olyan, amit én magam is sokat hallottam egyébként nagyszüleimtől, és az, az igazság, hogy úgy is éltem le az életemet, hogy ezt folyamatosan figyelembe veszem, elsőként a kapcsolatokban, majd a házasságban, és most ugye az egész családra vonatkozóan próbáljuk ezt betartani. Hallgassuk meg Ferenc üzenetét.
1: Nekem nagyapám azt mondta, hogy napközben soha úgy ne veszünk össze, hogy este ne beküljünk ki.
0: Ezt én nem így hallottam, hanem ne feküdjetek úgy le, hogy haragban. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt, és egyre inkább megértettem, hogy ez miért fontos. Egyre többen lettünk a családban, ez annál fontosabb lett.
2: Az a helyzet, hogy ebben van valami, de hogy az, amikor tényleg úgy alszol, hogy a másikkal össze vagy vesz, az rossz. Tehát, hogy mondjam, nappal
3: sőt, nem is tudsz aludni sokszor olyankor.
2: Igen. Így van. Mm-hmm. Igen. A másik Gáborral érzékenyebbek vagyunk, azt hiszem, de...
0: Mit gondoltok arról, hogy egy icipicikét azért hajlamosak vagyunk örökérvényesíteni, vagy nyűsíteni ezeket a bölcseleteket, holott néha be kell látni, hogy azért az idősek is emberek, ők is valamilyen emberek, és bármit mondanak azért nem feltétlenül, hogy is mondjam, bölcsesség kategóriába
2: sorolható.
0: Nem, mindig bölcsesség,
2: de van benne.
0: Nekem például ez az úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna, nekem ez nem bölcselet. Tehát szerintem ez a gyáva embernek a világnézete, a lusta embernek a világnézete, az nem. Inaktív embernek
2: szerintem
0: a világnézete.
2: Szerintem ez a sztoikus filozófusoknak a világnézete.
0: De azért nem akarok úgy élni, nem akarom úgy leélni az életemet, hogy
2: ha
0: valahogy
2: azt mondod,
0: lesz.
2: Hogy tautologizmus, magyar, izmus vagy lógia magyarul?
0: Izmus. Tautológia.
2: Hogyha tautológia, akkor azt aláírom.
0: Ne beszéljünk feltétlenül idegenül, most nem ez a lényeg, hogy ez egy passzív világnézet, vagy pedig egy beletörődős, hogy is mondjam, objektív világnézet, hanem az a lényeg, hogy véleményem szerint ez valahol azt jelenti, hogy az életedet úgy éld le, hogy valahogy majd lesz. Nekem ez így nem csúszik.
3: Zoltán írt még egy üzenetet, azt írja, hogy nagymamám egyik kedvenc mondása az volt, hogy aki sokat dolgozik, annak nincs ideje pénzt költeni. Nagyapám ezt mindig vitatta, szerinte aki sokat dolgozik, annak nincs ideje elkölteni a pénzt, ezért a felesége költi el helyette. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy akkor miért dolgozik ennyit, azt mondta, hogy legyen mit elköltenie a nagyanyádnak. Szerintem ez volt az ő házassági békéjük egyik alappillére.
2: Én pedig ott maradtam el, szintén idős embertől hallottam, aki sokat dolgozik, annak nincsen ideje pénzt keresni. Úgyhogy ebben is lehet akár valami. Én a Zsolt véleményével még mindig vitatkoznék a valahogy majd lesz a hozzáálláson, de értem, hogy miért.
0: Tehát a valahogy majd lesz, ez egyfajta dolog, de az eddig úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna.
2: Ez ugyanaz, csak egy kicsit frappánsabban megfogalmazva. Túl sokat látsz bele szerintem.
4: Minden érdekel minket. És téged?
5: Ez a Vagány. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: kerül a képlet.
1: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
2: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: figyeljetek, tehát a magyar ember amúgy is tud nagyokat mondani, az Erdély még inkább, a Székely aztán már nagyon. Úgyhogy egy aranybányában kutatunk, az az igazság, várjuk a további üzeneteket.
1: Csak valahogy össze kéne szedni azt a sok aranyat, érted, amit itt gondolatban a karátokba kifejeztünk, abból már meg lenne a Rolls Royce-ra is a lóvé.
2: Éljenek az idősek, várjuk tehát üzeneteiteket a 0730548888-ra, lehet írni a Facebook oldalunkra is, ha bár ott ritkábban érkeznek üzenetek, de van az alkalmazásunk is, ha nem töltöttétek le, meg lehet tenni.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van, bajban vagyok, utalj gyorsan, mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó.
8: Te nagyon meglepődtem.
7: A mindennapjai része vagytok. Köszönöm. Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, de a nap végén nagyértékű ajándékunk is a tiéd lehet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730548888-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids, játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat, biztos választás az építkezésben. Parajdi út, 94 percé. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője, supermarket.ro és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
10: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mures Vet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Mures Vet. Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
11: Elavult stratégiák, üres ígéretek. Elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
12: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
13: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
12: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
13: Mikrokreditlám.ro.
11: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
14: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői bisztrá.

0: Szerzői Halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: Unod a megszokott kínálatot.
2: A szupermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, a Mures Mall közelében.
1: Szupermarket. Fedezd fel a különbséget.
2: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Egyre hűvösebbek lesznek az éjszakák, de napközben tovább tart az évszakhoz képest enyhe idő. Októberben ismét drágulhatnak az élelmiszerek Romániában, és akár 4000 lejes bírságot is kaphatnak azok, akik valótlan információkkal riasztják az 112-es segélyhívót. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. 17 Maros megyei középiskolában választják meg, vagy újítják meg a diáktanácsok képviseletét, mert ezekben az intézményekben jelenleg nincs működő diáktanács. A választásokat a Maros megyei diáktanács koordinálja, és az iskolák vezetőségével együttműködve szervezik meg. A folyamat része lesz a jelöltek jelentkezése és ellenőrzése, a kampány, majd a diákok titkos szavazása. A kiválasztott diákok az iskolai diáktanácsokban, illetve az iskolák igazgató tanácsaiban is képviselhetik társaikat. A 17 érintett intézmény között több marosvásárhelyi, Szászrégeni, Dicsőszentmártoni, Marosludasi és Szovátai középiskola is szerepel. A választási folyamatot a megyei diáktanács előzetes iskolai látogatásokkal és tájékoztatókkal készíti elő. Októberben ismét drágulhatnak az élelmiszerek Romániában, a piaci becslések szerint átlagosan 4-8%-kal. A legnagyobb emelkedés a tejtermékeknél várható, a sajtok ára akár 8%-kal is nőhet, míg a húskészítmények 3-4%-kal drágulhatnak. Az élelmiszeripari szereplők szerint a magasabb üzemanyag, energia és gázárak növelik a termelési költségeket. Egy élelmiszeripari szakszervezeti vezető szerint szeptemberhez képest októberben 5-6% átlagos drágulás is elképzelhető, a szolgáltatásoknál 15-20, a ruházati cikkeknél, elektronikai és háztartási gépeknél pedig 7-10% drágulást becsülnek. Romániának továbbra is csökkentenie kell a költségvetési hiányt, mert ellenkező esetben egyre több közpénzt kellene kamatokra fordítani, mondta Ilie Bolozsán. A miniszterelnök a Standard & Poor's hitelminősítő értékelése előtt azt mondta, Románia eddig tartotta a vállalt mutatókat, a hiány pedig a tervezett pályán van. Ilie Bolozsán ugyanakkor strukturális reformokat sürget, elsősorban a merev állami kiadások, a közpéra bérezése és a nyugdíjrendszer területén. A bérekről és a nyugdíjakról úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint ezeket indexálni kellene, de az emelés mértékéről nehéz most pontos számot mondani. Szerinte a közszférában a túlméretezett állományt is csökkenteni kellene. Akár 4000 lejes bírságot is kaphatnak azok, akik valótlan információkkal riasztják az 112-es segélyhívót. A Szilágy megyei rendőrség egy 24 éves férfi esetére figyelmeztetett, aki azt állította, hogy bántalmazta élettársát, valójában azonban azért hívta a rendőrséget, hogy a járőrök egy másik településre szállítsák. A rendőrök mintegy 40 percig keresték, majd egy fiatal nő lakásán találták meg, ahol kiderült, hogy a bejelentés valótlan volt. A férfit megbírságolták, az 112-es szám visszaélésszerű használata 1000 és 2000 lei közötti bírsággal, valótlan riasztás esetén pedig akár 4000 leig terjedő pénzbírsággal sújtható. Egyre hűvösebbek lesznek az éjszakák, de napközben tovább tart az évszakhoz képest enyhe idő. Ma éjszaka 2 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. A változó égbolt mellett napközben 20 fok körül alakulnak a maximumok, csapadék nem várható.
5: Most pedig. Milyen jó, hogy ma az idősek világnapja van, és egybeesik a zene világnapjával is. Tiszta véletlenül zenéből jól állunk, és remélem, hogy egy-két idős ember is hallgat bennünket.
6: Itt van a továbbiakban is Kis Bence, Bészabó Zsolt és Horváth Gábor, telefonszámunkat tudjátok. Sőt, sarkalunk arra, hogy regisztráljatok a hamarosan kezdődő legújabb játékunkra.
7: Úgy van, ennek a dalnak a címe is Nem nézek direkt a képernyőre, hogy Sian teste hubiera con acido és Kenny G-t. Carol G-t, nem Kenny G-t fogjuk hallgatni, a kettő az azért már távol egymástól. A Carol G-nek ezt a dalát már nagyon régóta hallhatjátok itt a Rádió Gagán. Nagyon szeretjük, küldjük nektek szeretettel.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
1: Vagány Vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.
8: Vágány és új zenét.

0: Vagánvágány.
1: Pletykálunk,
0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Dash Young Fly szólt itt a Rádió Gagán, és még mindig ott tartunk, hogy ugye ma van az idősek világnapja, és akkor kértünk benneteket, hogy hát nagymamáitok és nagytatáitok bölcseleteit írjátok meg nekünk. Rengeteg üzenet érkezett, nem gondoltuk, hogy 3 órát is kitölt ez a téma. Azt írja nekünk Huni: sziasztok, kérdeztek egy házas párt, akik 50 éve voltak együtt, hogy mi volt a legszebb az életükben, és a bácsi válaszolt kicsi gondolkodás után, talán a 3 év orosz fogság. Hát...
1: Figyelj, azért az a 3 év orosz fogság. Figyelj, én nekem nagymamám nagyon gyakran mondogatta azt, hogy Ágnes vonzol, mint a mágnes. Na képzeljétek el, volt vagy 2 Ágnes barátnőm, de nagyon megerőltetem magam több is.
2: Képzeljétek el azt, hogy ha tökön rúgnak, akkor gyakorlatilag életed végéig emlegeted, hogyha jó rendesen megrúgtak. Most van. Képzeljétek el, hogy valaki ott csücsül egy orosz fogságban, 1, 2, 3, akár 10 évet, és utána kiszabadul. Most mit csodálkozunk azon, hogy gyakorlatilag az élete bármilyen aspektusát ehhez a dologhoz köti? Tehát ettől nagyon nehéz szabadulni.
1: Annál is inkább, hogy ez tényleg egy olyan helyzet volt, hogy megtanultad, illetve hát akik hazajöttek, azok megtanulták, hogy hogy kell túlélni. Mert nagyon sokaknak pont emiatt nem jött össze, hogy ők nem tudták ezt elsajátítani. Nem akarom én ezt a dolgot egyáltalán elbagatellizálni, megkockáztatom, hogy nem is szabad.
2: Érdekes módon itt most próbáltam utána nézni ennek az adatnak, amit Gábor írt, csak Bence elvitte az adatokat előlem. Tehát Gábor mondta, hogy sokkal több idős ember él a világon, mint ahány élt ezelőtt a 80-as években. Na és hát az elmúlt 100 évben jelentős a változás, mert
1: sokkal többen élünk a bolygón, könyörgöm.
2: Nem ez az oka feltétlenül.
1: 8 milliárdan vagyunk.
2: Nem ez az oka.
0: Nem, az előregedés.
2: Nem is ez az oka, hanem a... várható élettartam megnövekedése. Ja, hát az orvostudománnyal magyarázható ennek a legfőbb oka, illetve van egy másik ok, ami szerintem már szomorúnak nevezhető, tehát a születésszám és a termékenységnek a csökkenése a világban. És ezt az elmúlt 100 évben most már kimutathatóan megfigyelték, hogy gyakorlatilag ez az urbanizáció és ez az életmódváltás, ez határozottan negatív hatással volt a párokra és a nőkre. A városi életforma és a hosszabb tanulási idő miatt a családalapítás ideje is kitolódott. A fogamzásgátlás és a női szerepek változása is jelentősen hozzájárult ehhez a dologhoz világszerte, illetve ott vannak még a gazdasági tényezők, amelyeket érdemes figyelembe venni, hogy a gyermeknevelés költségeinek növekedése és a társadalombiztosítás megjelenése az mennyiben csökkentette a kedvét mondjuk az ifjú pároknak. Ezek szomorú adatok.
0: Tanulmány szerint Romániában is gyorsuló növekedési tendenciát fog mutatni az idős népesség aránya. Míg 1990-ben a 60 éves és annál idősebbek a teljes népesség 10,3%-át tették ki, 2080-ra ez az arány várhatóan meghaladja 21,8%-ot.
1: 2080-ra, azt szerintem minket ez annyira nem fog már izgatni, mert hogy benne leszünk az idős társaságban.
2: Már szép korban leszek. Jócskán.
1: Én szerintem már balzsamban, ha engem kérdezel.
2: Jó, arra kértünk benneteket, hogy írjatok olyan üzeneteket, amelyek úgy kezdődnek, hogy nagyapám mondta, nagyanyám mondta, egy idős ember mondta, és jut eszembe nekem a kedvencem, amit már néhányszor elmondtam a rádióban, amikor az idős bácsi éppen esőre állt az idő, sőt, el is kezdett esni, ő meg egyedül volt a mezőn takarni, és sose felejtem el, leveszi a kalapját, felnézett az égre, és azt mondta: ej, te öreg Isten, hogy miért nem dugod le a fejed az égből, hogy rángasson meg a szakállad már egyszer. És ez olyan szépen elmondta, mert látszott rajta, hogy hívő ember, jár a templomba, ő nem akar káromkodni, de olyan mérges volt erre az egész szituáció, hogy valamit kellett neki mondani.
1: Hadd olvassam László üzenetét, illetve a felét, a másik fele nem rádióbarát. Azt mondta nagyapám, hogy 40-be akkora ideg volt, hogy kiment a pajtába szivarazni és begyúlt, de még a lángok is megfagytak, mire kivtavaszodott, csak akkora égett le a pajta.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk, informálunk, eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, még mindig itt vagyunk, és még mindig az idősekről beszélünk. Néhány információ morzsát csöpögtetve be ide a témánkba, azon kívül, amelyeket ti írtatok. Nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg üzenetet, amelyekkel elláttatok bennünket.
1: Igen, Elemír írja, hogy nagyapám azt mondta, fiam, a jó ember nem attól jó, hogy mindenkinek segít, hanem attól, hogy tudja, mikor kell nem segíteni. Ezt akkor mondta, amikor valaki már harmadszor kért tőle kölcsön. Odaadta neki, aztán rám nézett, és azt mondta, na most már tudjuk, mikor nem kellett volna.
2: Van ebben valami.
1: Ez bölcsesség,
0: igen. Így van. Attila írja nekünk, hogy egy idős bácsi mondta, hogy az a boldog házasság titka, ha a nagy dolgokba a férfi dönt, a kicsikbe pedig az asszony. De hozzátette, hogy náluk 50 év házasság alatt nem történt semmi nagy dolog.
2: Van ez így? Van ez így?

0: Ezt imádom.
1: Ez nagyon jó.
0: Jó, jó, jó.
2: Ne. Kérem szépen, úgy érzem, hogy a következő az egy egér téma. Nyilván csak olyan kontextusban kell értelmezni. Boglárka írja, a párom 92 éves dédje, nekem azt mondta, hogy ne stresszeljek a párom miatt, mert a féreg is megúd egy lyukba járni. Na hát, na hát.
3: Van az hoppácska.
0: Úgy. Hát figyelj.
3: Dédike az így megmondta, tudod.
0: De élvezem, érted, mert akkor, mikor már túl vagy a lényegen, akkor már tudsz ilyeneket mondani. De akkor szegény hát, a másik, érted, 20 évesen dolgozza fel valahogy.
2: Van ilyen. Én azért hallottam nagymamától, akit a lányom mondta, ezt húzz, illetve az unokám, de ezt húzzam fel, mit húzzam? Randizni mész, fiam, a lábadat húzd fel. Megértettük a finom célzat, vinyogtunk a röhögéstől. Nem tudjuk, hogy mire gondolt, de volt egy elképzelésünk.
3: Réka írja, a nagymamám szerint az életben minden problémára van megoldás, ha nincs, akkor együnk valamit, és majd utána kitaláljuk. Ha még mindig nincs megoldás, akkor aludjunk rá egyet, ha másnap sincs, akkor süssünk valamit. Én sokáig azt hittem, hogy ez csak nagymamai szokás, és aztán rá kellett jönnöm, hogy az ő módszerével valójában sokkal kevesebbet stresszeltünk.
2: Egyébként ebben van valami, édesapám szokta mondani ezt egy másik szövegkörnyezetben, hogy ha valami bajod van, akkor igyál, mármint, hogy vizet nem feltétlenül, tehát össze egyél valamit, és egy kicsit aludjál. Mert általában ez a három dolog szokott lenni, a Maslow piramisod alsó szintje, ha nincs rendben, akkor...
0: Könnyebben lesznek problémáid.
2: Így van, és nem is tudod megoldani feltétlenül. Na, itt van egy akkora üzenet, amit rád fogok bízni, Zsolt. Úgy látom, hogy felkészültél rá.
0: Igen, Robert írja nekünk, hogy az asszony nagyapja sáros csizmával felment a tornácos házban, amit akkor takarítottak, és mosták fel a lányok. Az egyik lány rászólt, hogy most takarított erre. Az öreg azt mondta, ülj le, és egyél, aztán a szállást hagyd de.
2: Egyébként a folytatás is jó, hogy nagyapám mondta, hogy a tarisnyába a szalonna mindig jó útitás. Ezt be is tartom, ha nem repülővel utazok, mindig van nálam jó házi füstölt szalonna, de nemrég értettem, gondolom, megértettem, hogy a füstölt szalonna melegben sem romlik el olyan könnyen, csak meglágyul. Igen, azért azt tisztázzuk, hogy székely embernek, magyar embernek, erdélyi embernek, ha külföldjába is megy, el kéne férjen az.
0: Tudjátok, miért nem viszek amúgy magammal szalonnát, hogyha megyek mondjuk külföldre?
2: Mert nem tudod vinni a bicskádat repülőn. Na,
0: pontosan így van, pontosan így van.
3: Nem áll.
0: Becsület.
2: De a becsekkolós csomagba vele.
3: Mi még tenni. Kínába is szalonnát vittünk.
0: Amúgy, ha 5 napra megyek el, azért is megkínálom. De mindig így jár. Na mindegy, ez van. Szabó Csiri, nekünk sziasztok, a boldog házasság titka nálam az, hogy nem házasodok meg. Hát figyelj, őrizd meg, most ne őrizd meg ezt az állapotot, de őrizd meg ezt a mondatot, és akkor majd 30 év múlva lehet, hogy valakinél betalálsz. Mit utogatsz, Gábor? David Gettát hallgassunk inkább, mint hogy
2: próbálj David Gettára a táncot már előadni. Gyere, indítsd el Gettát, hogy halljuk, hogy sikerült a ritmust eltalálni.

0: ha már zenevilágnapja van, Zsolt kérdi, hogy ez nem Scooter, de a hangolás egyébként egy kicsit olyan, mint a Nessájának, de amit hallottunk, az a Supertramp Logical Songja volt erősen megerőszakolva.
1: Jól van, közben én tovább mentem itt, a Gábor kezdte el, igazából, ő kezdett mindent el.
2: Én vagyok a hibás?
1: Ő a hibás. Ő mondta azt, hogy 80-as években sokkal kevesebb idős ember volt, mint manapság, és én megnéztem, hogy akkor az elmúlt 100 évben ez még durvább. Na, akkor tegyük hozzá még a másik dolgot is, tehát, hogy volt a baby boom a második világháború után, hát ezt azért nehéz lett volna lenyomni az azt követő években. Na jó, nézzük a gazdasági hatásokat, amelyekre gondoltunk, és amelyekre nem gondoltunk. Tehát az, hogy a munkaerőhiány és lassuló növekedés beáll a gazdaságban, ezt tudtuk. A nyugdíjrendszerek nehezen fenntarthatók lesznek, míg 4-6 ember tartott el egy nyugdíjast, úgymond. Ez csúnya kifejezés, de így mondják a gazdaságban. A 80-as években most 2 emberre jut bizonyos országokban egyetlen nyugdíjasnak az adója. Ugyanakkor a fogyasztási szerkezet is megváltozik, és ezt erre felhívnám mindenki figyelmét, mert nagyon ritkán gondolunk. Az idősebb korosztály kevesebb tartós fogyasztási cikket vásárol. Uh-huh. Értjük ez alatt a házat, az autót, az elektronikát, stb. Többet költ egészségügyi és gondozási szolgáltatásokra, és ez teljesen át tudja alakítani a piac teljes szerkezetét. Na most gondoljunk bele egy Romániába, ahol eleve sérülékeny minden, próbálják foldozgatni a lyukakat. Annyit látunk az ilyen nyugdíjrendszer hibájából, hogy akadozik, meg tolják ki a nyugdíjkorhatárt.
0: Meg faragják le embereknek a nyugdíjat, meg a múltkor bejelentették, csak úgy diszkréten, hogy sikerült 2,5 millió embernek, vagy 2,2 millió embernek rosszul kiszámolni a nyugdíjat, azért azt így érzed. De nem kettőnek, 2,valahány millió.
1: De azt is látni kell, hogy például a nyugdíjkorhatárnak a kitolása, az gyakorlatilag egy ilyen automatikus velejárója annak a jelenségnek, amiről beszélünk.
0: Nyilván, ahogy az átlagkor megy fölfele, és egyébként az átlag foglalkoztatottság, ugye, magyarán nincs, aki dolgozza, nem lehet az embereket elengedni nyugdíjba. Mert valaki el kell végezze a munkát.
1: Na, ugyanakkor...
2: Igen, csak képzeljük, sokszor ezért mondom én azt, hogy mire megérjük mi a nyugdíjaskort, nem tudom, hogy lesz egyáltalán, aki eltartson bennünket. Nem, én ezt komolyan is gondolom.
0: A bangladesi vendégmunkások, ahogy elnézem. Tehát én ezt most halálosan komolyan mondom.
1: Nem tudom, én nem vagyok ennyire
0: borulátom. Nézd, az országban van ez a szociális ellátott kategória. Uh-huh. Nem azokról beszélünk, akik tényleg, mit tudom én, valamiféle fogyatékkal élnek, nem tudnak munkát végezni, hanem azokról, akik nem akarnak dolgozni. Ők azok, akik nem tudom, biztos nem fognak eltartani.
1: Én nagyobb veszélyt látok őszintén a társadalmi következményekben. Oké, látjuk a gazdasági következményeit is. Hát a generációk közti különbséget egyre jobban érezzük. Tehát, hogy nem érti meg egyik a másikot. Tehát nézzétek meg, milyen nehezen születik konszenzus különböző közösségekben.
2: Jó, de ez régebben nem így volt?
1: Nem.
2: Szerintem, dehogy nem.
0: Kicsit komplexebb szerintem, tehát, hogy több oldala van annak, amit Zsolt mond. Gondolj arra, hogy amikor nagyjából, tehát nem olyan tempóban változott a világ, mint mondjuk most a mesterséges intelligencia idejében.
1: Így van.
0: Hanem így lassan.
1: Az internet, nagyjából, mondjuk az internetet még nyugodtan.
0: Mondhatunk nyugodtan a 20. század. De gondold meg, hogy a 17. század, 18. században nem volt a generáció közt olyan nagy különbség. Mindenki nagyjából ugyanazt a dolgot csinálta. Nem volt olyan, hogy gyakorlatilag 2-3 ember ölte alatt akkorát fejlődött volna például a technika, hogy az, amit a nagyszülő tudott, az nem lett volna aktuális. Most, hogyha, mit tudom én, 76-ban végezte a mekatronikát, hát 2026-ban fújhatja.
2: Jó, oké, de valahol máshol kell keresnünk a problémát, mert hogyha jóléti társadalmakról beszélünk, akkor szerintem Japánt simán behozhatjuk ide, és Japánnál is, Japánban is a demográfia adatok azt mutatják, hogy hát már minden, ha jól tudom, igen, én ezt utána néztem, beszélünk mindjárt erről egy kicsit később, Olivia Rodrigo-t hallgatunk addig is, itt a Drop Dead a Rádió Gagán.
1: Így van, köszönjük szépen nektek a nagyon sok üzenetet, az idősek világnapján az idősekkel foglalkoztunk, de a zene világnapja is van, hát szóljon itt a zene.

0: Apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetőit, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ru oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics Kallos boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
4: Félrelépni szabad. Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
5: Most várunk.
6: Mire?
5: Hogy feltörjön bennem a vágy.
4: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
7: Új autó? Álmaid utazása? Jó lenne, ha ezek nem csak tervek lennének. Legyél a Metalux partnere, képviselj prémium kenőanyagokat, és építs értékes kapcsolatokat egy megbízható márkával. További információ a metalux.com oldalon.
8: Kalandra fel! A Hangout Kids modern játszóterén csúszdák, mászófal, alagutak és rengeteg játék vár biztonságos környezetben. Családi kikapcsolódásra, baráti programra vagy felejthetetlen születésnapra tökéletes választás. Hangout Kids, ahol minden játék egy új élmény.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét lágerek

0: Na tehát ott tartottunk, hogy utána néztem, és Japánban a 65 év felettiek aránya nagyjából 30% körül van, vagyis közel minden harmadik ember 65 év feletti, és hogyha a Japánt említjük, akkor szerintem egész nyugodtan aláhúzhatjuk, hogy ott egy jóléti társadalomról beszélünk, mégis valamiért előregedik a japán társadalom, és nem születik elég fiatal. Úgyhogy ha visszatekintünk Romániára, vagy visszajövünk ide Romániába, szerintem nem ott kell keresnünk a hát hogy is mondjam, a problémát, hogy esetleg a generációs különbségek miatt van egyre jobban előregedve Románia lakosság.
1: Nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy az előregedés következménye, elmondtuk az okait, de ez nem az oka, ez a következménye. Az egyik következmény gazdasági, a másik pedig társadalmi, és azt mondtam, hogy engem jobban aggaszt a társadalmi következmény, mint a gazdasági. A gazdaság előbb-utóbb befoltozza önmagát, viszont a társadalom az nagyon-nagyon nehezen csavarodik. És itt azt látjuk, hogy egyre nagyobb a szakadék különböző generációk között, többek között azért is, amit Bence mondott. Tehát az ipari forradalomban már elkezdődött ez a jelenség, ami most is van, de ez a fajta léptékű fejlődés, ami most megy végbe, és tényleg, hogy igen, akár egy 30 éves korkülönbség is már nagyon nehezen átidalható bizonyos körülmények között, ez szerintem veszélyes tud lenni.
2: Egyetértek ezzel, és azt is elmondom neked, hogy, vagy nektek, hogy gondoljatok csak arra, hogy nem tudom, futtok-e ilyenbe bele, hogy szüleiteknek valamit így odavágtok angolul, és akkor így pislognak. És mindig nem eszembe jut, hogy én szoktam néha ilyeneket. Általában ezt a potato potátót, ami gyakorlatilag ugyanaz a szó krumplit jelent, és csak az a, tehát ez a darab-darab, ha magyarra le akarnám fordítani inkább értelmében a dolgot. És mindig rájövök, hogy ja, állj meg, mert nem tudnak angolul. Tehát itt jönnek be azok, ami tényleg generációs különbség, és nem azon múlik, hogy valaki jó arc, vagy mit tudom én, tehát érted? Csak egész egyszerűen a mi generációnk már az angol az olyan alap, hogy tudod.
1: Hát igen, meg nem csak az angol, hanem ezek a különböző, hogy is mondjam, szleng.
0: Úgy, ahogy a szüleinknél volt, hogy az orosz tudták, vagy az orosz tanulták.
2: Azt nem látom, hogy a gondolatom talán ott kellett volna véget, hogy lépünk ezeken át. Mert támorosan gondolom azt, hogy az idős embereket el kell dobni, nem? Nagyon is kell velük foglalkozni, és tényleg kell velük törődni, és kell velük beszélgetni. A legszebb dolog apropó, ha már idősek világnapja van, Japánban olyan gyerekeket, akik iskolában ilyen nehezebbek voltak, bevittek idősek otthonába, ahol olyan emberek voltak, akik úgy különösebben nem volt az életükben, amit csinálnak. És a gyerekek is megszeridültek, és az idősek is nagyon boldogok lettek, mert csak annyira volt szükség, hogy beszélgetnek. Úgyhogy az időseknek a funkciója például ez is tud lenni, és nagy szükség van rá.
1: Mondjuk én nem hiszem, hogy a japán mintát kéne alkalmazni bárhol Európában, az egy teljesen sajátságos társadalmi összetétel, hogy a japán összeáll. Nagyon sok minden van a hátterében, nagyon-nagyon távol áll a miénktől. Én szerintem itt is azt tudjuk elmondani, mint a tegnap végszóként, hogy figyeljünk egymásra.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Na köszönjük akkor még egyszer a rengeteg üzenetet, amit küldtetek az adott témában. Hát 3 órát beszélgettünk az idősek világnapja alkalmából. Most tartunk egy kicsi szünetet, meg pihenünk.
1: Mondjuk el azt, hogy ha valaki eddig hallgatott bennünket, és idősnek számít, ugye idősödő 60-tól 65-ig, 65-től fölfele, pedig már, bocsánat, 75-ig, 75-től felfele idős, örvendünk, hogy velünk tartottatok.
2: Igen, és köszönjük, hogyha rendszeresen hallgattok bennünket. Legyen egy csodálatos napotok, de hozzáteszünk még egy órát ehhez, egy csupacuk infókkal.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Hangout Kids. Játsz, mász, újra és újra. A Scorpion Trans. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Szovátai Polaris építkezési lerakat. Biztos választás az építkezésben. Parajdi út 94 per C. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Supermarket, nyugat-európai prémium márkák szakértője. Supermarket.ro és a Smart Business Management. Eladás egyelő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
7: Reklám. A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
8: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
9: A Nordello Norból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
8: És az új polt meg az elszámok?
9: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
8: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
10: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
11: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazít a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
12: Olyan helyet keresel gyermekednek, ahol örömmel tanul? Ahol megtanul önállóan gondolkodni, hinni önmagában, és ahol kíváncsian fedezi fel a világot? Gyertek a Marosvásárhelyi Montessori iskolába. Hiteles Montessori nevelés és oktatás, bölcsödétől a 8. osztályig.
13: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Mures Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
14: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Egyre hűvösebbek lesznek az éjszakák, de napközben tovább tart az évszakhoz képest enyhe idő. November közepén már megnyílnak az első romániai karácsonyi vásárok. Marosvásárhely idei rendezvényének időpontját egyelőre nem jelentették be, és egyre több apa veszi igénybe a gyereknevelési szabadságot. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok, jönnek a részletek. Nem nyílnak ki automatikusan a marosvásárhelyi csuklós autóbuszok ajtói, erre figyelmezteti az utasokat a helyi tömegközlekedési vállalat. Felszálláskor az ajtó mellett kívül elhelyezett gombot kell megnyomni, leszálláskor pedig a busz belsejében található gombbal lehet jelezni az ajtónyitási kérelmet. A rendszer lehetővé teszi, hogy csak azok az ajtók nyíljanak ki, amelyeknél erre valóban szükség van. A közlekedési vállalat ezért arra kéri az utasokat, hogy a csuklós buszokon figyeljenek erre a használati rendre. November közepén már megnyílnak az első romániai karácsonyi vásárok. Marosvásárhely idei rendezvényének időpontját azonban egyelőre nem jelentették be. A közösségi médiában terjedő program szerint Krajován és Nagyszebenben november 13-án, Kolozsváron november 20-án, Brassóban és Nagyváradon pedig november 27-én kezdődik a vásár, Bukarestben november 29-én, Gyulafehérváron december 5-én, Segesváron pedig december 14-én nyitnak. Marosvásárhelyen 2024-ben és tavaly is december 5-én kezdődött a rendezvény. A tavalyi vásár mintegy 50 faházzal, panorámakerékkel, kisvonattal és körhintával várta a látogatókat. Télen is belföldi termelésből biztosítják Romániában a háztartási fogyasztók gázellátását, jelentette ki Răzván Popescu, a Romgáz vezérigazgatója. Elmondása szerint a teljes mennyiség több mint 80%-át a Romgáz fedezi szabályozott áron. Az ipari fogyasztók esetében ugyanakkor továbbra is kérdésesek a külföldi gázárak. Răzván Popescu szerint a bürokrácia is komoly akadályt jelent a földgáz kitermelés gyors bővítésében. Egy új kút fúrásához szükséges engedély beszerzése akár 3 évig is eltarthat. Egyre több apa veszi igénybe a gyermeknevelési szabadságot Romániában. 2025-ben havonta átlagosan 21.735 férfi részesült gyermeknevelési támogatásban. Ez több mint 32%-os növekedés az egy évvel korábbi átlaghoz képest. Tavaly már nagyjából minden hetedik kedvezményezett férfi volt. A munkába visszatérő szülőknek járó ösztönző támogatás kedvezményezettjeinek pedig 31,2%-a volt férfi. Ma este több mérkőzést is rendeznek a Nemzetek Ligája 3. fordulójában. Az első találkozó 19 órakor kezdődik, Azerbajdzsán Liechtensteint fogadja. A többi mérkőzés 21 óra 45 perctől indul, Görögország Hollandiával, Németország Szerbiával, Wales Norvégiával, Dánia Portugáliával, Írország Ausztriával, Izrael Koszovóval, Málta pedig Gibraltárral mérkőzik meg. Végleg távozhat a portugál válogatottól Cristiano Ronaldo. A 41 éves támadó elhagyta a csapat koppenhágai edzőtáborát egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. Ronaldo közleményében azt írta, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány sajtótájékoztatója és a portugál labdarúgó szövetség elnökével folytatott beszélgetése után döntött a távozásról, az okokat pedig később ismerteti. A portugál ó jogos szerint a döntés visszafordíthatatlan, és a Wales elleni mérkőzés volt Ronaldo utolsó válogatott találkozója. Egyre hűvösebbek lesznek az éjszakák, de napközben tovább tart az évszakhoz képest enyhe idő. Ma éjszaka 2 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. A változó égbolt mellett napközben 20 fok körül alakulnak a maximumok, csapadék nem várható.
0: Most pedig. 6 óra múlt néhány perccel még tovább a vagányvágánnyal, vagyis megérkeztünk a csütörtöki vagányvágány utolsó 1 órájához. Itt vagyunk mind a hárman, és ennek mindannyian örvendünk. Legalábbis így gondolom.
2: Bizony, a hárman az Horváth Gábor, Kis Bence és Bészabó Zsolt töretlenül itt a vagányvágány mikrofonjainál. 7 óráig tart a műsorunk, 7 óráig okoskodunk. Nagyon izgalmas témákat hoztunk nektek.
16: Na, meg zenét. Amúgy is zenevilág napja van, úgyhogy kellett nekünk legalább 3 előadó óra nyitóként, és mindegy dalba. Medusa, Becky Hill, Good Boys, Jena Lose Control.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
17: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Mondjon, aki amit akar, dehogy. A show business-hez a legjobban az amerikaiak értenek, az egyszer biztos. Tehát ők valamiből, hogyha hype-ot akarnak csinálni, hogyha valamit népszerűsíteni szeretnének, náluk jobban a világon senki nem ért ehhez a dologhoz. És miért mondom mindezt? Mert amúgy ezt a kanapén is elmondhatja az ember, vagy a kocsmában nem lesz ennek se eleje, se vége. Viszont nézzük csak meg, hogy mi a medveinkkel, mit kezdünk a medve problémánkkal. Folyamatosan csak a negatív jön mindenhonnan. Megértettük, mi sem feltétlenül örülünk a helyzetnek, nem merünk kimenni kirándulni, folytathatnám. Plusz még ott vannak ugye a mezőgazdászok, akik még károkat is szenvednek ennek következtében, nem beszélve azokról a személyi sérülésekről, amelyik történnek. Na de, ennek minden mellett van egy másik oldala is. Ez egy adott helyzet, az, hogy az ember hogyan kommunikálja, hogyan dolgozza fel a társadalomnak, hogyan teszi részévé ezt a dolgot, ez egy másik kérdés. Az amerikaiak ehhez meg nagyon értenek. Az elmúlt, nem is tudom hány órámat őszintén a világ legkövérebb medvével töltöttem, és annyira meg...
1: És azok nem mi vagyunk.
0: Ilyen. Nem, és annyira megteltem cuki faktorral, hogy ezt tudom mondani. Tehát cuki cunami.
2: De cuki cunami. Hát, hogy cuknálak cikkba, nem tudom, mit akart ezzel mondani, de kellett ez még néhány cég. Az a helyzet, hogy én nagyon szeretem a kövér medvéket, különösen akkor, hogyha burgert csinálnak belőlük. Egyébként szerintem ez működhetne. Tehát ha azt akarod mondani, hogy hogyan lehetne nálunk a turizmust felépíteni, hát például így. Jöjjön Székelyföldre, egyen medvetokány, nagyon jó lesz.
1: Medvetokányt vagy medveburgert is láttam már, hogy árulnak, vagy árusítanak Romániában.
2: Hallod, amit meg lehet csinálni desznyóból, meg lehet medvéből is, próbáljuk
1: hát
2: ki.
1: Hát simán.
2: Medvepacal.
1: Miről van itt szó? Tegnap adták át, ugye, a legkövérebb?
0: Igen.
1: Medvedíjat?
0: Hát is átkapta meg, backpack, úgy hívják.
1: És miért backpack? Miért ez a neve?
0: Képzeljétek el, hogy azért hívják ezt a medvét backpacknek, mert hogy kiskora óta figyelik, és kiskorában rendszeresen az anyukája hátán utazott. És ezért hívják őt backpacknek. Nagyon-nagyon cuki. Egyébként vannak róla fotók, ahogyan az anyukája sétál ő meg a hátán. Ott
2: ő milyen féle medve?
0: Ő egy grizzly medve. Amúgy csak érdekességként elmondanám nektek, hogy bár a világ úgy gondolja, hogy a grizzlik a legnagyobb medvék a világon, 500 kilót érheti el egy felnőtt, kifejlett grizzlynek a súlya, de ez nagyon ritka. Többnyire 350-400 kilósok. Na a japán barna medve, kérlek szépen, az egy tonnás is lehet. Jézus, most azon képzeljétek, 900 kilós medvék vannak Japánban. Vannak falvak, amelyeket legenda szerint egy medve ürített ki egy éjszaka alatt.
2: Hát nem csodálkozom, a japán építészet, ami gyakorlatilag arról szól, hogy van egy rizspapírot, egy darab fád, azon a medve úgy fog átmenni, mint a gyors vonat.
0: Ennek mondjuk inkább a földrengés az oka. Faluvidéken többnyire úgy építkeztek, hogyha a földrengés ledönti, akkor holnap vissza tudják építeni.
2: Vagy ki tudjanak belőle menni, mert ugye a betonanyagkadba esik, akkor onnan már nem mászol ki.
0: Így van.
2: Jó, az az igazság. Azt hiszem egyébként a legnagyobb testű medve azért még mindig a
0: nem.
2: Jeges.
0: Ja, nem. Ez a japán.
2: Japán.
1: A japán barna medve?
0: Igen.
1: Egy tonna.
0: Hát 900 kilós is lehet, igen.
2: Nálunk ilyen kicsit vannak, ilyen 90 kilósak is.
0: Na, de mondjuk el, hogy ezek az amerikaiak mit csinálnak ezzel a kövér medvével. Tehát van egy kövér medve hét, amit minden év szeptemberében hirdetnek meg, de ez a szavazás, ez már tavasszal elkezdődik.
1: Bocs, hogy közbeszólok, de van egy kérdésem, hogy a medve tudja, hogy kövér, és ez kövérnek számít a medvéknél vagy...
0: Ezek a medvék tudják szerintem magukról, hogy ezek tényleg kövérek. Tehát, hogyha megnézitek, ezek nagyon dagadtak. Tehát, hogy tényleg.
1: De jó, de emberi szemmel, vagy emberi mértékkel tekintünk úgy rájuk, hogy kövérek, de nem biztos, hogy kövérek.
0: De.
1: És nem tudom, itt a zsír az olyan sok rajtuk, hogy már tényleg kövérnek nevezhető?
0: Abszolút.
1: Ez komoly.
0: Abszolút. Ez a verseny persze csak Alaszkában lehet megszervezni, hiszen ott van ilyenkor a lazacok kívási ideje, és ilyenkor annyira felhíznak a medvék, hogy tényleg látványos. Na jó, innen folytatjuk.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: ahelyett, hogy fölösleges táblákat tegyünk az útszélére, hogy ne etesd a medvéket, inkább online
1: kéne. Etesd magaddal a medvét.
0: Például, vagy online szervez medveetetési versenyt, hogy a Google csinálta az elmúlt egy hétben, még mindig működik, hogyha beírjátok, hogy Fat Bear Week a Google-re, akkor megjelenik egy mackó, akit lehet lazacsal etetni. Na hát ez így egyáltalán nem veszélyes játék, szemben azzal, amit a transzfogarason is csinálják. Nézzek, hogy hullanak a lazacok. Mekkora lesz ez a medve, nézd meg. Most már hullahó már alszik, látod?
1: Igen, hát figyelj.
2: De jól látom, hogy 42 millióhoz közelít a az, etetés,
1: azoknak a hülyéknek a száma, akik rákattogtattak, igen.
0: Igen.
1: Köztük van.
2: Ez mi is hozzáadtunk.
0: Na, szóval a legkövérebb medvét Alaszkában úgy szavazzák meg, van róla egy tavaszi és egy őszi kép, tehát kell látni, hogy mennyit hízik egy év alatt. És akkor az amerikaiak szavazhatnak. Képzeljétek el, ez úgy történik, hogy mindig két medvét versenyeztetnek egymással, és akkor úgy tudom, van A medve, meg B medve, és akkor lehet szavazni. Na, az év első szavazását, mikor elindították tavasszal, lefagyott a szerverük. Annyian szavaztak, meg kellett hosszabb.
1: Ezt úgy, hogy az EU-ból nem engednek, hogy hozzáférjél az a retkes honlaphoz.
0: Igen, tényleg?
1: Igen, tehát az volt, igen, mert a GDPR valamiért nem kompatibilis ezzel
2: a honlaphoz. Jaj, a medvének a GDPR-ja?
1: Nem, a miénk.
2: Hihetetlen.
0: Nézek backpacket a tavaszi fotóját, és nézd meg az őszi fotóját.
1: Hát igen, határozottan. Backpack, tényleg, tavasszal egy olyan, én nem mondanám akkor sem vékonynak, de olyan jó húsban lemegy, de tényleg jó. Akkor gömböly, de tehát gyakorlatilag szerintem, tudod, olyan, mint a városi elhízlalt kutyák, hogy így a lábaik nem függőlegesen állnak, hanem így a testtől egy olyan 15 fokos szögben úgy el. De láttam ilyeneket, mit tudom én, Beagle Golden Red

0: retriever és bármi, ami a kettő között is ezen kívül van.
1: Te halljátok, azt kellene kideríteni, hogy lehet csalni ebben a versenyben, hogy valamelyik medvét a kettő közül eteted, és így tavasszal, vagy most, amikor megszavazzák a leküvére medvedíjat, akkor valamelyiket tudod úgymond táplálni ahhoz, hogy ő nyerje meg?
0: Konkrétan biztos tudnád, de szerintem olyan erőfeszítést igényel. Tehát, ezek vadon élő medvék.
2: És életveszélyes.
0: Tehát és hogy mondjam, tehát egy ekkora medve, ha de leghamarabb, amit emlékszel, a gombász úr is mit mondott, hogy megérzi a szagod és békén, hogy tehát elhúz, nem akar találkozni.
2: A grizzly nem ez a fajta.
0: De a grizzlyt, hogyha mondjuk, hát nem, még az is arrébb megy, ha egyszer nem muszáj.
2: Támad, ha
1: nem nagyon.
2: Könnyebben. A barna medvék, tehát ugye többfajta barna medve van, ezeknek meg többfajta alfaja. Az a lényeg, hogy különböző fajta medvék. A fekete medve ugye legártatlanabb. Igen, egyik legártatlanabb. A kárpáti barna medve is inkább elmegy, viszont az amerikai grizzly és a japán barna medve, ők inkább támadnak.
0: De az a helyzet, hogy egy ekkora dögnek neki, dög neked megy, akkor az tényleg nem lett kellemes.
1: Jó, de ne értsétek félre, én nem arra akarom sarkalni az embereket, hogy a medvéket etessék, hanem például a medvelesek környékén szoktak kitenni ilyen etetőket, tudod, amikor és azokat teletömi kajával ahhoz, hogy a későbbiekben a medvék menjenek oda azért, hogy lássunk medvét. Tehát én erre gondoltam, nem arra, hogy most
2: ez milyen más a húzadozásunk azért, tehát itt ezek a medvék, ezek beemennek a folyóba és annyi lazacot esznek, hogy nincs az a csokoládé, mivel felülnát
0: ízlalni. Ennek a folyónak azért a szélessége, nem tudom hol lehet. Hát ez gondolom valahol éjszakon van. Hát igen, akkor mindegy.
2: Egyébként ez egy nemzeti parknak a kampánya Alaszkában, minden évben ők
0: most
2: szervezik ezt.
0: Live-ban nézik a macikat, ha rámentek, lehet nézni őket. Érdemes megnézni, hogy hogyan vadásznak. Tehát az a kis érdeklődés, ahogy a vízben járkotolnak. Én itt meg azt szoktam mondani, hogy nincs, amit keressenek a faluban, a városban ember életterületét. Na hát ez nem az a helyzet, ahol különösebben az emberekkel konfliktusa lenne, még akkor is, hogyha hirtelen fejest ugrik a vízbe, és úgy fogja meg a lazacot.
3: Magánvágány. Pletykálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Nem megyünk nagyon távol Amerikától, sőt, ott maradunk Amerikában, csak nem a medvékkel és nem cuki dolgokkal foglalkozunk. Van egy nagyon kétes hír, amit mindenképpen meg szerettünk volna emészteni, és ezt úgy szoktuk mi csinálni, hogy ezt mikrofonban tesszük. Amerikában néhány államban még mindig van kivégzés, azaz halálos ítélet, hogyha valakit olyasmin kapnak, amiről úgy gondolják, hogy azzal az életével kell felelni.
1: Arról van szó, hogy több mint 200 év után Krista Pike lett volna az első nő, akit kivégeznek Tennessee államban, és a most 50 éves nőt egy 1995-ben elkövetett brutális gyilkosság miatt ítélték halálra, az eljárás pedig az amerikai legfelső bíróság az utolsó pillanatban zöld utat adva engedélyezte. A szerda esti kivégzés azonban súlyos botrányba torkollott, olvassuk a nemzetközi sajtóban.
0: Igen, hát tegnap este erről szólt igazából az amerikai sajtó, nagyon-nagyon készültek erre a dologra, ez Amerikában ugye egy ilyen külön esemény, és nagyon érdekes, hogy bár ha valakit halálra ítélnek, ugye az úgy történik, hogy időszakonként gyakorlatilag ezt elpróbálják, mert hogy ezt nézők és törvénybírók előtt csinálják ezeket a kivégzéseket, és gyakorlatilag az elítéltet ezt évente, két évente
2: mi
0: oda viszi.
2: Mi a törvénybíró? Gyere magyarázz el nekem ezt a székely kifejezést, én mind hallom, csak nem tudom. A törvénybíró különbözik-e bármitől a bírótól?
0: De Amerikában van a marshal, ezt igen, hívjuk törvénybírónak. Ez ugye igazából egy rendőrségi...
2: Ott gyakorlatilag két hatalmi ág, tehát hogy ítélet végrehajtó is, és rendőr is.
0: Van.
2: Ja, oké, akkor értem.
0: Na, az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon durva dolog, ezt ugye filmekben is már feldolgozták, hogy gyakorlatilag szerintem sokkal rosszabb, mikor elpróbáltatják az emberrel, mint az, mikor végrehajtják. Tehát téged elvisznek, és éppen a gombot meg nem nyomják, de hogy végig kell csinálni.
2: De azért beléd szúrják a tűt.
0: Na, nem tudom, hogy ezt még csinálják-e, az viszont érdekes, hogy ugye mindig a végrehajtás előtt attól függetlenül még a képviselőháznak jóvá kell hagyni a kivégzést.
2: A pentobarbital, amit a halálos injekciónak adnak be, ez régebb nem ilyen vallató eszköz volt?
0: Nem tudok róla.
2: Valamilyen nekem úgy maradt meg, hogy az...
0: Na, de mondjuk el, hogy mi lett.
2: Két injekciót is beadtak neki. Na, arról van szó, hogy a hölgy, hát hölgy, nem tudom, asszony, nő, akármi jelzőt nem akarok, a gyilkos 18 éves korában, 1995 végén meggyilkolta egy iskolatársát, akkor a 19 éves Colleen Slemat, tehát szintén egy nőt, és ezt gondolom, hogy olyan kegyetlenséggel, hogy a bíróság azt mondta, hogy akkor neki viszont akkor itt abba kéne hagyni a lélegzést. Azért 95-től 2026-ig megváratták.
0: 21 évet várakozott a dologra.
1: Jó, de általában, hogyha akarod valaki...
2: 30.
0: Ő tényleg.
1: 30, igen. Jó, de általában, hogyha valakit halálra ítélnek, azt egyből nem végzik el. Tehát azért az elmúlt időszakban is láthattuk az amerikai eseteket, hogyha követjük, hogy azért 10-20-30 év is eltelik, mire a kivégzésre sor kerül.
2: Én ezzel csak úgy vagyok, tudod, hogy ha már úgy döntöttünk, hogy nem kéne szívja a levegőt, akkor az adófizetők pénzén ne tartsuk. Na, beadtak neki két adag pentobarbitált is, és... az a helyzet, hogy tulajdonképpen egytől is meg kellett volna halnia.
0: Féltől is.
2: Nem halt meg.
0: Ugye háromfajta injekciót adnak be egymás után, az egyik az, ha jól tudom, akkor az elkábít, vagy érzéstelenít, a második elkábít, a harmadik pedig az igazából leállítja a szívedet. Hát ő két adagot kapott a harmadikból, és a szíve még mindig nem állt lenni, és akkor innen jön a csavar, mert hogy arról beszélgettünk a fiúkkal, hogyha mondjuk téged halálra ítélnek, végrehajtják rajtad az ítéletet, de te nem halsz meg, mert hogy a hölgyet elvitték ezután a kórházba, és újra élesztették, tehát hogy fú, nagyon-nagyon morbid a sztori. Na jó, innen folytatjuk, zenét hallgatunk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsiré.ro honlapunkat. Hadd nagy vi a kolor, minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények.
7: Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
9: Félrelépni szabad! Október 2-ától a Romániai mozikban és a Vándormozi műsorán a Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjének új filmje.
10: Most várunk.
11: De mire?
10: Hogy feltörjön bennem a vágy.
9: Az évtized legszexibb vígjátéka a Félrelépni szabad Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplex, valamint Szász Régenben a Pátria mozi műsorán.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Na ugye ott tartottunk, hogy kórházba vitték az említett Krista Pike-ot, a Tennessee államban halálra ítélt amerikai nőt, miután a kivégzése során beadott két halálos injekció ellenére életben maradt, és Pike ügyvédjei a végrehajtás közben sürgősségi indítványt nyújtottak be a kivégzés leállítására, arra hivatkozva, hogy a nő elvesztette az eszméletét, de életben maradt. Egyikük ügyvédje a BBC-nek elmondta, hogy Pike a kórházban életmentő intézkedésekben részesül, miután két fecskendő Pento Barbie adtak be neki, és akkor itt tartunk, hogy jelen esetben, vagy ilyen esetben, hogyha valaki a kivégzését túléli, akkor szabadon kell-e hagyni mennie, vagy ilyenkor...
1: Én még csak eddig sem mennék el, te Gábor, megpróbáljuk kivégezni. Nem sikerül. És akkor elviszek a kórházba, és megmentjük az életét.
2: Valaki magyarázza ezt, én ehhez buta vagyok.
1: Tehát, hogy ebben én a logikai kanyart egyszerűen nem érem utol.
2: Főleg, hogy a nő előzetesen kérte, hogy akasszák.
0: Amúgy igen.
2: Tehát ő ebben már bele volt törődve. Igen. Tehát, hogy ő azt akarta, hogy ennek most már legyen vége, gondolom. Ha 31 évig várod, hogy valami legyen, akkor...
1: A 31 év alatt azért már megbékez azzal a gondolat, hogy kivégeznek, de egyébként kezdem érteni, hogy miért az akasztás. Nem lenne környezetbarátabb, mert úgy értem, hogy egy kötél az sokszor használható.
2: Minden szempontból. Na jó, nem részletezzük egyébként, hogy mit követett el, hogyha gondoljátok, nézzetek utána, igazán 18 pluszos tartalom.
1: Tényleg csúnya volt az a gyilkosság.
2: Csúnya volt, brutális. Most, hogy megérdemli-e valaki ezért a halálbüntetést, vagy nem érdemli-e a halálbüntetést.
1: Náluk kapott volna 20 évet, az a baj, és kiengedik.
2: Majd se, valószínűleg.
1: Hát nem, a 20-at azért le kellett volna
2: ülni. Hát aztán még jó magaviselet, meg mit tudom én, meg olvasom minden évben 5 könyvet. Ebben most nem fogunk belemenni.
1: Hozzá kell tenni, hogy enyhítő körülmény lenne az ő esetében, tehát tényleg különleges kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság volt, az nálunk súlyos vittó. Enyhítő körülmény lett volna viszont az, hogy valamiféle agykárosodással született, illetve fizikai és szexuális bántalmazás áldozata volt már gyerekkora. Amerikában ezért ma szerintem
2: a
1: börtönben
2: meg bipoláris lett, poszttraumás stressz szindrómát is megállapítottak nála, szóval eléggé rottyon van az a helyzet, most meg nem tudom, tehát ez az újraélesztéses dolog. Tehát, ez nagyon kemény.
0: És akkor most a következő időszakban most ismét el fogják ítélni?
2: Nem, a következő időszakban a Netflix egyszer csinál egy dokumentumfilmet, amiben megszólal.
0: Abban biztos vagyok, igen, abban biztos vagyok. Hogyha valakit halálra ítélünk, akkor úgy is lehet halálra ítélni, hogy élete végéig börtönben ül.
1: De én azt tudom, hát az életfogytiglan, nem halál. Én azt tudom, hogy középkorban, ha valakit le akartak fejezni, és nem jött össze, de volt, hogy nem jött össze. Mert valamiért nem. Csokolom. Hóhér lesújtott, nem halt meg, Isten úgy döntött, hogy ennek élnie kell, célnek engedték. Egyébként nem tudom, Amerikában ez hogy van.
2: Erre én is kíváncsi lennék, de ki fog derülni.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.